0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Anna szív. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig az a román DJ, producer, énekes, egykori boyband tag, Accent, aki újra gondolt egy korábbi bomba dalukat, a Kylie-t, Sarah-nak és Misha Millernek köszönhetően pedig új vokált kapott. Don't Leave, már bekészítettem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen különös tanulmány látott napvilágot, a Vanpol publikációjának eredményeiből kiderült, 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebbszer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. A tanulmány szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízások, kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsora asztalnál folytatott beszélgetések ráadásul társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dürohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebbszer étkeztek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul viselkedtek, mint azok, akik mindkét szülőt az asztalnál tudhatták. A kutatás vezetői szerint a családi étkezések a gyerekek számára az egyik legfontosabb tanulási környezet, ezért is érdemes jobban figyelni rá. Ott tanulják meg, hogy a felnőttek hogyan osztják meg az ételt, hogyan beszélnek egymással, és hogyan teremtenek szemkontaktust. Az is kiderült, a munkájukkal és anyagi helyzetükkel elégedetlen apák vacsoráztak legkevesebbet a családjukkal.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most egy nagyon-nagyon tehetséges brit énekesnő dalszerző, Ray, akinek nem csak a dalaiban található meg ez a sokszínűség, zenei sokszínűség, de az előadók, akiknek írt vagy társszerzője volt a dalainak, hát ez is nagyon-nagyon szerteágazó. Ellie Goulding, Beyoncé, Charlie XCX, Zara Larsson, David Guetta, Joel Corey, Joel Legend, Emery, Mabel, és még mindig nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy elképesztő zenei karrier áll előtte. Ezt a dalt pedig most nagyon-nagyon szeretjük tőle.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ed Sheeran, Camera a Cyril remixben. Hát úgy tűnik, hogy Ed Sheeran elkezdett így kacsingatni az elektronikus zene felé, ugye ez egy hivatalos remix, és a héten kiposztolta, hogy Martin Garrix-el is együtt dolgozott. Cyrillel nem sokára együtt bulizhatunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, vagyis május 24-én, pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Érkezik még hozzánk Sam Felt és a Swiss Disco is, amikor a Rádió 1-es DJ-ek Accent, fú, de sokan leszünk. Részletek a weboldalunkon.

0: csak ti szóljatok, mindig ti szóltok feleségemnél, a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
1: Elsőként a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára a bomba páros, akikkel személyesen találkoztatunk a Budapest Parkban május 24-én. Tóth Abigail, Accent és a közös daluk, a Sugar Daddy, ezt hozom mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös Párizsi Klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. Na, a Párizsi Klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a Párizsi Klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hypaton, DJ producer a folytatásban, David Guetta mentoráltja. Guetta simán az apukája lehetne Hypatonnak, a fiatal DJ producer mégiscsak úgy hivatkozik a francia DJ sztárra, hogy tesó, találkozunk az ibizai rezidenciádon nyáron, posztolta nem olyan rég. Guettának júniustól ismét indulnak az ibizai buliai hétfőnként, és olyan sztárfellépők lesznek, mint a már is hallató Hypaton, Afrojack, Alesso, Cedric Gervais, a Chainsmokers, fellép majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is bulizó Cyril, és még sokan mások.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatot

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Ray Dalton például, akinek a hangját olyan dalokból ismerhettük meg, mint a Matt Kahn-féle Don't Worry, ebben ő vokálozott jó pár évvel ezelőtt, aztán ugye jöttek a saját dalok, a Do It Again, na ez olyan nagyot ment a Rádió 1 esetnél, hogyha jól emlékszem, két Rádió 1 top 500-ban is ott volt a top 10-ben, aztán ott volt az All We Got, és most ez a dal, amit nagyon szeretünk Ray Daltontól, Blood Running, hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Itt a Rádió Egyen éjszaka és hajnalban is csak igazi mai sláger megy. Hogyha valaki az ágyban forgolódva hallgat minket, szeretném egy picit visszaaludni, de nem megy. Hát mondom a receptet, a tuti tippet, nem saját recept, hanem alvászakértők szerint kell így cselekednünk. Szóval szakértők szerint a gondolatainkat ilyenkor egy számunkra kedves helyre irányítsuk, ahol nagyon boldogok vagyunk. Ez megvan? Repüljünk el felette képzeletben, vagy sétálgassunk ezen a kedves helyen. Mindegy, hogy nyitva vagy csukva van-e közben a szemünk, a lényeg, hogy legyünk sötét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Súlyos károkat okozott a tavaszi fagya Dél-Alföldön. Közeleg a Magyar Fagylalt napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Súlyos mezőgazdasági katasztrófa sújtotta a Dél-Alföld térségét, különösen Bács-Kiskunvár megye területét, ahol a május elejé fagy szinte letarolta az ültetvényeket. A szakemberek szerint akár elérheti a 100 milliárdos nagyságrendet, írja a Vármegyei Napilap. A szőlő mellett a szilva, megy és kajszibarack ültetvények is súlyosan károsodtak. Sok helyen teljes terméskieséssel számolnak. A Hajós-Bajai borvidék és a Kunság borvidék területein. A szőlők jelentős része elfagyott. A gazdákat arra kérik, hogy mielőbb jelentsék a károkat, mert csak így juthatnak kárenyhítéshez. A hatóságok és szakmai szervezetek már megkezdték a felméréseket és egyeztetéseket a szükséges támogatások érdekében. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
2: Közeleg a Magyar Fagylalt napja. Május 8-án pénteken ismét megrendezik ezt az ünnepséget, amikor országszerte számos cukrászdában kínálják féláron a fagylaltot. A kezdeményezéshez Bács-Kiskunvár megyében már 5 fagylaltozó csatlakozott, írja a baon.hu. A programban résztvevő helyeken legalább 4 féle fagylaltot kínálnak kedvezményesen helyben fogyasztás esetén. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben. Ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Közös vacsorával a mentális betegségek ellen különös tanulmány látott napvilágot, a Vampol publikációjának eredményeiből kiderült. 10-ből 4 szülő azt állítja, hogy hetente 3-szor vagy annál kevesebb szer vacsorázik együtt a családja. A tanulmány szerint, ha egy anya vagy apa nem vacsorázik együtt a családdal, akkor a gyerekek olyan mentális sérüléseket szenvedhetnek, amelyek miatt később nem megfelelő viselkedési minták alakulhatnak ki náluk. A tanulmány szerint a szülők egyébként érzik a problémát, főleg a vacsorával járó szociális interakció hiánya az, ami zavarja őket. Több mint felük állítja azt, hogy a vacsorázás a legjobb módja annak, hogy egyben tartsák a családot, mivel nem töltenek együtt elég minőségi időt. A tanulmány tovább megy, a közös vacsorákat összefüggésbe hozták az elhízások, kábítószer használat, valamint az étkezési zavarok alacsonyabb kockázatával, de a középiskola elvégzésének megnövekedett esélyével is. A vacsoraasztalnál folytatott beszélgetések ráadásul társadalmi-gazdasági helyzettől függetlenül bővítik a gyerekek szókincsét és olvasási képességét. A kutatók 1402 éves gyerekkel rendelkező családot vizsgáltak meg, arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerek egy héten hányszor étkezik mindkét szülővel együtt, és hányszor csak az egyikükkel. Ezután a gyerekek 4-5 éves korában kérdéseket tettek fel a szülőknek a gyerekek viselkedéséről, például, hogy milyen gyakran kapnak dűrohamot, vagy hányszor nem megfelelő a viselkedésük. Ebből következtették, hogy azok a gyerekek, akik kevesebb szer étkeztek együtt az édesapjukkal, vagy külön az édesanyjukkal, a későbbiekben rosszabbul viselkedtek, mint azok, akik mindkét szülőt az asztalnál tudhatták. A kutatás vezetői szerint a családi étkezések a gyerekek számára az egyik legfontosabb tanulási környezet, ezért is érdemes jobban figyelni rá. Ott tanulják meg, hogy a felnőttek hogyan osztják meg az ételt, hogyan beszélnek egymással, és hogyan teremtenek szemkontaktust. Az is kiderült, a munkájukkal és anyagi helyzetükkel elégedetlen apák vacsoráztak legkevesebbet a családjukkal.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, mert most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban, Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig, Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na de akkor nézzük meg, hogy mi történik a svájci székelyű Hip Baby gyártónál, gyerekek. Ezt elhiszitek, hogy van ilyen? Ausztriában elbocsátott alkalmazottat gyanúsítanak a következővel, hogy mi történt itt valójában. Őt kirúgták, ugye, Ausztriában dolgozott, ez a Hip gyár, ez ugye csecsemő ételeket csinál, tudod, ez a kis konzerv, túl vagyunk a gyerekes időszakon. Bementél, megvetted a tökfőzeléket, megvetted neki a babfőzeléket, a sárgarépa főzeléket, megfogtad, kigugapokoltad, benyomtad a gyerekbe, és boldog volt, mert evett és aludt. Ezek a kis Hip bébi ételek.
2: Ez,
1: sótlan, íztelen, szarízű.
2: Azt mondani, hogy szerintem nem annyira jók amúgy.
1: De nekünk, a gyereknek akkor még jó 6 hónaposan, meg egy évesen, meg hozzátáplázat.
3: Hát, de még ugye anya nem főz, őket, igen. Akkor muszáj valamit ennie.
1: Igen, igen, igen. Nos, kirúgtak egy szlovák férfit, aki bosszút állt, figyelt, hogy át bosszút, és azt csinálta, hogy patkány mérget juttatott a gyártó soron keresztül a bébi konzervekbe. Na azt aztán hogy csinált a gyerekek? Ezt próbáljátok megfejteni.
3: De ha miután kirúgták, hogy ment vissza?
1: A bébi étel bűnöző. Tessék?
3: Kirúgták, és utána állt bosszút? Hogy ment vissza?
2: Nem, hát nem azonnali volt. Mert
1: mindent az ügyről most fogjuk felderíteni. Az első
2: felmondtak
1: kérdés.
2: Neki, és még volt gondom, amit le kell dolgozni.
3: Igen. Fölmondási idő.
1: Lemérgezte a bébi ételeket, és azt csinált, Ausztriában vették észre, és ott is vették őrizetbe. Elvesztette az állását, és azt csinálta, hogy patkány mérget rakott a bébi ételbe. És nem egészen tudják, hogy, mert azért ez egy zárt rendszeren keresztül megy ugye maga az, hogy belenyomják az üvegbe a kaját. És azt mondta a férfi, megzsarolta a hibgyárat, és azt mondta, hogy elmondom, hogy melyik tételt mérgezte meg patkánymérege, hogy ne kelljen kidobni nektek egy hónapi hibpadagot, viszont akkor fizessetek ki engem, vagy adjatok végkielégítést, vagy adjatok valamiféle...
2: Hát, jó nagy ostoba voltam úgy, mert...
1: Kártérítést.
2: Összességében. De nem csak az, hogy ezt kitalálta, hanem az is, hogy tudod, ilyenkor nem az van, nem az a protokoll, hogy akkor persze elhisszük neked, hogy csak ebben a 10-be raktál, hanem ilyenkor az egészet így is úgy is meg fogja semmisíteni.
3: Hát, hogyha bevallod, akkor...
1: Na, de hogy jön rá? Várj, szólt egy szülő, hogy patkányméreg van a kajában?
3: Nem, ez ő
1: hogy...
3: megmérgezte, és igen? Azonnal értesítette a gyárat, hogy méreg van a hibben, vagy hobban, és ha nem fizettek, akkor igen, nem mondom el, hogy melyikben, tehát meg kell, amit Eszter mond, meg kell semmisíteni egy hónapnyi termelést.
1: Iszonyat durva. Na most várj, ezek már kim voltak kisboltokban közben. Tehát, hogy észrevette egy szülő, fölhívták a figyelmet arra, hogy figyeljenek a kajára, és Kismarton és környéke megyében, Snüccen-Gibe településen vásárolták meg, 15 mikrogram patkánymérget találtak a bébi ételben. Azt nem mondták, hogy ennek mennyisége elfogyasztása milyen hatással lenne a kisbabára.
2: Lehet, hogy a nulla lenne a legjobb szerintem egy kisbaba szájába a patkánymérgből. Azt gondolom.
1: Nem feltétlenül tesz jót az immunrendszernek. Szerintem úgy nem biztos,
2: hogy erős.
1: Nem biztos, hogy előnyös, igen. 2 millió eurót kért, 6 napon belüli kifizetést követelte a vállalattól, és azt mondja, figyelj, a hülye rossz helyre küldte az e-mailt, a levelet azonban csak 2 héttel a határidő lejárta után találták meg egy csoportos postafiókban, amelyet ritkán néznek. Ezt elhiszed? A hülye telenyomta patkánymérreggel a hippet, elküldte a zsaroló e-mailt. Nem jöttek rá, ezek kiszórták, tehát valószínűleg emberi fogyasztásra is került, mert hogy nem tudtak minden üveget megfogni. Majd 2 hét múlva észrevették, hogy ájjájájájáj, itt a csoportos e-mailben a csapatépítő meg nem tudom milyen e-mailek mellett van egy csávó, aki lemérgezte a komplett gyártósort patkánymérreggel. Na de kérdezem én, hogy jutottad be a patkánymérget? Fogod, beviszed a patkánymérget, és az üvegben, amikor keverik a babot, a főzeléket, meg a répát, fogsz 1 kiló patkánymérget, és beadagolod? Vagy az üvegbe nyomod bele, amikor az már gyártósoron van, és készen van? Hogy viszed be a patkánymérget?
3: Bekeverésnél. De mondjuk is, hogy viszel be 1 kiló patkánymérget?
1: Hogy viszed be? Azt gondolnád, hogy azért ennél ez egy zártabb rendszer, amin keresztül mennek ezek a kaják. Hogy mérgezed ezt le? Ilyen alapon bárki évek óta mérgezheti a hippet patkánymérgek, úgyhogy soha büdös életben nem jönnek rá.
2: Nem annyira zárt a rendszer szerintem, mert ugye az van, hogy nem nagyon van benne tartósítószer, ha jól emlékszem a hippesre, mert az a jobbik minőségű, és ott ugye az van, hogy akkor hővel, meg ezzel a vákummal tartósítanak, tehát akkor van egy része a sornak, amikor még nincs rajta tető. Szerintem nem tettővel.
1: És akkor ott ő kicsit csipetni
3: szóval. Így egy kis kanál, mindegyikbe tesz bele.
1: Hát ez gondolod, jön a gyártósor, az iptik, üveg rámegy.
2: Nem, de van mellette minőségellenőr mindig. Tehát például, hogyha valami mellé nyom meg, és ugye van, aki ki tudja ezt szedni. Tehát fizikai munkás mindig van mellette.
1: Ezeken a gyártósorokon már nagyon kevés van. Gondolod, de jön az üveg, én láttam egy gyártósor. Jön az üveg, belenyomja a dzsuvát, ráteszi a kupakot, rányomja a matricát, kész, és következő. Kész. És ilyen százasával dobja ki.
3: Tehát, minőségellenőrzés meg úgy van, hogy

0: a színe, és attól már ijesztő. Tehát, hogy lehet, hogy lecsavarta, és ugye gondolom, elkezdett dolgozni a patkányért, az így habosodik meg ilyen, mert ugye ez egy
1: átmarta az üveget.
0: Ne, az is lehet meg az, hogy ebben vannak fehérjék, és ugye amikor fehérjéhez hozzáér valami, ami kémiai reakciót vált ki, akkor az ugye elkezd valamilyen állaggá válni ott a tetején, és gondolom, hogy gusztustalan volt.
2: Ja, hogy rájött a szülő arra, hogy akkor ennek a tetején valami úzik. Nem jó, ha megváltozott az állaga. És akkor hát... kiderült, hogy a patkány méreg úzik a hípnek a tetején.
0: Igen, meg amúgy szerintem sok ilyen szitu van, hogy tudod, kibontod, átkanalazod, mert azért nagyon sok sztori volt, hogy mit találtak már ilyen ételekbe. Tehát ez nem az első ilyen eset.
1: Most várjátok, én ráolvastam erre. Az érintett üvegen, amit lefoglaltak, egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján. Tehát a csávó megjelölte.
2: Hát akkor felejtsd el, az akkor annyira nem zárt rendszer. Tehát akkor a mamák, a nagymamák, mint a befőttesek, a baraszlekvárt berakják.
1: Oda ment,
2: és egy gyártósoron, egy 4000 négyzetméteres ipari telepe gyártósoron, ő megjelölgette az üvegeket, hogy ebben van a patkányméreg alulról?
1: Hát ezek szerint itt most az van, hogy a burgenlandi rendőrség, meg az osztrák élelmiszerügyi, biztonsági, akármicsoda, kinyitott üveget foglaltak le, és az érintett üvegen egy fehér matrica volt piros körrel az üveg alján, ami aha, egyébként ott nincs. Tehát valószínűleg a csávó, akkor tényleg az van, hogy a soron ott állt, kiskanállal tyuk-tyuk-tyuk, elkeverte, és ragasztott rá egyet. Mert ő ugye nem akart gyilkolni, tehát hogy ezt ő nem azért csinált, hogy meghaljanak emberek, meg csecsemők, gyerekek főleg nem, hanem zsarolni akart vele.
2: Mondjuk meglehetősen naív feltételezés, hogy írsz egy e-mailt a cégre a saját e-mail címedről, megzsarolod a céget, és a cég neked ki fogja fizetni a 2 millió eurót egyébként, és aztán te elmondod, hogy igen, akkor a 6-os gyártósor, 2-es, nem tudom, Bécsbe menő fuvaron raktam be 6 üveget, amiben patkányméreg van. Tehát azért itt az egész feltételezés, meg az egész hitrendszer azért nagyon inog, nem?
0: Azt írja valaki, hogyha a tartályba keverné bele,
2: akkor az nem tűnne föl senkinek.
0: Nem, az feltűnne, mert hogy ott vannak különböző ellenőrzések, ilyen kémiai, biológiai. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy a több alapanyag van, bármelyik aha, alapanyag lehet szennyezett, úgyhogy gondolom a végén az elkészült terméket azt letesztelik ilyen csíkokkal, mindenféle dolgokkal, és utána pedig, tehát amikor elkészült az üveg, akkor azt már valószínűleg nem tesztelik le, hiszen ugye már ott letesztelték, úgyhogy ennyi. Akkor
1: szerintem a kész terméknél is biztos, hogy kivesznek kettőt.
2: Biztos, hogy van ilyen szúrópróbaszerű ellenőrzés, tudod, megnézik az állagát,
1: jó, hogy jó a vákuum, jó zár, az akármicsoda, ott még egy kör biztos, hogy ráfuttatnak, de mindegy, de akkor ezek szerint ő egyesével követte ezt el.
2: Kiskanás beleszórta, igen. De akkor a szülő rutinos volt, tehát akkor a szülő jött rá, hogy itt, és akkor aztán fölemel az üveget, és meg van jelölve pirossal. Na azért az úgy már egészen gyanús egyébként, igen. Aha, tehát én nem kóstoltam meg ezeket a bébi ételeket, csak akkor, amikor hogy melege. Tehát amikor megmelegíted neki, akkor úgy megkóstoltad. Meg rájöttél, hogy a tök egy kicsit szerintem megsózva nem olyan rossz. A tök főzelékük nem volt rossz. Én azt mindig megsóztam, egyébként az a bevertem egyet én is.
0: A paradicsom az tészta volt.
2: De melyiket szeret? Apró darabos tészta volt. De meg kellett sózni, mindig, mert baromi sótlan.
0: Igen, az a tészta volt az egyetlen.
2: Én a tököt szerettem.
0: Komolyan?
2: Igen, én nekem a tök főzelék volt. Kicsi tejfőbe, egy pici kanál tejfő, pici só. Figyelj, olyan főzeléket. Olyan főzeléket csináltam belőle, megőrültél. És voltak ilyen gyümölcs konzervjeik, amiben körte volt ledarálva. Elmondom neked, nem voltak rosszak.
0: Abból nem a maga gyümölcs, neked nagyon savas volt, hanem azt tetszettem, hogy volt egy kis gríz. Lehet kapni gyümölcs plusz gríz.
2: Gyümölcs plusz gríz, tényleg.
0: Igen,
2: tényleg.
0: Mert jobb volt, ilyen sejmes volt az állaga. Szinte pudingos.
2: Igen. Igen, és egyébként a csávó mire gondolt, hogy akkor ő kifizetik a 2 millió eurót, ő megmondja, hogy 2-es karton 6-os Bécsben ő szállítmány, azt levonják, és vége.
1: És tehát, utána nem fogják elkapni.
2: És nem kapják el, átutalják a 2 millió eurót, és azt mondják, hogy köszönjük, Jürgen, hogy elmondtad, itt a 2 millió euró, boldog nyugdíjas éveket.
1: Szevasz!
2: Az egészet nem értettem. Hát, tessék, írjatok rövid zsaroló leveleket nekünk, hogy ki mivel tudná a saját cégét megfenyegetni, jó? Igen, a főnök a céges autójában, a pótkerékben tartja nagybani tételben a kék színű vitaminokat, nem otthoni használatra, írta a hallgatónk. Kedves főnök, ajánlom figyelmetbe, hogy a számítógép és időpontrendszert a mikorházi osztályunkon csak én tudom kezelni jelszavakkal együtt. Ha bármi csúnyaság járna a fejedben, az egész rendszer törlöm, a jelszavakat pedig módosítom. Ha bármi kétséged lenne abban, hogy kidolgozik rendesen, ajánlom figyelmetbe a hétfő és csütörtöki kukásnapot, amikor is a kedves feleséget kint udvarol a kukásoknak, legyen csodás napot, csak okosan.
1: Micsoda zsaroló
2: levél.
0: De miért kell udvarolni a kukásoknak?
2: Hát ez egy jó kérdés, mert az, hogy kába hanyagolva valószínű.
0: Miért hát vagy pedig az van, hogy valami sunyászkodás van. Van itt még egy plusz kuka, amit el kéne vinni, srácok, itt hátul, de gyere.
2: Nincs ott plusz kuka. Ott egy másik kuka van, ott egy bozót van, amit le kéne vágni.
0: Azt mondod, hogy ízé.
2: Miért udvarol az asszony a kukásoknak? Egy kis plusz motyú elviteléért?
0: Szerintem a lehető legnehezebb műfajt választottam, mert a kukások mindig annyira sietnek, hogy nincs ilyen nagy idő. Én még nem láttam fizikai munkásokat magukat ennyire

0: Olyanok az egész, mint egy ilyen gépsor.
1: Rohan, szedik, igen, rohan, igen, szedik, igen. Ott nincs olyan idő.
0: Nincs
1: elkapni idős milfeket, akik kicsit kiéhezettek, igen. Személyi sofőr voltam május 12-ig, az összes szeretőt ismerem, legalábbis névről biztos, hazugságokat, kommunikációs savarokat, mit írt rá rokona, hogy ne az ő nevé legyen a vagyonbevalláskor, az összes mocskos dolgát tudom. Létezik betyárbecsület is, de az illetékesek fognak egyszer kérdezni, akkor szívesen elmondom.
2: Yeah.
1: Jött egy ilyen is. Köszönjük szépen. Annó nálam volt a főnököm céges telefonja, jött egy SMS a szeretőjétől, akinek férje is volt, sőt, ismertem is a mai napig a csaj, csak én tudom ezt két oldalra. Mindenhogyan tudtam volna zsarolni. Jóska, szerintem tedd ki az esőbe, hát ha nő még. Nagyon rátférne, puszi Kinga. Ha elküldeném a kedves párodnak a közös kóbor percénkről készült fotókat, lehet, hogy előbb-utóbb megadod a több mint 5%-os nyomorult fizetésemelésemet. Vagy betolom a képeket a közös munkacsoportba. Tuti zabálnák a sztorit. Hoppá!
0: De most akkor az történt, hogy amit gondolunk, hogy történt, hogy összefeküdtél vele
1: a
0: fizetésemelésért, és aztán nem adta meg.
2: Nem biztos, hogy azért szerelemből is összefekedett, érted?
0: De azért más kérdés, hogy amit előtte írtál.
2: Hát utána kért,
1: utána kért és nem adta meg.
2: És azt mondta a főnök, hogy nem adja.
0: Időarányosan csak 3,5% tud lenni.
2: Szóval van egy jó áresünk.
0: Így van. Nem, ez nehéz kérdés amúgy.
1: Tisztelt vezetőség, ha nem fizetitek ki az ünnepnapokat is, akkor jelzem az összes megrendelőnek, hogy a kutyáitok rendszeresen telibe húzzák a raklapokat, és ezt ők így kapják meg. Same in English, Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. BRFK bűnmegelőzési osztály, 12 fővel a rendőrpalotában dolgozunk. Ott is mit lehetne, gyerekek.
3: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24 pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentist, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, max Maxentis.
6: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
2: One. Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult. A diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234.000 forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
1: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, időben kezdünk, 6 óra után 15 perccel jó reggelt. Eszter, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Hello, jó reggelt! Nagy pislogások!
3: Hello mindenkinek!
1: Jó reggelt!
2: Kicsit későn ébredtem fel, de ettől főleg hogy képbe vagyok. Jaj, Feri, ne fossál tőlem. Hoztam neked egy meglepetést, képzeld el.
3: Nem.
1: Na!
2: Az van,
3: akkor
2: hogy
3: azért
2: ugye...
3: voltál ilyen mérges, nem?
2: Nem vagyok mérges.
3: De már ez a mondat is. Nem vagyok mérges.
1: Na, mi a meglepi?
2: Igen, igen. Ferenc, ma a saját sorsod kovácsa vagy, csak mondom neked. 4 órás kovácsolásról vár ma ránk együtt.
3: Ja.
2: Hogy az ennyi, hogy ugye nagyon sokat hallgattam azt Ferenctől, hogy elmaradásom van vele kapcsolatban, és ez az elmaradás egy maskás sejeming. Jól emlékszem?
3: Igen, ígértél.
2: És hogy jövő héten, ugye hétfőn Ferencnek a születésnapjával fogunk indítani, úgyhogy arra gondoltam, hogy már jöhetne az uniformisodban. Tessék, átadom neked ezt a rendkívül ízléses darabot.
3: De
1: azt a mindenit, mi ez pontosan? De. Ez egy macskás?
2: Ez egy macskás születésnapi sejeming.
1: Ó, da nézzél!
2: Egy hatalmas fürdőkádban ücsörgő macska van
1: ez
2: rajta.
1: Ez nem ing, ez egy abrosz. Tehát ez be lehet takarni az alföldre.
2: Ez Ázsiának azon részéről jön, valószínűleg 3-4 éves gyerekek készítették.
1: Igen. A méretezés azért nem akármi.
3: Nem sikerült, de jó lesz.
2: Figyelj, el lehetett dönteni, hogy egy veszélyes 2XL-eset veszek, vagy egy tuti 3XL-eset, és én a 3XL-eset választottam.
1: Jó, voltam,
2: ezzel
1: jó ekkora volt.
2: A mellényedet,
1: igen. Volt, amikor ekkora volt, most nem ekkora, de jó, viszont a macska nagyon cuki.
2: Igen,
3: de aranyos.
2: A kedves hallgatók nem tudják, de ezen, hát hogy is mondjam, japán macska van, egy nagy habos fürdőt vesz éppen, és nagyon sok rózsaszín levél és zöld levél.
3: Nagyon szép színek, és külön kiemelném a kád mellett a 2 darab mozdató sampont.
1: Igen, nagyon csinos.
3: Japán feliratokkal van.
1: Levelekkel.
3: És akkor
1: közben.
3: Hétfőn ebben legyek?
2: Hát légy szíves. Lehet, hogy kicsit be kell szabni most, hogy tedd magad, de légy szíves.
3: Jó az.
2: Kicsit bővebb lesz.
1: Egy picit belehízol hétvégén, akkor jó vagy.
2: Adj neki, akkor tömeges
3: kell legyek.
1: Akkor azért úgy jó vagy.
2: De ha 2XL-eset vettem volna, akkor az apró ázsiai kezek biztos, hogy kicsit csináltak volna. Igen. Mert a 2XL mindig olyan fura.
1: Igen, nem? Igen.
2: Bár honnan tudhatnám, hiszen embes vagyok, ugye?
1: Igen, hogy... XS-es.
3: Én sem láttam még sose olyan kicsi, vagy nagyot.
1: Igen.
2: Így van.
1: Jó, figyelj, hát, jól néz ki.
3: Te mus?
1: Te mus?
2: Nem. Drága is volt ráadásul.
1: Drága is volt. Miért drága egy ilyen?
2: Hát ebben a méretben.
1: Figyelj! Én azt mondom, ezzel be lehet akarni a kis alföldet, ezzel be lehet akarni.
3: Ha nem tudunk, ha nincs szállásunk, akkor ezzel bárhol.
2: Béket meg tudod kérni a hétvégén, egy kicsit vegyem be belőle.
3: Anyám az ért hozzá.
2: Na anyukát, csinálj már belőle, egy kicsit elgomboltad.
1: Igen, kicsit el is gomboltad, aztán jó hülyén néz ki. De hogy igen, anyád egy kicsit bevesz belőle, jó lesz az, nincs ezzel baj.
2: Így van. Hát lehet, hogy a sampon le fog kerülni róla.
1: Ne, igen.
2: Tubussal, de.
1: Igen.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szépen a viselt egészséggel.
3: Azért, na.
2: Hálátlan kígyó.
3: Hát csak szeretsz.
1: Nagyon
3: mély
1: szép.
3: Jelleg belül.
2: Nagyon csinos leszel. Így van. Amúgy ezt már hónapok ezelőtt megrendeltem, elmondanám neked. Csak nem volt megfelelő alkalom, hogy behoz. Amúgy nem olyan
1: egyébként
2: gáz.
1: Így már begombolva, így begombolva, tök jó.
2: Laza.
1: Így begombolva elég laza egyébként, igen.
2: Ez egy kis váltomés, ez van benne, úgy látom.
3: Ez az izmom, érted?
2: Igen, nagyon durva.
1: Jó, hétfőn a kitelepülésre kérlek szépen, hogy
3: ebbe megyek.
1: Hogy ebbe érkezzél. Nagyon klassz. Gyorsan közben egy SMS, 44 nap, 19 óra 44 perc és nyári szünet. Eszter, én szeretlek, jött egy ilyen. Köszönjük szépen, valakit ezt már kiszámolta nekünk. Én még a nevét sem tudom, csak megírta megint, hogy mi a helyzet. Tartsátok meg a jó szokásokat a 6.15-tel. Péter küldte ezt nekünk Miskolcról, mert hogy 6.15-kor kezdtünk, igen. Ej, Eszter, karácsony, motor, szülinap, cicásing, mi kell még? Jani Zalából küldte.
2: Na látod, és
3: képzelj,
2: még így is így bennak velem, látod, tehát, hogy egy ilyen csupa szívember vagyok, igen. És még így is.
1: Megvolt a napindító gyászolás, kezdődhet a műsor, szóval lássuk a témákat, írta nekünk egy hallgató. Hát 6 órakor még nem szoktunk, csak úgy belekapunk mindenkibe. Igen. De jó, egyébként mondom, nem rossz, tényleg nem rossz. Nem áll rosszul. Nagynak tűn, de így felvéve nem.
2: Ez egy laza, tehát ez szellőzős, ebben nem lesz meleged.
1: Igen.
3: Nyaras.
1: Igen. Feri elsírni, ki fogja magát ettől a gyönyörű ajándéktól. Na, gyorsan dobj egy Balázsit. Barnabás küldte neki. Gyorsan dobj egy Balázsit, igen. Milyen szállóige lett a csávó, nem? Hát... mém is, meg szállóige, meg minden. Bement.
3: Nagyot ment.
1: Előadta itt a nagy országos hisztiét, meg Brüha elsírta magát, hat zsebkendővel bekészítve. Mit kap?
2: Ez a zsebkendő, én azt,
1: a zsebkendő bekészítve mennyire jó.
2: De ezt magának tette le az asztal, hogy oda készítve.
1: Hát vagy mondta, hogy figyeljetek, sírni fogok, szeretnék kérni zsebkendőt, és akkor kért előre zsebkendőt.
3: Szerkesztők gyorsan bekészítették, hogy ha nagy sírás lesz, akkor több is legyen.
2: De mi van, hogy azért tették be, mert odafelé is végig sírt.
3: Úgy igen. Telefonált, mert ő akart bejönni, ugye? És
1: szeretnék zsebkendőt kérni, mert nagyon fog sírni.
2: Hú, nem tudom, és kíváncsiak, hogy mi fog még történni, mert az egész közélet annyira izgalmas, hogy ehhez képest a Dallas utolsó évoda teljesen kiábrándító volt.
1: Figyelj, nagyon izgalmas, és szerintem ez még azért jó sokáig így is marad. Itt még kiesnek. Csontvázak és nem csontvázak és élő emberek a szekrényből, itt még ügyészségi nyomozások lesznek, itt még nagyon sok minden történik, úgyhogy nagyon izgi. Egyszerűen tényleg csak fel kell ütni most a magyar közéletet, belpolitikát.
2: Megint az internetet, és tetszeni fog, ami történik.
1: És minden nap tetszik, ami történik. Igen. Úgyhogy ez, igen. Ez nerkendő, azt írják. Április 12 óta az nerkendő. Kicsit halkabban légy, és még alszom. Írja nekünk egy másik hallgató. 6-15, nem a fixáros gázolajra gondoltál? Annyi a fixáros gázolaj? 6-15.
3: 5-95.
1: 5-95, és van egy másik ár, azt hiszem, kettő ár van. Van a benya, meg a gázolaj.
3: Ja, a gázolaj.
2: Ja, nem beszéltünk amúgy a legfontosabb részletről a videóban, a Casio számológépes óráról. Azt nem láttátok?
3: Az van neki.
2: A karján most kivételesen nem egy nagyon drága 15 milliós, meg 50 milliós óra volt, hanem egy Casio számológépes, amit 30 ezerért lehet venni.
3: Hát mert sírós interjúra nem mész 15 milliós órába.
2: Azért volt hát a számológép, mert telefon nem lehetett bevinni, és az, ami gyorsan tudott számolni, azt mondja, 17 milliárdot, igen, hát ezt elkötöttem, na várjál, de akkor itt még mínusz 5 milliárd. Akkor
1: tehát, de még ebben is hülyének vagyunk nézve, tudod? Tehát még ebben is megvan az a prekoncepció, hogy felveszem ezt, hát ha elhiszitek. Persze, nyilván elviszük, évente 100 milliárdokat vettél föl közpénzből azért, hogy pusztítsad az ország mentális állapotát, és háborús plakátokkal kampányolj tele mindent. Te csak a helyet biztosítottad, magát a felületet, persze tudjuk, a tartalmat nem te gyártottad. Egyébként meg nem tudom hány házad, meg mit van, meg mennyi osztalékod, de fölveszel egy Casiós órát.
2: Gazdasági létesítményként, azt igen. Mondom, a mezőgazdasági létesítmény, bocsánat.
1: Úgyhogy hatszorosan árasztad a piachoz képest saját magad, de mindig te nyertél meg mindent. De bemész egy Casiórába, hát ha elhisszük, hogy neked tényleg Casiórád van. Aha,
3: igen,
1: rendben van, akkor én ezt most már így elhiszem.
3: Szerintem mindenki azon gondolkozik most, hogy hogy mi volt a vezérelv ebben, hogy ő ezt megcsinálta? Menekülés?
2: Vagy hát az a helyzet, hogy nyilván nem ismerjük a teljes történetet, tehát vagyunk. Amikor ő ezt a döntést meghozta, szerintem erre neki nagyon nyomós oka volt. Tehát az van, hogy ugye...
3: De felülről nyomós, vagy belülről nyomós?
2: Szerintem hatóságilag.
3: Hatósági nyomós?
2: Igen, hatósági nyomós. Hatósági
3: nyomottáros lett,
2: igen,
3: Balázsi.
2: Igen, mert hogy ugye állítólag ugye az ő pénzét kapták el.
3: Amikor... zárolták a számlát előtte, igen. Itt vett nem az övét, hanem a cégét zárolták, hogy aztán a személyes vagyonához hozzányúltak-e, azt nem tudom, de azt tudom, hogy a cégnek zárolták a számlát.
2: Azért az is rosszul tud esni.
3: Nagyon.
2: Az rosszul tud esni azért, nem?
3: Igen.
1: Az nem feltétlenül jó.
3: Ki kell fizes mondjuk 500 embert, ugye, amennyi alkalmazottad van, és ha zárolják a számlát, ott nincs fizú, akkor be kéne hozni.
2: Bizony.
3: De igen. Az, neki nincs.
2: Hát mert nem tudjuk ugye, hogy most már nagyon durva plegykák kötötték fel feléket, hogy ez miért cserébe történt. Hát igen. Ki. Most már nem is akarok spekulálni,
1: sok minden
2: csak várom, hogy jöjjenek az infók.
1: Jöjjenek az infók, igen. Sok minden. Sok minden lehet. Itt 40 milliárd osztali két év alatt, az napi 50 millió forint haszon. Teljesen szürreális. Hát nyilván tudjuk, hogy nem mármint, hogy a piacról működtek, de nem piaci áron és nem piaci körülmények között, azért ezt mindenki tudja egyébként. 4 naponta nyert közbeszerzés 16 év alatt. Igen. Lehet, hogy belülről full arany. Miről van szó? Kérdezi Zsolti. Zsolti, lehet, hogy meg később még beszélünk, de reggel van, gyerekek, még korán még nem megy be ennyi info, úgyhogy még lazulunk egy kicsit, jó? Alekosz már megy trélerekkel a Hajdúhoz, megmondta a mester.
2: Alekosznak milyen napjai lehetnek most amúgy?
3: Boldog.
1: Igen. Ja, hát izgalmas történnek. Dolgok történnek. Nem hiszem, hogy azért itt magától valaki ennyire hülye lenne. Szóval, hogy azért itt más van a háttérben. De hát ez már legyen az ügyesség dolga.
3: Azt mondta, hogy nem szóltak neki, hogy ezt meg kéne lépni. Persze benne van az, hogyha szólnak, akkor arról is szólnak, hogy mondd azt, hogy nem szóltunk.
1: Akarsz kötni egy vádakut, és jelzett, hogy csokom, én itt vagyok. Igen. Én hajlandó vagyok visszaszolgáltatni egy 100 MRD-t, és kössünk gyorsan egy vádalkut, és akkor én erre nagyon nyitott vagyok, gyorsan le is mondok mindenről. Hát most azért ez ennél egy fokkal bonyolultabb.
3: A pénz visszaszolgáltatása az nincs benne ebben az alkuban.
1: Aha.
3: Ő a cégeket adja.
1: Hát, hogy lemond a cégéről, lemond az értékéről, lemond a 100 milliárdos szerződésekről, mindenről. Na most ez a cég, ez nem piaci alapon működik, a cégnek egyébként nincs valódi értéke, mert abban a pillanatban, hogy ez nem kap állami megrendelés 6-szoros áron, így mi a beltartalom? Mi a valódi? A beltartalom az volt, hogy fölpumpáltad állami megrendelésekkel 6-szoros áron, évi nem tudom, 100 milliárdos volumenne. Az egy tartalom, de az egyik pillanatra a másikra eltűnik, akkor mi még a céged valódi tartalma? Valójában semmi, üres. 500 alkalmazottad, 500 alkalmazottak.
3: Igen, piaci alapon már így nem
1: piaci alapon, élni. Így ebben a formában a cég értéke, amit már nincsen 50 milliárd, meg 100 milliárd, tehát hagyjuk már. Nyilván meg kell nézni, milyen ingatlanok vannak benne a cégben, milyen autók vannak, milyen ingóságok vannak, de hogy az megrendelés nélkül hirtelen, tehát egy cégnek az is a valódi értéke, hogy mit tud felmutatni, milyen volumened van, mi a következő megrendelésed, mi lesz, milyen érték van benne.
3: Tehát, most következő megrendelései még vannak aláírva. Hogy teljesülnek-e, az a nagy kérdés.
1: Aláírva, alá van írva, igen, de nem tudom, mit fognak kiplakátolni. Igen.
3: Most az államnak például van 500 dolgozója, akit ki kéne fizetni?
2: Mert ugye van ott több is, ahol ez egy cég.
3: De hogy ugye ő megíratta a papírt, tehát elméletileg most már magyar állami a cég, ahol várja 500 ember a fizuját.
1: Igen. Persze, hogy Casio Daytonával nem tudsz osztalékot számolni. Casio Daytona. Egy jó kis Rolex Daytona, így van. Ja, gyerekek, kemény ez a történet. Igen. Jól van, nézzünk gyorsan még egy-két SMS, csak így a Viberről is, hogy ki hogy ébredt, kivel mi van, mi a helyzet, milyen hangulatban van az ország. Ezt már látjuk azonnal itt az SMS-ekből. Azt mondja, hogy kilököm a dugót, utána jó vagyok, egy fekete fehér, igen, nemre kérdez, írta valaki. 10 éve nem voltunk nyaralni sehol a családdal, úgyhogy nagyon szeretnénk menni, hadd játszak én. Írta egy hallgatónk a fekete fehér, igen, nemre, mert hogy ugye plusz ajándékunk van. Jó? Úgyhogy lehet is rá jelentkezni. Egy wellness hétvége, gyerekek. Egy jó wellness hétvége, amivel indítjuk, vagy zárjuk ezt a hetet. Ide el tudtok menni, úgyhogy nyerjétek meg. Reméljük, hogy jó helyre megy a nyeremény. Egy szép kétnapos Zamárdics wellness hétvége, félpanzióval, reggelivel, vacsorával.
3: Jó szálloda, jó Balaton.
1: Így van.
2: Jó reggelizések.
1: Jó nagy reggelizések.
2: A legjobb dolog az egész szállodai létben, szóval az, hogy reggel lemész, és készen van a reggel.
1: Nagyon tudom szeretni. Nagyon szeretek szállodában reggelizni.
2: Mi a kedvenc reggelid a szállodában?
1: Tükörtojás, hemendex, omlet, pici jogurt, pici granola, egy frissen facsart, valami kis kávé.
3: Ő a fölhalmozó reggeliző, aztán ott hagyja.
1: Órákig tudok reggelizni.
2: Ugye, az szeretek. A legjobb étkezés az egész világon.
1: Igen. Jövő mindjárt, gyerekek, fél hét van, mindjárt itt vagyunk a hírek után. Megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Kapuszton személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 millió 790 ezer forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy kekszválogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dasswelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dasswelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
10: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ípekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elütöttek két gyalogost Kecskeméten a zebrán, vízi bicikliket rongáltak meg Kunfehérton, folytatódik a jó idő. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Két gyalogost, egy 12 éves gyermeket és a nagymamáját, egy 53 éves nőt ütött el egy autó Kecskeméten a Kükülő utcában. A baleset a kijelölt gyalogátkelő helyen történt, ahol a járművezetője a gyanú szerint nem adott elsőbséget, közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, a sérülteket kórházba vitték. Az eset körülményeit vizsgálják. Megszaporodtak a vad balesetek a 44-es főút mentén, különösen Kecskemét térségében. Ezért a környéken élők petíciót indítottak a 44-es főút biztonságosabb átételéért. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A kezdeményezők szerint főként hajnalban és napnyugta után veszélyes a közlekedés az aktív vadmozgás miatt. A petíció három fő megoldást javasol, vadvédőkerítések és riasztók telepítését, a növényzet rendszeres karbantartását, valamint modern technológiák alkalmazását. Súlyos rongálás történt a Kunfehértói tófürdő területén, ismeretlenek két vízibiciklit a partra vonszoltak, majd végighúzták azokat az aszfalton és a térkövön, így az eszközök több helyen kiukadtak és használhatatlanná váltak. A kár előzetesen 100 000-es nagyságrendű, írja a baon.hu. A rongálást azonban a biztonsági kamerák több szögből is rögzítették. Az üzemeltető arra kéri az elkövetőket, hogy május 7-éig jelentkezzenek. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány 100 hektárt érint és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
2: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el.
1: Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, és már is folytatjuk. És nyerni nálunk egy jó kis Vella Marin wellness hétvége, gyerekek. Ez egy kétnapos kis wellness hétvége. Nagyon-nagyon-nagyon. Jónak tűnik Zamárdiban, félpanzióval, ez a tétje a játékunknak.
2: Most már az van egyébként így játékügyben, lenyomtunk 3 hét üzemanyag túrát.
1: Igen.
2: Ugye? Most igen. Van egy wellness hétvégénk, és van egy csodálatos mosó takarítógépünk.
1: Aha.
2: Tehát ez legalább megint egy 4-500 ezer forint, amit naponta kiadunk. A jövő hetünk az dzsihád lesz napi 4 játékkal.
1: Az nagyon, csak azt ide játszani fogunk a rócsón.
2: Gyerekek, most már csak fölfele megyünk? Utána szólt már valaki, hogy milyen játékunk van?
1: Igen. De ez jó, mert ez igazából jó, mert mindig ott van a... Mennyit tudod, hogy a piacról működünk, hallgatott a műsor, és piaci megrendelőink vannak. Azért ez szerencsés ebben a média helyzetben, ami most van.
3: Ezért nem sűrsz a kázi órádban.
1: Igen, ezért nem kell tűnni kázi órában. Tehát, hogy ez nagyon rendben van. Igen, nagyon sok szponzorunk jön a jövő héten. Ugye sok-sok-sok nyereményt, pénzt osztunk majd a helyszíneken. Az idő is javul, azt láttuk, hogy hétfő-kedd az új rendben lesz. És aztán egy kicsit beesik majd a hőmérséklet, de nincs nagy baj.
2: Nem lesz dráma, úgyhogy gyerek.
1: Nem lesz dráma. Igen,
2: olyan nem lesz, mint 2 évvel ezelőtt Zalaegerszegen, ahol kapaszkodtunk a szponzori sátrakba, hogy ne vigye el a teljes installációt a vihar, és 4 ember állt a színpad előtt, a viharba.
1: Igen, az Zalaegerszeg. Az nagyon nagy vihar volt. Ültünk, ázott az üvegstúdió, ültünk, nem is tudtunk műsort csinálni, semmit nem csináltunk. Ültünk, szakadt az eső, és így vártuk, hogy elmenjem. Kész. Tehát leállt a műsor effektíve. Elment az internet, az egy nagyon nagy vihar volt.
3: Innen lehet tudni, ki az igazi rajongó.
1: És kiállták. Volt a durva, hogy egyébként kiállták. Az tényleg megdöbbentő volt, igen. Roberta, lesz Ábel? Senki nem? Hát nem lesz. Ábel lesz, gyerekek, megjön. Tehát, hogy megérkezik majd, meg fog jönni. Még az is lehet, hogy várjál, hogy...
2: Hogy adunk neki valamit enni?
1: Hát ő már mindig meghajáltatjuk, tehát hogy mindig adunk neki enni, de hogy

0: csak síró férfiak voltak a roadshow.
1: De igen. Van ebben valami csodálatos, hogy összejössz egy gyönyörű nővel, akit Robertának hívnak, és akkor hívod őt Robinak. És akkor nem?
0: Tehát, de,
1: nem minden reggel Robi mellett ébredsz fel, de tudod, hogy te a legszerencsésebb ember a világon.
0: Igen. Ébredeznének. Gáborra gondoltál.
2: Gáborra egyébként, köszönöm szépen. Gáborra gondoltam, jön, és Robert, igen, ugye, tényleg ilyen szállóige lehetett. Mert hol van Robert, akkor aki tudjuk, hogy aki ezt SMS-t írja, az minimum 10 éve hallgat minket, mert hogy akkor volt. Én már szombathelyen a helyszínen várlak titeket, itt tuti elsősorban leszek. Az biztos, mert hogy oda majd csak szerdán érkezünk. Úgyhogy, ja, hát jövünk gyerekek. Évvégén mi lesz? Meg lehet nyerni a Balázsi cégeit?
0: Hát azok kérdezi. Nem játsz jól.
2: Nálatok is üritik a kasszát, kérdezi valaki. Lehet, hogy nálunk is készletkisöprés van. Padláskisöprés, mindent odaadunk, ki a fele tudja, mi van itt 2 hét múlva. Vigyetek mindent, ami be van tárazva, gyerekek.
1: A babzsákokat nem adjuk oda, a többit is elvihetitek.
2: Azt nagyon megszerettük.
1: Igen.
2: Irodánk felújítása a felénél megállt. Mondhatni tulajdonképpen a projekt halott, de ameddig eljutottunk, az egy nagyon szerethető állapot, egy félig kész iroda kényelmes babzsákokkal.
0: Nem, gyerekek, hát tegnap is megjött a relaxás, vagy relaxás.
2: Akar
0: vagy
2: még azzal valaki valójában foglalkozni? Vagyjuk meg, nézzünk milyen egymás szemben, és mondjuk meg, hogy tulajdonképpen kész vagyunk.
0: Igen. Tulajdonképpen nincsenek a fotók, ugye volt hogy összerakjuk az egy csomó szép nagy fotóval.
2: Figyelj, a kosz eltűnt, a régi tárgyak eltűntek, a szakadt asztal és az íróasztal és a székek eltűntek, babzsák van és jó levegő, és ez nekünk így valójában, ha belegondolunk,
1: megvagyunk.
2: Én is azt hiszem, hogy igazából megvagyunk. Ez
1: szeretném
2: egy jó...
1: elmondani, hogy Balázs teljes mértékben ellene ment a mostani trendeknek azzal, hogy színes babzsákokat választott, és ezzel kapcsolatban, hogy mennyire lehetünk már elégedettek, mert minden bézs lett, az egész ország bézs lett, észrevetted?
2: Igen.
1: Hogy minden a reggelitől kezdve mindenhol bemész, minden, csak ezek a nagyon letisztult formák, színek, na ezt nem.
2: Én nagyon ezt szeretem nem. Ázsiában is, hogy színek, formák, szagok, és ezt szerettem volna, hogy legyen. Nem baj, ha egy kicsit izgatja az agyadat. De
0: hát
2: hogy
0: szag volt már évek óta.
2: Igen, egy órát vagyunk itt, ha belegondoltok. Egy órát ülünk ott. Arra tök jó, hogy piros, egy narancssárga, egy kék, hogy benézésem, wow, de üdítő. Most oda bedobtunk volna 6 fehéret.
1: Nincs narancsárga.
2: Narancsárga nincs, igen. Az már nincs, igen. Na jól van, itt van a játékosunk, mindjárt megtudjuk a motivációját. Ákos, jó reggel, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok.
2: Hello Ákos, honnan hívtál minket?
3: Győrből.
2: Győrből, mi helyzet Győrből? Milyen idő van? Megyünk oda hétfőn.
3: Most jelenleg nagyon-nagyon jó idő van, annyi fúj a szél.
2: Fúj a szél, aha, egy kicsit szeres.
3: Jó idő.
2: Na várjál, tehát ránézünk itt a győri jó, hétfő időjárása.
0: Nem jó, viccelj, persze.
2: Beírtad már? Be vagy
0: 26
2: írva?
0: Fok napsütés.
2: Nagyon jó, az klassz. Az első 2 állomásunk az abszolút rendben van. Tehát az...
0: Jó lesz a többi is, nyugi, elvonul. Mit tudunk? Még szerda van egy hétről,
2: persze.
0: Egy hét múláról beszélünk, hát a holnapot nem tudják megmondani.
2: Abszolút, persze. Jó lesz ez. Ákos, mi a helyzet? 3 gyerek?
3: Így van, igen, egy fiú, meg egy iker lányok.
2: Igen, azt a mindenit meg.
0: Másodjára jöttek a csajok?
3: Így van, igen.
0: Tudod, ez a legszebb, amikor anya,
2: az.
0: Csináljunk már még egyet, ne legyen egyedül a izé, a kis lurkó, legyen már 2 gyerek.
1: Rendesen be ezt a csoportot, akiket sikerült leszerveznünk.
2: Igen, és azt mondja, hát akkor van egy hírem ikre. Azt a mindenit, és egyre még 2. És bírjátok, Ákos?
3: Muszáj, nincs választás.
2: Ez igaz. Te targoncásként dolgozol egy raktárban.
3: Uh-huh. Így van, igen.
2: Jó, van. Szereted csinálni?
3: Igen. Már csinálom több mint 7 éve.
2: 7 éve nyomod. Jól van, Ákos. Kit választott a játékra?
3: Én a Ferit.
0: Ám, legyen.
2: Ferit választottad. Jól van.
1: Feri vagy nem Feri? Ez lesz a játéknak
2: Feri vagy nem Feri. Feri. És kivel mennél a wellness hétvégére? Gondolom, leginkább ez a motivált téged abban, hogy játsszál most.
0: Eszterre.
3: Hát nyilván, hogy a feleségemmel.
2: Feleséged, de el tudjátok passzolni 3 gyereket?
3: Hát majd megoldjuk.
0: Ja. Nagyok már el vannak egyedül.
3: Hát nagyok, nem nagyok, de megoldjuk, mert a nagyszülők ott vannak helyben, meg az enyémek is közel vannak, úgyhogy...
1: És a nagyszülők hogy érzik magukat egy ilyen átvigyázott este után? Tehát amikor 3 gyerek szalad 3 fele. Hogy bírják?
3: Felüdülés, amikor hazaérünk.
1: Csillognak a szemek.
3: Már hogy nekik.
1: Igen.
2: Jól van, oké, Ákos. Na, hát akkor játszatok egyet, és akkor nézzük meg, hogy mi lesz a nyeremény. Jó, mehetünk?
3: Mehetünk.
2: Na, igen. Akkor 3-2-1, tessék.
0: Van indoka, hogy velem játszol?
3: Van, egyébként igen.
2: Köszönjük szépen, meg is vagyunk. Ákos, ne menj tovább, ez nagyon rövid volt.
3: Jaj, Isten. Óha.
2: Ez erős játék volt. Te már vellemari választatod magad, az van szerintem. Tehát, hogy...
0: Már agyba ott vagy tényleg a gyerekek nélkül.
2: Abszolút elengedted ezt a játékot, ott vagy már zamárban.
3: Nem, csak az izgalom.

0: abban vagyok, hogy Zanna visszahívott, hogy körülbelül 160-as vérnyomásom.
1: 160-ra ment a vérnyomásod. Jó, de nem kell, nem tart sokáig ez a magas vérnyomás, mert 6 másodpercet bírtad a játékot, úgyhogy igazából nagyon nem kell.
2: De isteni 6 másodperc volt.
1: De nagyon erős Isten. 6 másodperc volt, így van.
0: Ja, Istenem.
1: Jól van, figyelj, mutatjuk azért, ez megvan.
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
1: Na!
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nem írok szóhoz.
1: Mikor voltatok egy utoljára ketten valahol?
0: Hát ketten szerintem már hosszú évek
2: tám
0: óta
2: még
0: nem.
2: Soha.
1: Tám még soha. Az első gyerek előtt.
0: Még az első gyerek előtt.
1: Aha. Nem vagytok ilyen nagy gyerek.
0: Családosan azért el szoktunk menni a Balatonra egy-egy napra, vagy egy hétvégére, de általában nem.
1: Jó. Mindig na akkor fontosabb. Ezt tényleg váltsátok be, jó? Tehát ne az legyen, hogy megnyeritek, és akkor majd, meg nem tudom, meg beteg a gyerek, minden. Tehát megnyertétek, menjetek, valahogy üssétek ki ezt a két napot, menjetek el, szerezzetek. Nagyon
0: ja,
1: mártok.
0: Mindenképpen megoldjuk.
1: Menjetek el, ha eddig nem sikerült eljutni, küldjük, érezzétek jól magatokat. Köszi.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, imádlak titeket.
1: Csáv, Ákos Mövi. Hello. Ciao. Azt mondja, hogy van egy SMS-ünk, már most jött, M3-os autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva.
4: Mennek a fiúk,
1: vajon hova mennek? Jaj, de izgi.
2: De szerintem ez most be, vannak, be vannak rozsdásodva a navosok? Most kiropogtatták magukat.
1: Szerintem igen.
2: Hosszú volt ez a pihenés, nézzük fiúságban.
1: Lekerült a kupak, most lehet menni. Most végre csinálhatják azt, amit értenek, dolgozhatnak valójában.
4: Én nem szólnak, hogy azt a céget nem nézzük.
1: Igen.
2: Ennyire egy háza felé köszönöm.
1: Igen. M3-as autópályán nagy konvojban vonulnak a navosok szirénázva. Vajon kivárja őket a másik oldalon?
4: Mi van arra fele?
1: Hát ezt így nem fogjuk tudni megfejteni. Sok mindenkinek sok mindene van arra felé.
2: Fogalmunk sincs arról, hogy mi lehet arra.
1: Igen, arról fogalmunk nincs, de minden esetre akcióba rendült a NAV.
4: Szépeket dolgoznak mostában, ez mondjuk nem politikai vonatkozású, de megvan a óriási, hogy hívják, csávó, aki hát lefoglalták a számláit, és nyilván az autókat akarták elvinni minden, és arra gondolt, hogy egy nagyon izgalmas, érdekes húzás elő, ez kimenekül ez alól a nyomás alól, amit a NAV hát rátett, hogy elviszi a drága nagyértékű BMW-t, az főtette a internetre hirdetni.
1: Hogy eladja? Gyorsan?
4: Igen, az első.
1: Megszabadul a bűnjeltől?
4: Jó napot kell, Kovács Péter vagyok, érdekelne az autó. Ó, jöjjön ki, nézze meg. Kovács Péter megérkezett, és így felmutatta a NAV igazolványát.
1: Hogyan? De tényleg.
4: Óriási nagy bűn elkövető csáfó lehetett, hogy így sikerült ezt megoldani. Na, úgyhogy a navosok egyébként szépen dolgoznak, most meg még hasznosan is.
1: Most, igen.
2: Olyan az egész tényleg, mint a karácsonyra közelednénk, és akkor vannak ez az adventi naptárok, mindent kinyitunk, valami minden nap történik.
1: De tényleg egyébként az van, hogy most minden nap olvasol valamit, minden nap történik valami, minden nap felkészül valaki, és minden nap kiderül valami turpisság, ami azért itt az elmúlt években volt, úgyhogy nagyon kíváncsian olvasgatja. Ennél most nem tudsz jobbat írni, jobbat stand-upolni, mint politikai szatira. Tehát politikai műfajban, tehát annyira abszurd ez az egész, hogy ennél most nagyon nehéz abszurdabbat írni, mert maga a műfaj lett nagyon abszurd, ami nálunk a való életbe zajlik. Szóval, hogy nem? Régen írtál valami abszurdat, fölrögtél, de most az élet írja, hát ennél abszurdabb dolgokat nem tudsz, mint ami itt most van. Vagy volt. Úgyhogy ez izgalmas. A M5-ös több konvojban vonulnak, a rendőrök ott is gyerekek, úgyhogy az nagyon kemény. Navosokkal én is találkoztam az M3-oson, nagyon siettek.
4: Megy egy másik konvoj is, utánuk NAV plusz tek, ezt írja Sebi. Hogy megy ez is, az is.
1: Valakinek nehéz reggele lesz.
2: Mennyi lett az adminisztráció most a NAV-nál? Pont olyan, hogy jön a zárás is ráadásul, ugye? Tehát akkor oda kell figyelni.
1: Na igen.
2: Azt hiszem, hogy ez nem egy be nem fizetett táfa miatt történik.
1: Igen, minden NAV történik valami. Igen, Bokros Lajos állítólag 200 nappal a választás előtt elmondta, hogy mi fog történni konkrétan, nagyon kemény TikTokon. Egy küldjétek át, gyerekek, nem láttam.
2: Nézzük meg,
1: nem
2: láttam.
1: Tudjuk, hogy mit mondott.
2: Szép még a bajsza?
1: Igen, ugye a Bokros csomag által elhíresült pénzügyminiszter. Igen.
2: Nem hívunk fel a NAV-tól, hogy Mizu?
1: Nem tudom, hogy
2: egy
1: folyóügyekről mennyit beszélnek. Hogy ityeg a fityeg?
2: De felhívják, és lenne ilyen hívás várakoztatás, hogy tudod, hogy sajnos most nagyon elfoglaltak.
1: Igen, kérjük, várakozom.
2: Kérjük, egy kicsit várakozom.
1: Nav-nap lesz a mai, azt írják. Süssön rád a nav. Ja, hát meglátjuk, gyerekek, úgyhogy izgalmas a sztori. Jól van? Oké, megyünk akkor egy picit hírezni, meg itt reklámozni. Jó, és
2: amúgy, ha lenne kész átverés show, ugye, ha nem vette volna meg azt is, akkor most nagyon vicceset lehetne csinálni egy csomó emberre, hogy egy navosnak beöltözni, tudod? És akkor csak így bekopogni, mondjuk néhány ablakot.
1: Vagy vagyon visszaszerető sivatat, olyan kívánom. Egy telefon elejét.
4: Már dolgozunk.
1: Tartanánk, mi már itt a háttérben dolgozunk, vagyon visszaszerető sivatat. Jó napot kívánok, aztán hogy ittyeg a fityeg.
2: Szerintem tényleg gyengülnének el nagyon, nagyon hamar. Nem lehet egy ilyen kört most.
1: Igen.
2: Mostvántinek lehetne ez az ilyen plusz, ilyen limited edition. Igen.
1: Azt írva, aki nem írt alá, nagyon igaza van, hogy mióta kormányváltás van, az ország olyan, mint egy akciófilm. És tényleg ez van. Tehát, hogy így ez borul, az borít, az bevallja, ez elsírja magát, az gyónni jár, az, oda kimegy a nav. Az
2: nincs kiderül. Idő megnézni egy sorozatot, nem tudod. Akkor lemaradsz valamiről.
1: Igen. Abszolút. Na jó van, gyerekek, hát nyugtával dicsérd a navot. Elmegyünk mi is, ahogy írta egy hallgató, reklámozni, hírezni, és aztán itt vagyunk. 3 perc van, 7 óra van, friss közlekedés, küldjétek. Jó, merre látjátok a konvojt, írjátok meg. Mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
5: Egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
14: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 990 000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
15: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
16: Úgy is tett.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz, hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
18: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga?
19: Intézzen mindent egy helyen,
18: Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
19: Nálunk az ügyfél az első.
18: Részletek diósgumi.hu.
2: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az kerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Attrakció!
16: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon!
20: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
21: Trendoptika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trendoptika csoport üzleteiben.
22: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
23: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
22: Irány az Osan! Spórolj okosan!
24: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750.000 forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
25: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Súlyos károkat okozott a tavaszi fagy a Dél-Alföldön. Közeleg a Magyar Fagylalt napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Súlyos mezőgazdasági katasztrófa sújtotta a Dél-Alföld térségét, különösen Bács-Kiskunvár megye területét, ahol a május elejé fagy szinte letarolta az ültetvényeket. A szakemberek szerint akár elérheti a 100 milliárdos nagyságrendet, írja a Vármegyei Napilap. A szőlő mellett a szilva, megy és kajszibarack ültetvények is súlyosan károsodtak. Sok helyen teljes terméskieséssel számolnak. A Hajós-Bajai borvidék és a kunsági borvidék területein. A szőlők jelentős része elfagyott. A gazdákat arra kérik, hogy mielőbb jelentsék a károkat, mert csak így juthatnak kárenyhítéshez. A hatóságok és szakmai szervezetek már megkezdték a felméréseket és egyeztetéseket a szükséges támogatások érdekében. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
28: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető terület nagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
27: Közeleg a Magyar Fagylalt napja, május 8-án pénteken ismét megrendezik ezt az ünnepséget, amikor országszerte számos cukrászdában kínálják féláron a fagylaltot. A kezdeményezéshez Bács-Kiskunvár megyében már 5 fagylaltozó csatlakozott, írja a baon.hu. A programban résztvevő helyeken legalább 4 féle fagylaltot kínálnak kedvezményesen helyben fogyasztás esetén.
29: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
27: Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
30: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A

0: egy ország issza! Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó! De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatóink, és már is folytatjuk a reggelt. Kettes út Rétság után az Almás kertnél egy autónak kitört a kereke. Külső sávban várja a megoldást. A NAV konvoj valahol 60-nál tért le egyébként az autópályáról. Folyamatosan jelentenek nekünk. Van egy olyan NAV konvoj, amiután tekesek is mennek, úgyhogy ott valami komolyabb komolyabb rajtaütés vagy kivonulás van, úgyhogy zajlik az élet. És Alekosz vezette a tekes tudvon a konvojt.
2: Ahogy mondjuk az útvonalat, az ország azon részének szorul össze a gyomra.
1: Igen, igen, igen.
2: És ahol már túlmentek, ott azt mondják, hogy hú,
3: ez egy vándorszorongás.
2: Szépen vonul.
3: Szépen vonul, igen, igen. Ezt senki sem szereti a NAV-ot. Már sajnálom, hogy kedves NAV-osok hallgatják minket, de azért nem, ritkán örülnek a NAV-osoknak. Igen. Igen. Azt tudom, hogy az elmúlt években gyakran meglátogatták a Duma Színházat, és hát találnak valamit, és fegyveres NAV-osok szoktak ilyenkor kivenni.
1: Hát veszélyesek is vagytok. Csak
3: hogy lássátok, hogy kire törtek rá a Duma Színházban a NAV-osok. Tehát, hogy van ott ugye a könyvelünk Mari. Mari, a legaranyosabb az egész világon, hát bőven a nyugdíj körül mocorog, illetve Gizike, aki szintén, és ők ketten ott tartják ott a frontot, és őket azonnal elszeparálták egymással, hogy össze tudjanak kacsítani.
2: Marika letolta a szemüvegét, át kiesett a toll a kezéből, mikor meglátta az ezredes urat, mi?
3: Így van, ezek még három hölgy dolgozik ott benne az irodában, Marica, Anita és Eszter, illetve hát ugye Réka, négy, akkor bocsánat, tehát ők a
2: team.
3: Hát a team, a rettenetes, nem is tudom, egy hogy tudják ezt mondani, ez az ilyen szemfényvesztők.
2: Jó, de azért, és ha benn van a Litkai.
1: Hát de nem lehet, hogy Lovász Laci frizurájához települtek. Ott azt mondták, ez ön is közveszélyes, mennünk kell, be kell gyűjteni, ezzel a hajjal nagyon durva dolgokat lehet csinálni.
3: Tehát találkoztam Lovász Lacival, és az a helyzet, hogy ez egy növekedő trend, tehát a sérú egyre durvább.
2: Nincs pénze, vagy nincs ideje levágva.
3: Szeretik, nagyon szeretik neki. De jól is néz ki amúgy, jól néz ki.
2: Kisimult, gondolom, László, ugye? Figye, nincs koránkelés, nincs abuzálás.
3: Nagy nyugalmak, forgatások, ez meg az dolgozás.
1: Nem bántják, béké hagyják.
2: Sokat dob az emberek.
1: Sokat segít, igen. Ennyit a meglepetés erejéről, köz, és rácok, fordulhatunk vissza. Navisonci Géza, 100 000-es vám és pénzügyőrségtől küldte nekünk. Nem mondtunk semmi konkrét a gyerekek, de hát mennek, itt most zajlanak az ügyek, úgyhogy követjük majd az eseményeket, mi is, és kíváncsiak vagyunk. Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás, és van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
3: Ez a lányos így van.
2: És hogy jobb, vitaminbárotok. Van
1: jobb helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
3: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza így van.
2: Jó, de a csokis piskóta kockát nem vehetik el tőlünk. Azt
3: most már
2: vinni kell.
3: Már most beviszed magadnak.
1: Igen.
3: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezeti szövetske azt mondja, beérkezett adatok alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból válhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
3: Teljesen állami, így izé, és az volt
1: és egy AB menüje van.
3: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlna, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, ez is a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, magától, de ő maga dönt?
3: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipő és kivágott orrú cipős
3: konyhát. Ők azért ott sírkálnak, ott
2: szírálnak. Jó, azért
1: 62-es bicepszel.
2: És akkor oda csapta a tányérre a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
3: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem nincs annyi maradék, tehát hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik, nagyon jól megy.
1: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határt értéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni, és azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. A gyerekek, 30 éve moslékot ettünk mi is, és moslékot etettünk a gyerekeinkkel. Amire ráfér a változás, az egy legfontosabb dolog, a közétkeztetés. Az a moslék halmaz, amit egyébként megint sokan milliárdosok lettek, és közben moslékkal letették a gyerekeinket, ehhez képest az AB menü, a gyümölcsös pult, a vitaminpult, hát az egy klasszikus felüdülés. De írjatok már rá a szülők, tényleg, hogy ez a megélésetek a menzával kapcsolatban, ha jön a gyerek, hogy anya finom volt, jó volt, tudtam választani, AB menüre fizettek be a gyereknek, tényleg ez van? Mert hogy oké, hogy egy-két iskolában. Mitől függ, hogy ez hol indul el, hol nem indul el? Ha ez államilag jár, akkor ez mi az, hogy az egyik iskolában van, a másik iskolában nincs? Hát az egyik szülő eldöntheti, hogy ő egy kicsit többet fizet, és legyen AB, a másik szülő nem döntheti, és ő még kapja?
2: Az kevés, ha egy szülő dönt, ott az egész iskolának kell dönteni.
1: Erről az iskola hogy szavaz, AB, hogy akar AB menüt a gyereknek?
3: Szerintem milyen... AB menü mindig volt. Én emlékszem rá, tehát az én gimnazista éveim is
1: akkor
3: volt
1: AB menü.
3: A szupermenza van. Igen. Az van, hogy nyilván vannak most már ételintoleranciák, mindenféle dolgok, és szerintem ez egy mindenkinek könnyebb, hogy szinte ugye alapanyagok szerint van ugye szétcsoportosítva az étel, és akkor, hogyha valaki nem eszik tejet, akkor ez most itt tud enni bármit, mert ugye nincs mindenre rátéve a tejföl, meg ilyesmi.
1: Aha.
3: Szóval szerintem ez nagyon sok szempontból praktikus. A másik meg, hogy az étkezési kultúráikra van nagyon jó hatása, mert izgalmasabb lesz, mert nem vagy belekényszerítve egy helyzetbe, hogy azzal kezdesz, amit kezdesz, hanem akkor döntéseket hozol ilyen apró dolgokban is, és ez amúgy szerintem jót tesz nekik.
2: Meg a lehetőség, hogy megkapod, hogy nem az van, hogy eléd tesznek valamit, hanem legalább ott már tudsz agyalni egy kicsit. Eldöntheted, hogy mit teszel. Ha van egy ilyen döntési lehetőséged, már szívesebben megeszed.
1: Aha.
2: Ugye, mint egyébként, ha eléd tesznek valamit, igen. Köszönjük szépen, ez van. Hát, ha igen. Ez van,
3: annál akkor... van nyomorultabb, mint amikor egy ilyen 7 éves gyerek tud így próbál egyensúlyozni a tálcával, ami van egy ilyen másfél literes kömény magleves, három leves gyöngyöl a tetején, tehát soha az érben nem fog hozzányúlni. Meg van a másik oldalt egy ilyen löncsös hús, valamilyen főtt krumpli, amit meg éppen megesz, és akkor próbálja visszavinni, közben üvöltöd az osztályfőnök, hogy ki ne lötyögjön, karcsi, ki ne lötyögjön. Figyelj, ez a gyakorlatilag a menza élmény szerintem a legtöbb gyereknek.
1: Igen, abszolút. Hát nekünk ugye klasszikus menza élmény az nagyjából ez.
2: Igen, de mi még megettük, tehát hogy nálunk nagyon nem volt, vagy legalábbis az én koromban még ugye az volt, hogy ez van, anyád azt mondta, hogy figyelj, szívem, nincsen, hogy csomagolunk, meg izé, hanem azt kajáltuk meg, nyilván nem volt jó, eleged is volt belőle, de megetted, nem volt más. Akkor utána jött az a korszak, amikor már tudtuk, hogy az rossz, és megpróbálunk kibújni, és most végre itt az a korszak, amikor azt mondod, hogy jó a kaja.
1: De ez a sótlankodás, ez nem az volt egy időben, hogy megölte, és minden ízetlen lett, és minden szar lett?
3: Hát,
1: de nem
3: az, hogy
1: annyira
3: neki.
1: Kivettük a sót belőle, hogy a gyerekek ott próbáltak külön megsózni, meg sót bevinni, mert hogy átestünk a ló másik oldalra, ez javult, ez most visszajavult, hogy ehetnek egy kicsi sót a gyerekek, mert egyébként nem annyira káros, mint
2: mondják. Nem ehetnek szerintem.
1: Nem ehetnek, de minden full sótlan, az nagyon finom lehet.
3: Szerintem az van, hogy...
2: Mással be tud vinni az ízt.
1: Mással beviszed a sót. Egy kicsit ízzat a torna órán, igen.
3: Krétát lenyalod a tábláról, és meg is vagy.
1: Igen. Azt mondja, az AB menü nálunk akkor volt az iskolában, ha paradicsomleves volt betűtésztával. Mi lesz a következő? Lecserélik a bajszos konyhásnéniket miniszoknyás egyetemista csajokra?
2: Ja,
1: akkor visszaírodkozom, és befejezem a nyolcadikat, írja valaki. Azt mondja, Cseppelen szeptember óta ez a menüválasztásos rendszer, két gyerekem szívesebben is többet eszik a suliban, de azért mindig előfordul, hogy hazaérnek, magukra borítják a hűtőt, szerintem még mindig nem elég laktató, ami van. 11 éves kisfiam vélemény, az iskola menza elég érdekes, de nagyrészt undorító, nagyon furcsán és rosszul néz ki, nálunk svéd asztal van, a legjobb étel az max a gyrosz, ott a legrosszabb az egyértelműen a hús, ami gomba van karfiollal sütve. Péntek az mindig húsmentes, attól is nagyon szenvednek, írja valaki. Azt mondja, hogy a 90-es években nőttem fel, visszasírom azt a moslékot. Nálunk nincs semmiféle AB menü, tegnap sem evett a gyerek, csak rizgaluska levest, a másodikat soha nem eszi meg. Tehát azért az általános javulás azért ez még így nem feltétlen
3: tendencia. Nem, az iskoláknak maguktól kell jelentkezni a programba.
1: Mert ha a szuper menza programba.
3: Igen, mert ennek van nyilván anyagi része is, meg ugye át kell alakítani magát a menzát, mert hogy ez egy speciális tálaló egység, ahol ki vannak téve ezek a chevingek, amiben van a kaja.
2: Aha. De úgy működött, aki jelentkezett, az kapott ilyet, tálaló egységet?
3: Szerintem az van, hogy pályázni kellett, szerintem saját forrás is volt ebben, meg ugye pályázati pénz is volt benne.
1: Aha. Nálunk nincs ilyen, egyfél étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében, és a zöldbab főzelében ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik leves, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha. Nem eszi meg a leves, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
3: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
1: igen.
3: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
1: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze megvalósul, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket legyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Csak kevesebbet hát akarnának igaz... kinyúlni belőle, és többet gazdagodni. Vagy kevesebbet keresni rajta. Tehát, hogy így
2: most
1: lehetne
2: minden
1: azért...
2: Minden mögött látod, hogy túlárazás. Mi?
1: Ja,
2: Balázs
1: hát azért
2: túlárazás!
1: Tudom én, kik járnak fellépni oda, akiknek a kezében van a közétkeztetés, és hova kell menni fellépni, és kiket rendelnek meg maguknak. Úgyhogy hát na nem is, tegy, adjuk is ezt. Ez nem is érdekes ez a dolog. Az de igen, érdekes. Nagyon sok pénz van bennem.
2: A szülőn is múlik a dolog, hogyha szülőként már neveled arra a gyerekedet, hogy egyen zöldséget, egyen gyümölcsöt, egyen friss salátát, akkor könnyebb lesz az iskolába is a dolga.
3: Igen, meg sok gyerek úgy szenzoros, hogy mondjuk egyfajta zöldségre az, és akkor mondjuk annak az én lányom csak a spenótra, de abból is csak az, tehát néhány fajta spenótra, de attól, ahogy hozzáér, ilyen gegreflexes azon a hány. Oh. És viszont ugye a salát az olyan, hogy ezt tudsz többfélét szedni, és akkor ki tudja kerülni. Úgyhogy eszik salátát, nem azon, hogy akkor teljesen elutasító ezzel kapcsolatban, meg sok gyereknek meg ugye pont az ilyen, amiket rátesznek a tetejére, az a visszataszító. És szerintem ez így leveszi azt a szorongást, meg azt a feszültséget, ami a kaja körül van, és van egy csomó fényevő gyerek, tudod, aki teljesen csak nagyon kevés dolgot eszik meg, és ezek nekik nagyon jó szerintem, hogy ő célzottan rámegy arra, amit szeret, és akkor nem az van, hogy üvöltenek vele, meg fáradt, meg... Tehát azért ez egy nagyon körülményes dolog.
1: Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító,
3: úristen, nekem...
1: és amire azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezdem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzad, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
2: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
1: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
1: Fecnit beleszaggatta.
2: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
1: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
1: Bélszíroló.
2: Nem volt benne
1: bélszíroló. Nem volt benne bélszíroló.
2: Úristen, de jó volt.
1: Bélszíroló.
2: Nincs meg?
1: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
3: És a roló szavak, amik legyenek
1: elsősorban.
3: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked, és nagyon finom.
3: Not interesting.
2: Nagyon finom.
3: Elmondom, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
3: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
1: Igen.
3: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnye.
1: Metszószal.
3: Metszószal, főtt krumplival.
1: Az egyébként nagyon jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a metszósz...
3: De azért ledarálva, hogy ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
3: Le volt darálva, úgy megfőzték, és nem ledarálták.
1: Vagy arra, hogy én előre megrágtak.
3: Valaki valaki megrágta.
1: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
3: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
3: A cukros sóska szósz krumplival.
2: A jó az nem ilyen.
1: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
3: Figyelj, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
1: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami de kettő darab ilyen vegeta volt.
3: Aminek tudjátok, hogy a megyeknek így ki volt magozva, és azért olyan volt, mint ilyen szárnya lenne.
1: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet.
2: Égegyed,
1: van élet a halál után. Tehát azért háromszor álltál sorba, egy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
3: De a legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: pörkölt szaftot. Három hússal,
3: és akkor az, ahogy az olaj, így, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt az kicsim.
3: Hát, igen. Szerintem az olaj.
1: Olaj volt, mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy íz szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, bementél a konyhába, és érezted a műanyag tálca, a pohár, a kaják illatát. Tehát azért milyen szenzoros, tehát hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmaradt, ízformájában?
3: A szaga, tudod, a hideg fémszag.
1: Igen. Nálunk csak undokkonyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repete
3: tudod,
1: nem volt.
3: Voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
1: Igen.
3: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
1: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig 3 órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot, olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lett.
2: Ott, gyönyörű disznók nőttek. Igen. A moslékból. Igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
1: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
3: Igen, nem volt.
1: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
1: Piskóta kocka csoki krém.
3: Nem volt, teljesen értetlen állok a helyzet.
1: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
3: Mi lett volna velem, ha lett volna?
1: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta marad.
2: Hát ilyen krém, egy ilyen kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
1: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
1: Hát azt én képzelem hozzá.
2: A csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor volt, kicsit fölhúzva vízzel.
1: Csoki nem volt benne. Igen. De azt én nagyon-nagyon szerettem. Az nagyon jó volt.
3: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt dufli.
1: Az nem tudom,
3: az
1: mi volt.
3: Az egy fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, az ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
2: hát te azért elég menő helyre jártál.
1: Egyébként igen. Ez igen. Farizeres zsömle volt, meg tej. Igen.
3: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem menzáztál, nem büféztél.
2: Ez volt a csúcs.
1: Mondok még egy nagyon undorított, grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, és üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon ilyes voltál. Mi volt a grízes tészta? Micsoda? Az ki találta ki? Az hogy az lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt íz a tetején, volt. És egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
3: Na jó, figyelj, és a menzás bolonyai, amikor megvan az íze. Egy hideg tészta.
2: Már maga a tészta
3: éve. Ja, és ebben volt, tudod, ebben voltál, és olajjal át volt keverve, hogy...
1: Undorító volt.
3: Igen.
1: Na jövő mindjárt, gyerekek. 7:30, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül? Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsópaprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
13: Úgy is tett!
14: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
15: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
16: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trendoptika csoport országos multifokális szemüvegkampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
20: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
19: Irány az Osan! Spórolj okos!
21: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citan már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
22: Finom étsz. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finom étsz Drive, a szőlőfürtnél.
23: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
24: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
23: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
24: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
25: Zöld kéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöld kéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
26: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a bok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
27: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
16: Reklámot hallottak.
17: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
0: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult. A diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234.000 forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
0: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk, 3-4-8 lesz pontosan, 2 perc múlva. Hello, drága hallgatóink! Hétfőn Győrben kezdjük a kitelepülésünket. Gyerekek, megyünk! Lesznek záporok, lesznek zivatarok, de végig toljuk az egy hetet. Győrben ugye jössz te is, van Eszter is, és jön Juliska is majd a hét második felében, úgyhogy váltva vannak a csajok. Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Majd a nyereményeket nyomtassuk már ki, és akkor ránézünk, itt tudjuk mondani, hogy itt sok 100 000 KP, nyeremények, tárgynyeremények, tényleg nagyon sok mindent viszünk. 4 játék, gyerekek, 4 szponzorunk van. Tehát az van, hogy ahogy telik az idő, a műsor nem, hogy nem gyengül, hanem már nem elég a 3 szponzor, 4 szponzort hozott be a célhoz, tehát egy 4 játékunk lesz. Nem is tudjuk, hogy fogjuk lejátszani. Minden pillanatban, igazából ez itt legalább, tehát ez egy majár is. Játszunk, dumálunk, röhögünk, kevesebb téma, de várunk mindenkit szeretettel, sok ajándék, meg valószínűleg jó hangulat, ezek a délutánok azért ezek így rendben vannak, meg mi is szeretjük, hogy egy hétig így délután vagyunk. Aztán elég a délutánokból, de egy hétig így délután nyomjuk.
2: A jó lesz, időben. Meg akkor már ráér mindenki, ez meló után így van, ki
1: kicsit
2: jönni,
1: kimozdulunk. Zene szól, közben osztogatnak egy csomó mindent, szóval tényleg jó, mi nagyon szeretjük, úgyhogy várunk mindenkit. Közben írjátok, hogy hol van a NAV és a Tech Convoy, de rájöttük, hogy nem mondjuk, tehát hogy nem adunk segítséget, már nem nehezítjük a munkájukat. Meg elmondtátok, hogy megírtátok, hogy melyik lehajtónál mennek, milyen mercikkel, hol tartanak, hány autóval mennek, gyerekek, nagyon komoly felvonulás van.
2: Féljen egész Kelet-Magyarország, nem fogunk segíteni.
1: Az biztos, navos, tekes, szirénázó vonulás van végig, látjuk, és vonulnak, nem tudjuk kihez mennek, de nagyon sietnek, és nagyon sokan vannak.
3: Szerintem, ha nem akarnák, hogy tudjuk, hogy merre járnak, akkor nem így mennének.
1: Hát nem tudnak nagyon máshoz, a tekes autóknak föl kell vonulni.
3: Hát egy volánbuszba el kell őket rejteni.
1: Igen, egy volánbuszba induljon az arra rajta ütés értségében.
3: Ilyen zötyögésen.
1: Hova megyünk? Ülünk a volánbuszba, megyünk rajta ütni. Ütés lesz nem sokára, és ülnek a símackos fekete csávok tekes mellénybe fegyverrel a mellkasukon volánbuszba. Azért mind egy jó megoldás.
3: De figyelj, de hát undercover, ahogy mondani szokták, hogy legyenek beöltöztetés csüsszivadászoknak, nyugdíjas néniknek, és úgy rúgják rájuk az ajtót.
1: De erről ma valószínűleg hallunk, mert hogy ez nagy felvonulás. Tehát valakihez nagyon megyünk, nagyon sietünk. Időjárás mondják, Ferenc, valami
2: napos,
1: kis kedvesebb.
2: Napos, szuper, még egy kicsit nyár, aztán picit visszaesik, de az se rossz, aztán megint nyár, aztán sokáig nyár.
1: Köszönjük szépen!
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Azt mondja, hogy kedden jöttök Sopronba ide és ide vacsizni, azt nem mondjuk, majd mondjuk, hogy hol megyünk, de hogy szeretnénk magunknak megőrizni.
2: Igen, hol vacsorákat akarunk.
1: Hol vacsorázunk, de köszönjük az értesítést. Na mi van, gyerekek, ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így egy Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
2: Alapból elkezdesz rajta röhögni.
1: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van,

0: ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi, de azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor meg, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk az Zöldfoki szigetektől a Kanári-szigetekig. Ez nem egy megnyugtató hajóút.
1: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
0: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugye akkor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi és arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak rá, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye most elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
0: Jaj, ne csinálj már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs elépen, de nem egyre
0: nincs.
2: Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek kizete megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik.
1: De mi
2: kevesbedik? A vizelet.
0: A vizelet? Nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
1: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a
0: soha. Volt már olyan, hogy kicsit megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeletet, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodás, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
1: A mája is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
0: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk meretek kikötni. Majd azt mondta az egészségügyi miniszter, jó lenne ez a hajó inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A horvóci szoros felé tartnak.
0: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinban, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
1: Hát nem jöhetsz ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
0: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleségedet, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohondár, vagy azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinba, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
1: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceánt, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, azt magamtól meghalni.
0: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Á,
2: te meg már
0: rég
2: vérhánynál, akkor mindig azt mondja, hogy csak vörösboros kóla, úgyhogy te egy csókolod lányod Ferivel, anélkül bármi. Igen.
0: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápatod és vérhánytál, semmi bajom.
1: Semmi baj,
0: jön vissza vörösboros kóla, minden oké. Okay. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
1: mozgatás nincs. A kabin.
0: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlen hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
1: Hogy na most
2: ez a
1: mi van
2: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
0: De szerint tehát egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátra néztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethez.
2: Hírek rá az oldalára, hogy hantás.
0: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
1: Jó,
0: üres, a -2-n üres a bár, na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bár, te meg ma ott üldögélnél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek, azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálnál a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba a feleségét csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Nem, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
0: És nézzük, hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
0: Igen. Hogy...
1: De lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
0: Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, nem. A megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősök.

0: Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
1: ezt. Melyik voltál?
2: Nem jönnék ki a kabinból. Nem jönnék ki.
0: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
2: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed.
0: Hát Zsülle már meg... feltöltük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mire hány méter.
2: Indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
0: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk.
1: A ringatóztok az óceán közepén.
0: A karibi hangulatban. Kókuszból iszunk a tejet.
2: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
0: És neked mindened vére, hogy a melbimbóid.
2: De erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom.
1: Nem.
2: Balázs véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogyis, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
0: Balázsom, mert vér folyna a köldökéből.
1: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsüll megevezne.
2: Zsüli szél,
0: lapátolj.
1: Mindjárt ott vagyunk.
2: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán közepén.
0: Az lenne a legdurább, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
2: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
0: Van viszitek?
2: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldök, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt.
0: Ezek most én hajóznak. Akkor a mellúszásban közelítek a sziget felé.
2: Ezt már egy indián félsen elindult sziget felé.
1: Hogy pótolják a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
2: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
0: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, hogy...
2: Igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
0: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják is abálják, stb.
2: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
1: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
0: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
1: a patkányok. De az, hogy a patkányok egymás között, ki nem szarja le.
0: Tehát ne haragudj, de ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
1: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontott a kis üdítős, és
2: neked már tölti is,
1: és
2: igen.
1: És már ott is vagy.
2: A hantás
0: patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalent.
2: Igen, azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
0: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
2: hát
0: luxus
2: azért
0: az...
2: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszállsz szép helyeken, Karib térségbe hajózol, hát azért ez luxi, nem?
0: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egy egész délután.
2: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon,
0: a luxus.
2: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor az
1: nem
2: van.
1: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
2: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk felé portyázni. Szerezzünk ételt.
1: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
2: Igen.
1: Nagyon kemény.
2: Nagyon para. Nagyon para.
1: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
2: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, ilyen fehér ruhában, maszkban, és ott járkálnak. De ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról emberre. Emberre nagyon ritkat, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
0: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
2: Galád meg Léci, Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
0: De beszéltünk róla, gondolom.
2: 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na, az milyen pszichó, és Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot, nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, való áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
1: azért,
2: állt.
1: De kapják el, vagy azért, mert volt rajta
2: fertőzött? Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vizen. Azért ezt képzeld el.
0: A hallgatók megírták a megoldást.
2: Mi a megoldás?
0: Bébi ételeket kell kihelyezni a hantáspatkányoknak tegnapról.
2: Igen. Igen, igen, igen. Csak mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a hát akkor kiszolgálja ki az embereket?
1: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tálcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin
2: megjött. Igen.
0: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell-e fizetned, tudod?
2: Ne, szerintem nincs ilyen. Ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem mi azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a... Nem
0: a
2: tudom.
0: Közös költség elmaradása.
1: Igen. És csak egy hetet fizeted ki.
2: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs egyébként.
1: Megvan Attila, aki dolgozott ezen a hajón.
2: Volt egy ilyen. Volt egy ilyen a múlt héten. Azt hiszem, Sanyi volt, és a fideszes hajó dolgozott. Igen.
0: Luxus.
2: Luxus hajó dolgozott, igen. Kemény lett. Na jól van, gyerekek. Hát meglátjuk, mi lesz ebből. Követjük majd az eseményeket. 2 perc van, 8 óra. Itt vagyunk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
2: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
3: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outlet bementek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
11: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
12: Fáj a fejem.
13: Hamar elfáradok.
12: Nem szeretek este vezetni.
14: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
18: Színész vagyok, nem bajnok.
19: Mi nem térdelünk le!
16: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
17: It's showtime.
16: Május 7-től a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
16: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
15: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
4: Rendhagyó függönyvásár a Szabó Lakás Textilben. Függönyök, sötétítők akár 20-50% engedménnyel, és csak ezen a héten ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
20: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
22: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
23: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
22: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
23: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
22: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
24: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36/A. Synergic.hu/tesznap.
25: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkész.hu.
26: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
27: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
26: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
28: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
29: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsgaszolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
30: Kecskemét, Matkói út 3,
29: www.gumispet.hu.
31: Reklámot hallottak.
32: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
33: Elütöttek két gyalogost Kecskeméten a zebrán, vízi bicikliket rongáltak meg Kunfehérton, folytatódik a jó idő. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Két gyalogost, egy 12 éves gyermeket és a nagymamáját, egy 53 éves nőt ütött el egy autó Kecskeméten a Kükülő utcában. A baleset a kijelölt gyalogátkelő helyen történt, ahol a járművezetője a gyanú szerint nem adott elsőbséget, közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, a sérülteket kórházba vitték. Az eset körülményeit vizsgálják. Megszaporodtak a vadbalesetek a 44-es főút mentén, különösen Kecskemét térségében. Ezért a környéken élők petíciót indítottak a 44-es főút biztonságosabb átételéért, számolt be róla a Vármegyei Lap. A kezdeményezők szerint főként hajnalban és napnyugta után veszélyes a közlekedés az aktív vadmozgás miatt. A petíció három fő megoldást javasol, vadvédőkerítések és riasztók telepítését, a növényzet rendszeres karbantartását, valamint modern technológiák alkalmazását. Súlyos rongálás történt a Kunfehértói tófürdő területén, ismeretlenek két vízi biciklit a partra vonszoltak, majd végighúzták azokat az aszfalton és a térkövön, így az eszközök több helyen kiukadtak és használhatatlanná váltak. A kár előzetesen 100 000-es nagyságrendű, írja a baon.hu. A rongálást azonban a biztonsági kamerák többszögből is rögzítették. Az üzemeltető arra kéri az elkövetőket, hogy május 7-éig jelentkezzenek. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
34: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el.
33: Ma Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, az új komédiás Rázskó Eszter, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 8 óra után 10 perccel, te jó Isten, itt vagyunk. És tudjuk, hova mennek a navosok.
3: Igen?
5: Megjegyeztek?
1: Aha. Nem, de hogy tudom. Megkértek, hogy nem mondjuk adásba.
5: Kik?
3: Rád írtak a navosok. Ilyenbe vagytok?
1: Nem.
5: Csak várják ki a sorát, kérem, nem sikerre.
3: Nem, ha nem mondja be, önhöz ma nem megyünk.
1: Ha bemondja egy óra múlva, viszont ott vagyunk. Ugye írtak a hallgatók, hogy hova vonulnak a navosok és a tekesek, nagy szirénázó autókkal, meg minden, aztán egy idő után mi leálltunk arról, hogy mondjuk a pontos helyszínt, hogy segítsük egy kicsit a munkájukat. De megvan, tehát, hogy megvan az ügy. Még nincsenek.
5: Nyíroszhozni mennek, úgy haladtak.
1: Igen, nyíroszhozni mennek Nyíregyházára?
5: Nem hiszem.
1: Debrecenbe mennek a Kossuth térre? Talán! Ahol mi is ott leszünk majd jövő héten pénteken? De mert, hogy kitelepülni indulunk, gyerekek, jövő héten hétfőn indul a rócsónk, Győr este 5 óra, vagy délután 5 óra.
3: Hát 4 óra. 4 óra, óra. Így van. Van, ezt ne felejtsük el, mert minden napra viszünk egy Rádió 1-es DJ-t, és ők már 4-től nyomják.
1: Így van, 4-től már ők zenélnek, 5-től pedig kezdünk, és a Győr-Széchenyi tér az első helyszínünk, ott vagyunk. Takarítós játékot mikor játszunk, kérdezik, legyen, maradjon 9 óra után. Jó, az ott egyébként 9 óra után. Jó, úgyhogy 9 óra után tudtok majd jelentkezni. Majd este a híradóba kiderül.
5: Ez az egyik hallgató. Lehetne a nap hallgatója.
1: Igen, a nap hallgatója, megnézzük, hogy ki igen. Szóval, ja, izgalmas. Izgalmas dolgok történnek. Közlekedésügyileg hogy állunk? Nézzük, Miskolc felé az M3-ason, két nagy busz halad Pest felé, készenléti rendőrség felirattal, köze van az ügyhöz, Rétság után, Almáskertnél autón kitört a kereke, és baleset az M7-es, M1-es budapesti közös szakaszán a városból kifelé az áruházaknál. Ugye ez van, igazából. A Merkur bevetési csoport legyen velünk, Attila küldte ezt nekünk.
3: Azaz csak messziről legyen. Ja, olyat láttam tegnap, gyerekek, amíg keresett, hogy miről akarsz beszélni, hogy amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt, bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Ferko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket
1: hat a magnézium, vagy cink, vagy
3: igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket.
1: Ezt a mindenségét
3: csak
1: neki.
3: Amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
1: De jó!
3: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
1: Oda
3: de köpött egyet. De egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
5: benne. Nekem most sem meg a kedvem ez a nőhöz.
3: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
5: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
1: Önazonos. Önazonos.
5: Igen.
1: Önazonosnak tűnik. Igen.
5: Ilyen vadangyal, nem? Milágrossz típusú
3: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
5: De volt hozzá hang is, az a gargarizálás?
3: Nem hallottam szerencsére.
5: Az úgy lett volna az igazi.
3: Mert az még megrázó lett volna.
5: Nem az, hogy focizott előtte?
1: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, nagy ívben köpeded? Ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy milyen jó.
3: Nem, a második, tehát nem spriccelős.
5: Azután történt, hogy meglátott téged?
3: Nem látott meg, sétált.
5: Te függetlenül volt.
1: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
3: Igen, és azt mondja, hogy most leköpöm ezt a srácot.
1: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
3: Igen. Igen.
1: Jó arc.
3: Tényleg?
1: Jó arc.
5: Ez egy hátúa volt.
3: Én egy másodperc alatt kiábrándultam. Elfelejtettem.
5: És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és meg oda durrantott volna egyet.
3: Azzal visszajött volna.
5: A nullán vagytok akkor.
1: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
3: Mondom, tehát, hogy ez... belváros kellős közepe.
1: Belváros, ott volt a 9-ben való kinn a izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
3: Szerintem viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
1: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
5: Én minden köpködőtől undorodok.
3: Oké, megtörténik ez a dolog.
5: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
3: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
5: Egy intim masszázsra.
1: Igen.
3: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
1: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
3: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fúj volt.
5: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
1: Igen, tök más az egész nő, tök másról az egyik. Ő egy férfi valójában.
5: Igen, tehát aznap volt, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
1: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen.
3: Nagyon dohányozva.
1: Igen.
4: Röntsősz, Feliké.
1: Mi kell, Feliké?
4: Gyere még!
1: Foszítsd a családba, nőttem fel!
4: Stampedit húzzunk fel, Feliké!
1: Oda nézzél, oda! Fötty, megint kirakta meg!
5: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
3: És ő is köpködött, akkor?
5: A focisták, én sosem értem, miért köpködnek.
3: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
1: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
5: Meg nem tudom, hogy le tudják nyelni.
3: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és egy másodperc múlva tört össze az
1: a kép. A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
5: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Nem, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
3: De ő nagyon szimpatikus volt.
5: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy ott akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
3: Az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
5: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez...
1: Komolyan mondom.
3: Várj, ez első egy... randi volt?
1: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
3: Hát de első randi.
5: Várj, történetet. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
1: Olyan finnyások lettetek, komolyan mondom. És ha őt összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárom az ajtót. Sztrókot kapok, pisilés közbe, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés azonnal a randi off.
3: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Okay. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
1: Igen.
3: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
1: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
3: Persze.
1: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
5: Nem,
1: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
5: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartatok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abba, hogy nem beszélgetni, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
1: És így is nyitva hagyja az ajtót.
5: Igen, és az ilyen...
1: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
5: No. Középsugaras.
1: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
5: az
1: egy kicsit lélekromboló.
5: Nem csutkája
1: nem volt?
3: Nem volt időm megfigyelni.
1: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem,
3: csaj volt, hát látom, jó lábak, magas sarkú.
1: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából egy...
3: Egyébként igaz.
1: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
3: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
1: Igen. Mondja, mi tudtunk.
5: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
3: Mi van? Ne, de hagyjad már.
5: Bizony, bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
1: Nekem ma ezzel sincs bajom.
5: Szóval, hogy csak szeretném, ugye
3: megkezdeni.
5: Te várj, bármit felhúzhat.
1: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
5: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
1: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztos idékot.
5: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
1: Uri Lány lett, látom. Egy nyíregyházáról megértem. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
5: Soha nem tudok köpni se. Sebből fölni se köpni, nem tudok igazán jót.
3: Meg kell tanítsuk.
1: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
5: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
1: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
5: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa jösszének gyönyörű lába van például. Na, de ez is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
1: De nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köp. Én nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek, ugye egy meccsen, oké, de egy nő, és randisztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
3: Igen.
1: Nem megszokott.
3: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
1: Igen. Nem, nyitott nem ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
5: Micsoda még egyszer,
1: hogy... nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb, és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja a zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
5: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
1: jó, akkor, hát azért az Mordor.
5: És, akkor, és akkor látod, hogy
3: hazott, költözzel.
1: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
5: Igen, hogy az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan.
1: Ti csináltátok már valaha?
5: Hát de nem is képtelen
1: kell hozzá menetszél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából, csak a lendület?
3: Hát nem, már fújsz egyet orra.
1: És azt mondom, hogy a lendület maga a kiviszi a szél.
3: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
1: És iszonyatosan nyomsz egyet.
5: Nem, ezt aha. Nem.
3: Na, na, ezt is megtanítom neked.
1: Ne. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, állj el oda.
5: Most
1: szerel a nózit.
3: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
5: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De, hogy miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
3: tudásra?
5: Nincs
3: zsebkendőd.
5: Ott az alsó nadrágod.
3: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, azért kifújjam az orrom.
5: Ezen a ponton hidd, de még az is elfogadhatóbb lenne.
3: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
1: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvén nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk, fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szem,
5: ami viszont fizetek. Nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
3: nyál az előtte,
5: nem
3: vagy
5: nyál
3: az?
5: Nem nyál, összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, jó.
1: Oda nézzél mennyire.
3: Szia, az best fiú.
5: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát ez nagyon férfias volt, na mindegy.
1: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
3: Orosz, igen.
1: Ez az orosz zsebkendő.
5: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
1: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
5: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
1: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
5: Nem, ilyen furcsa, öblös, ilyen turcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a húri horgasból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
3: Milyen húri horgas? Ez egy rendes férfias orr.
5: Hát igen.
3: Így néz ki.
1: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
3: De te mi? Nem csináltál még ilyet?
1: Én így, nem
5: egy
1: tudom.
5: Egy az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
1: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
5: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát az izében.
1: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent az zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
3: De például zuhany közben nem fújsz?
1: De abszolút simán.
3: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
1: Hát ott azonnal van víz.
3: Hát értem, nagyon, de sokkal...
1: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
5: Ezért fog Zsüllen megmenekülni a hantavírus elő.
3: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetek.
1: Zuhany alatt pisi, tessék,
5: kész. Teljesen természetes. A zuhany alatt pisi.
1: És akkor mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
5: Azért, mert az takony, gusztustalan.
1: De lemosod.
5: De maga az, nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Hogy van az az ilyen, amikor a dohányod. Van a dohányos felhőgés, tudod, amikor így tudod, hogy...
1: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan feltölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
5: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van? Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
1: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
5: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyarázza meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
1: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
5: A börtön évek rögtön visszajönnek.
1: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
3: És akkor...
1: Hát van egy,
5: de mennyire hátra?
1: Egy kicsit. Ugye nyelv,
5: fontos, hogy lesúrolom. Dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
1: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálad? Hol érted? A pác az árdába érted.
5: De mit, nyelvgyöködet mosod? Vagy
1: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak hanem a nyelvedet
5: Anna
1: is
5: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
1: Le kell mosni a
3: nyelvegészséges. A nyelvmosás.
1: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen.
5: Csak a fiúk mondják, apa megint ébren van.
3: Az igazi profik tudod, mit csinálnak? Tudod, mit csinálnak a nyelven? Nem fogkefével csinálják az igazi profik.
5: Nem.
3: Van egy erre rendszeresített kanál, amivel lekaparod a ízét.
1: Igen, a nyelved nagyon fontos, hogy mosd le reggel a nyelvedet.
5: De miért kell lekapar? Azért, mert a nyelved nem kell kapar. Tehát az enyém nem lepedékes.
3: De lepedékes.
6: Péter, ugyanezt sem, mint a Balázs, ugyanezt sem, tehát ezt hallom folyamatosan.
1: Nekem csak egyszer van, és súrolom, és egyszer benyúlok hát, és vagy...
6: És a vége gargalizálás nálad is? Tehát szájvíz, nem?
1: Nincs, gargalizálás nincs.
6: Szájvíz.
5: Ez a hetero csekked még mindig, mert akkor már nem fogsz öklendezni.
1: Megnézem, hogy még úgy a perisztartika, tudod meg az egész gége, hogy zár, gyomor, mi jön ki, van egy mozdulat.
5: A perisztartika lent van a beledben.
1: De az elindul egy öklendezéstől. Az a papírlatban be is fosok. Szerinted tudod, milyen sem indulsa reggelem? Mosom a nyelvem, egyből összefosom magam, és egyszerre kettő érted.
5: Apátok ez... megint befosott fogosás közben.
1: Öregszik a fater, már mindig összefossa magát, amikor fogat most.
5: Jaj, Istenem, hát senkinek se könnyű. Hát, de azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Sem eszünk bele egy reggeli rutinodat.
1: Fontos gyerekek, mossatok nyelvet. Igen. Na látod, mit indított el ez a köpő asszony? Hát köszönjük meg neki, hogy megint a izé.
5: De írjátok már meg ezeket a rettenetes szokásokat, amik még vannak a reggeleknél, a rutinban.
1: Reggeli rutin, reggeli szokásai, vagy első randi utáni, ébredés utáni borzasztó kiábrándulásos történeteket is várunk. Jó, jövő mindjárt, 1 perc, pontosan 8:30. Lassan még nem kell, de majd lehet jelentkezni játékra, itt vagyunk a hírek után.
7: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
10: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
11: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
12: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: elpiszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: Mondtam jól, vagy tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Mit olvassunk ma?
6: A láthatatlan kincset.
7: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr! Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt!
12: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
13: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
18: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlókestéje.
17: Irány az Osan! Spórolj okosan!
19: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói stadion. Hajrá KTE!
20: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
21: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
22: Szuper hűsítőre vágysz. Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi Fagyizó, a te nyári kedvenced.
23: Raster Stúdió. Arculattervezés cégeknek.
0: digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
2: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves tüli napomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
3: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
2: Irány az Osan, spórolj okosan!
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
16: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
24: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
16: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
25: Reklámot hallottak.
16: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
26: Súlyos károkat okozott a tavaszi fagy a Dél-Alföldön. Közeleg a magyar fagylalt napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Súlyos mezőgazdasági katasztrófa sújtotta a Dél-Alföld térségét, különösen Bács-Kiskunvár megye területét, ahol a május elejé fagy szinte letarolta az ültetvényeket. A szakemberek szerint akár elérheti a 100 milliárdos nagyságrendet, írja a Vármegyei Napilap. A szőlő mellett a szilva, megy és kajszibarack ültetvények is súlyosan károsodtak. Sok helyen teljes terméskieséssel számolnak. A hajós bajai borvidék és a kunsági borvidék területein. A szőlők jelentős része elfagyott. A gazdákat arra kérik, hogy mielőbb jelentsék a károkat, mert csak így juthatnak kárenyhítéshez. A hatóságok és szakmai szervezetek már megkezdték a felméréseket és egyeztetéseket a szükséges támogatások érdekében. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
27: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
26: Közeleg a magyar fagylalt napja. Május 8-án pénteken ismét megrendezik ezt az ünnepséget, amikor országszerte számos cukrászdában kínálják féláron a fagylaltot. A kezdeményezéshez Bács-Kiskunvár megyében már 5 fagylaltozó csatlakozott, írja a baon.hu. A programban résztvevő helyeken legalább 4 fagylaltot kínálnak kedvezményesen helyben fogyasztás esetén.
28: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról.
26: Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Reggel. Jónk 3.9 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók, és mondj egy időjárás, Ferenc, valami mondok, biztatót.
1: Mondok időjárás.
0: Köszönjük szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Ú, gyerekek, és nézegetem itten a nyereményeinket jövő hétre, és...
3: Combos,
0: igen, tehát van egy 100.000 forintos Master Good ajándékunk, ez ugye cash. Van egy 100.000 forint értékű Diego utalványunk, ez levásárolható. Van egy hordozható gázgrill, ami szintén elvihető, és ott megnyerhető helyszínen. És van egy ilyen foltisztítós játék, a 100.000 forint cash megint. Tehát, hogy naponta viszünk több 100.000-nyi cash-t, és tárgyereményeket. Igen, csak igen, nem
1: csak
0: viszünk, akkor
1: más irányba.
0: Ők más tehát irányba viszik, mi hozzuk és viszük, így van. De hogy ezek lesznek a játékaink, nyilván nagyon elmés, nagyon frappáns, nagyon jó játékok.
1: Irgalmatlan meló van mögött a gyerekek, majd tiszteljétek a kitelepülésen. De jó, tényleg... jusson eszetekbe az a rengeteg munkaóra, amit beletettünk a játékok kitalálásába.
0: Igen, a játékokban mindig nagyon sokat teszünk.
3: Személyesen kezeskedem a minőségéért a produkciónak, mert hiszen rajta volt az ütőerén az újabb.
0: Őrületes gag meetingek, igen. Eszter úgy tartotta rajta az ütőerét a produkció, hogy kintről a kanapéról néha átnézett, hogy értekezünk. És sok erőt küldött a tekintetével. De itt tartotta az ütőerén, a játékok ütőerén. Ha egyáltalán lefeküdt, és itt maradt. De legtöbbször távozott. És messziről tartotta az ütőerén.
4: Ügyesek legyetek.
0: Megoldjuk.
3: Csak ez okosan, fiúk, csak okosan.
0: Aztán semmi rossz semmi játék ne legyen. Úgyhogy tele vagyunk nyereményekkel, gyerekek, tényleg nagyon sok, minden jövő héten nyakunkba vesszük az országot, és megyünk, úgyhogy gyertek, Széchenyi tér Győr, délután 5 óra, mantrázzátok, hogy jó idő legyen, ne essen, és ott találkozunk, jó? Uh-huh. Meteorológusként nagyon fájnak ezek az időjárás jelentések, feri-feridés jelentések. Írok neki minden nap 2 mondat, csak hogy mondjam valami tartalmat bele. Nincs, Boglárka, nagyon aranyos vagy.
1: Engedd el.
0: Tiszteljük a szakmádat, ez itt nem az MTA, itt nincs belbecs, csak külcsín. Mi nagyon mindent eladunk nekünk úgy, hogy teljesen üresek vagyunk belülről.
3: Nagyon fontos nekünk, hogy a minőség ne rontsa el a mennyiséget.
0: Így is van, pontosan. Ha minőségre mennénk, nem itt dolgoznánk. Ezek az időjárás eddések így jók. Drága vagy, Boglárka, és ezt tiszteletben tartjuk, hogy meteorológus vagy. Ott a telefonod, mindig azt mondjuk, ha tudni akarod, milyen idő lesz, nézd meg azon.
1: Meg ráadásul te tudod, hát ez a szakmán.
0: Az meg a másik.
1: Na.
0: Az meg a másik, így van. Szóval, de reggeli rutinokról beszélgettünk, ott azért egy-két nagyon jó SMS, hogy kinek milyen reggeli tisztálkodási rutinja van, és egyáltalán mit csinál reggel, mi a reggeli szeánsz, mi a reggeli rutin, ugye megbeszéltük bizonyos dolgokat. És Gábor például azt írja, hogy reggel nedves popsi törlővel, nincs csajom, hogy mondhassa egyébként, hogy a királyi esemény az tiszta, de kitörli a kipufogót, az éjszakai gáz nyomdokait eltávolítva, neki ez egy szeánsz, hogy reggel baba törlővel rózsát töröl, Virgo intakta.
3: Ez nagyon furcsa.
0: Ez egy érdekes szokás, ugye fura reggeli szokásokat vártunk SMS-ben. Tehát amikor nincs zuhanyzás, akkor is azért egy baba törlővel körbe törli a Grand Canyont.
1: De mert éjszaka akció van?
0: Hát, ha esetleg a kipufogó gáz nyomott némi olajat a kipufogó csőre.
1: Ma így már értem, ez az.
0: Hát azért a kipufogó gáz néha nyom egy kis lángot, egy kis olajmaradékot, ugye?
3: Én nem tudom, hogy ti milyen valóságban éltek, de ha ez beköszönt, akkor tehát ezek jönnek, akkor én már csak simán felnőtt pelenkába fogok aludni. Nem tudom, ez most ilyen izgalmas. Vagy az vagyok nagyon pedás, ilyen túlpedás, és ez is ilyen baktérium fetisiszta, tudod, hogy semmi nem lehet.
0: Igen, ő nagyon pedás, nagyon
3: vagy
0: tiszta,
3: pedig
0: igen.
3: Rettenetes durva emésztése lehet, vagy emésztési gondjai.
0: Igen, de hogy ez tetszik egyébként, mint reggeli rutin. A meteorológusnak üzenem, hogy legalább a délután találjátok el, ha már a másnapit nem tudjátok, zárójelben közben elindult egy ilyen melléküzengetés, igen. Azt mondja, az én férjem reggeli rutinja közé tartozik, hogy a fürdőkád szélén ülve megvizsgálja, hogy meddig lóg a zacsi, minden reggel megcsinálja. Puszi, Adri.
3: De húzza egy stigulákat, igen.

0: Nem szoktunk ők rendezni otthon, de majd most elkezdek. Nehogy az, hogy kiközösítenek emiatt.
1: Figyelj, nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben ökrendezés. Az a beugró, valójában.
0: Az a beugró?
1: Az a beugró. Igen.
0: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
2: Na és milyen jó volt?
0: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigi szagot.
2: Hát csukott ajtónál aludjál, ne úgy.
0: Felszállt a füst, akkor indulni kell. Így van.
1: Igen. Az én reggeli rutinom úgy volt, hogy teljes csipás szemmel meghallgattam kedvenc könyvem, a Semmit mondó maffia vezérfiának történetét egy hangos könyv részletben. De ugye ezt is elvették tőlünk, kinek mit intézett a kormánya?
2: Ez is már csak a múlt.
1: Ez is már csak a múlt, így van, így van. Azt mondja, hogy itt van még, ezt nem tudom pontosan, hogy mire vonatkozik. Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé, a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
0: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
2: De annál jobb.
1: Annál jobb, tisztább
2: hát
1: a nyelv.
2: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
0: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
2: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
0: Nagyon durva.
1: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdásokon csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
0: Érdekes.
1: Egész testes popsitörlést csináltok?
2: Nem áll, hogy azzal.
1: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
0: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezd el azért, hogy törődve van vele.
2: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
0: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyenek.
1: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe kör.
0: Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
1: Tehát, igen, van egy, érzet, igen.
0: Igen, és ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
2: Ott számára nekünk motorozásnál jól jön.
0: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
2: Hát aztán... úgy 3 naponta, igen.
1: De most mire végig töröd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
2: Addig az alatt pont letusolsz.
1: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
0: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
2: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy akkor betegség? nem kell tusolni.
0: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
1: Aha, mert nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem, fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között. Mint reggeli rutin.
0: Fejlámpával.
1: Fog egy fejlámpát, és megnézi a lába között a szőrhelyzetet, mint reggeli rutin.
0: De mit kell csinálni a szőrökkel?
1: Hát, hogy hol van nőtte, besűrűsödötte. Igen, igen.
0: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán de tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
2: Így van.
1: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. Azért ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. Az a kérdés, hogy aki reggel törlőkendőzik, az este zuhanyzik, vagy nem? Ugye? Tehát, hogy azért törlőkendőzöl, mert elmaradt a zuhanyzás?
2: Hát, de hogyha este zuhanyoztál, akkor már minek törlőkendőzöl? Alvás közben nem leszek koszos.
1: Igen, ez a kérdés. Akkor viszont elmaradt az esti zuhanyzás, plusz reggel törlőkendőzés, az viszont nem oldja meg.
0: Jobban szeretek reggel zuhanyozni. Ha este fürödni szoktam, reggel zuhanyozni, mert ha reggel zuhanyzol, akkor az valahogy elindítja a napodat, nem? Akkor valahogy beröffen az
2: hát
0: egész
2: keringésed. Megfrissent, ez igaz.
0: Igen, igen, máshogy
2: indulsz.
1: Én visszaalszom a zuhany alatt, nekem az a bajom. Beállsz egy jó forró víz alá, reggelig álmos vagy, és onnan még elindul egy ilyen, mire kiverekszel, fázol a fürdőszobában, kicsit hideg van, törölköző, tehát hogy az...
0: De a barlangi fürdőbe szoktál járni, akkor ami aztán ez...
1: Nem, nincs egy ilyen álmosság benne, hogy ugye...
0: A zsolnai kupola, ami
2: azt van, hogy... Hideg vízet, te vagy a nagy hideg vízrajongó.
1: Igen, igen, én azt szeretem.
2: Az megindít.
1: Igen.
0: Na jó, hát mindegy. És na mindegy, utána szokott, utána öklendezel, vagy előtte?
1: Nem, közben. Tehát a zuhany alatt, vagy előtte, az nagyon fontos, igen. Én minden nap popsi törlővel törlöm át magam, és a negyedik naponta megfürdök. Bandi küldte nekünk. Jó, de kamionos. Ja, kamionos, hát azért ez neki megvan akadva, igen. Reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként. Mit látsz?
0: Hát rengeteg üzenetet olyan dolgokról, amikről nem beszélhetünk.
1: Igen, amit nem olvashatunk, mert valaki.
0: Szerintem amúgy a legjobb az, amikor a társasházban laksz, és akarva akartanul megkapod más embereknek a reggeli rutinját. és a szomszédban ugye van
1: az bájos.
0: Igen, az ébresztő.

0: köhögés, ugye azt nagyon szeretem, akkor tudom, hogy dolgozni mennek. Illetve van egy faszi, aki ott lakik, ugye a közös helyre néz az erkélyünk, és ő mindig úgy él, hogy konkrétan kiáll a teraszra, és elindítja a napot, mint az oroszlán király.
1: Egy üvöltéssel?
0: Hát egy ilyen, mit tudom, ezen, soha... És
2: nincs egy üvöltés, az egy kussoljál, már rohadjál meg, nincs ilyen.
0: Fog venni egy paintball puskát egyszer.
2: De ez a szeánsz reggel kiáll, és beleordít a...
0: Nyög, nyújtózkodik, így azért, tudod, ilyen minden hangos. Tehát olyan az egész, mint egy hangos könyv. Tehát ő nem tud leülni se úgy, hogy nem mondja, hogy... Úgy tűszent, hogy minden energiája benne van. Tehát nem egy tűszent, és... Tudod, így, ez, de mindig minden, nem, mindent tudunk róla.
2: Ez szomszéd?
0: Igen.
2: Egy ilyen átok. Reggel indul egy félperces hangos csújtoszkodás, utána leül, és utána tűszent egyet. Meg is van az ébredésed,
0: igen,
2: nem?
0: Igen, és home office-ol heti 3 napot, akkor pedig üvöltve telefonál, kihangosítom.
2: Én imádom ezt az űrjét nagyon ki.
0: Ugye, felfogadottan. És úgy szokott menni kocogni, hogy már a liftben elkezd kocogni, ettől tudod, rettenesen. Remek, tudod, helyben fut. Már a liftben, tudod, így... És ugye elkocogottam a 30
2: egyedül
0: métert.
2: Vagy van valaki?
0: Természetesen egyedül él.
2: Egyedül él.
0: Hát nem egyedül velünk él.
2: Figyelj, én már most szeretem. Kiáll az erkére reggel ordít, és a liftbe helybe fut. Nem mondd, hogy nem jó arc. De már most tudod, hogy igazából jó arc a csávó.
0: De tudod, másfél személyes lift van, tudod, így, és tudod, úgy reng az egész, mint hogyha le akarna szakadni, és hát nem lehet elspórolni a bemelegítő kocogást.
2: Jó, hát érted, a lift az a fél perc az arra jó, hogy pont bemelegítsél.
0: Az olyan, mint amikor vannak ezek a torreádorok, és tudod már ott az izében, amikor be van zárva, Bika már ott hergelik magukat. Ugyanígy.
2: Nagyon jó egyébként.
0: Kemény.
2: Na jó, a gyerekek, köszi az SMS-eket. Dobjatok jelentkezést, ha játszanátok, és vinnétek a Porsche Seaboat. Jó, mert hogy azzal megyünk tovább, egy jó kis hangfelismerős Porsche Seabos játék. Egy csoda eszköz lehet megnyerni, itt a zsűlódákat reng, minden nap felmos, takarít, és mindent megcsinál, úgyhogy ezt a kis sportszívót lehet nálunk megnyerni.
1: És hát nagyon szép effektünk volt tegnap, ugye, Róka Rudolf és a felmosó.
2: Nagyon.
0: Köszönjük szépen azt, akárki találta ki, hogy behozta nekik a minőségi szórakoztatást.
2: Beszéljetek az indokolatlan helyen való kocogásról.
1: Jó, ez is jó.
2: Hát mi az, hogy indokolatlan helyen való kocogás?
1: Hát a liftben például.
2: Zseni, melegít.
0: Azt mondod, hogy hát igen, hát nem lehet.
2: Melegít.
0: Hát mire leér? Percek vesznének el?
2: Igen, mire leér, már üzemi hőmérsékleten áll neki a Ferencvárosba futni, érted? Ott már a liftbe melegíteni kell.
1: Hát a Covid alatt volt egy olyan ismerősünk, aki egy nem paneházban, hanem egy ilyen új építésű, de ugye soklakásos házban lakott, és a csávó, aki mellettük lakott, ő mindig este járt eddig kocogni, de kijárási tilalom volt, emlékeztek.
2: Igen, igen, nem lehetett menni.
1: És ő nem tudott menni csak 8 után, és a függő folyosón futott 1 órát oda vissza a lakások előtt, el tudod képzelni. A 4. napon akarták agyonverni, hogy takarodjál be, ahova akarsz.
2: Lefutott, ott futott kint a gangon.
1: Ott, igen, 1 órán keresztül a gangon, a függő folyoson. Így, 1 óráig, és akkor utána 3. napon szóltak, hogy vagy lemész 8 előtt futni, ahova akarsz,
2: igen,
1: vagy
2: ott
1: megölünk.
2: A Covid-ban nagyon sokan megbolondultak. Hát, ott azért megmakadtak sokan. Az egy pszichés terhelés volt inkább, mint egészségügyi. Az is volt, de a pszichés terhelés legalább akkora volt.
0: A mély garázsban lehetett jókat focizni akkoriban. Igen, ezt tudom neked felajánlani.
1: Jó, de hát nem volt labdája, vagy nem tudom, futni szeretett.
2: Futott a gangon egyet. Na jó, mi mindjárt lehet jelentkezni játékra. Jó, mi pedig itt vagyunk. Milyen 4 perc, pontosan 9 óra, jövünk rögtön a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
5: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
6: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
3: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van.
1: Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
2: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 km Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
2: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
8: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
9: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
12: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüvegkampány. Kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
13: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
14: Synergic Test Nap 2, május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36 pera. Synergic.hu per Test Nap.
15: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
16: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma!
0: Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
17: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
19: A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról, vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
10: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
10: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
21: Reklámot hallottak.
10: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán. Jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult, a diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234.000 forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
23: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
22: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
24: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 9 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Hello, bello.
1: Cső, cső, cső.
0: És igen, április 12-e után újra történelmet írnak a fiatalok, így egy hallgató. Ákos mondja így a híreket, igen, ez egy szellemes hozzászólás. Írják ma a törit, mi lesz, gyerekek, mi lesz, mit tippeltek? Mohács 500?
2: Há, nem.
0: Első világháború?
3: 56.
0: 56? Második világháború?
3: A világháborút mindig bele kell tenni, az nincs mese.
0: A világháborút bele kell tenni? Hát de várj, tesztet írnak, abban minden benne van. Nincs már ilyen esszé, vagy van esszé is?
3: Van esszé, sőt.
0: Nekünk csak szóbeli volt történelmből például. Tehát nekünk nem volt írásbeli. 96, amikor érettségiztem, oda mentél, húztál 26 tételből egyet, és azt megtanultad, de meg volt adva 26 tétel, mind a 26-ot megtanultad, kihúztad, és vége volt. Nem volt ennyire túl bonyolítva.
2: Vagy megtanultál egyet, és bíztál a szerencsétben.
0: Kicsit kevés volt az esélye, hogy 25 az egyhez, hogy kihúzod azt, igen, de hogy azért az annyira nem volt. Nem volt nehéz, de most írják a törit. Édeseim, azért az kemény, gyerekek. Robbantasz egy magyarra, ráteszed a matekot, szerdán még begépeled a törit. Keménybe vannak a srácok.
2: Pont tegnap beszélgettem a két gyerekkel, hogy micsoda izé van. Ugye a Muki az angolból előrehozottat csinál, majd most nem tudom, két hét múlva vagy mikor. Mondta, de már elfelejtettem, és hogy mennyire izgulnak, és mondtam, hogy figyeljetek, nekünk is ugyanígy volt, és ahogy túl vagy rajta, rájössz, hogy oké, megvolt.
0: Nem volt annyira.
2: Nem volt annyira izé, nem volt annyira dráma, és utána még annyi minden jön az életben, ami sokkal komolyabb lesz. De hát az, ilyenkor ezt kell élvezni, nem nagyon lehet.
3: Ettől kell félni.
2: Igen.
3: Majd utána mástól fogunk
2: félni. Jönnek újabb rettegések.
0: Újabb rettegések, és hát nyilván azért a presszió is rajtad van, hogy azért utána hova tovább jön az egyetem, más jön, ijeszgetnek a szülők, kilépsz a nagybetűs életbe, a jogsi, a saját felelősség, az elindul ott valami azért egy kicsit tényleg energetikailag, hormonálisan, kívül belül azért valami megváltozik. Szóval ott azért úgy végellátod, vagy végérvényesen egy kicsit felnősz. Na, aztán persze még 5 év egyetem, éderelés, bulik, tehát azért még nem veszélyes a dolog, ha tovább mész tanulni. De valami más lesz. Az a burok, ami még a gimiben úgy bent tartott, a szülők, az edzés, a segítek, itt vagyok, az egy kicsit azért úgy lök a falla felé, hogy ennek úgy lassan vége van. És elindul valami nagyon más.
3: Izgalmas jövő, ahogy így azt érzed, hogy most már tényleg az van, hogy eddig ugye csak álmodoztál, és most már megteszed a lépéseket azért, amire vágysz. Ez a legjobb.
0: Abszolút, lesz. Abszolút, igen.
3: A kitámadás öröme.
0: Igen, úgyhogy ez van. Gyerekek, drukkolunk nekik, megnézzük, majd úgyis megkapjuk a tételeket, aztán ránézünk. Holnap kikereszeded a törit.
2: Jó, készülök akkor egy törit tesztel. A magyar teszten, gyerekek, zsenik voltatok, azt tegnap ugye megcsináltuk, és hát
0: a töriteszt, egyébként tényleg kíváncsi vagyok, arra készül, van valami letölthető, vagy hosszató, vagy tavalyit hozzá, nem tudom, hozzá már valami töritesztet.
2: Rákészülök, megkapod.
0: Nézzük meg az idejét.
2: Jó,
0: egyáltalán kiadják, nem tudom, hogy mindig szokták elemezni, hogy közepesen nehéz, vagy nem tudom, de ha kérdésekhez jutsz, akkor ne habozzál.
2: Látom a csillogást a szemedben, fölhívunk telefonon, jó?
0: Én nagyon szerettem a törit,
2: Se ez a hívott számon előfizető nem kapcsolható.
3: Pontosan, én holnap éppen téli gumit cseréltetek délelőttől, és nem lesz szerelhető.
0: Ne is, májusban, hova kapkodsz, még azért jöhet egy zimankó.
3: Most ők
2: lehet még.
0: Még azért itt lehet hó május végén, ne kapkodják.
3: Holnap győrve, vagy hétfőn, meglátjuk.
0: Abszolút, ne siessd el.
3: Na most miről fogunk beszélgetni?
0: Most kérlek szépen az van, hogy Anna feldurran nekünk egy játékost, és odaadjuk ezt a csodajárgányt valakinek.
4: Jaj, hát szóltok
0: hozzá? Őrület van, Anna? Őrület van?
4: Őrület van.
0: Látom, hogy ez most elvisz téged egy kicsit.
4: Nagyon, mert szeretném olyan helyre adni, ahol tényleg nem a 87. kis takarítógép vagy porszívó lesz, hanem egy olyan helyre, ahol hát ennek úgy nagyon örülnének, és nagy segítség lenne.
0: Ezért nem az SMS-ehező között választottál, hanem
4: a saját családok között. Ezért hívlak, Marika.
0: Marika, vedd a telefon, mondom, hívunk, Marika, tudjuk, hogy hol az Istenben vagy a piacon. Szóval igen, itt Anna nagy válogatás, előbeszélgetés, casting.
4: Nagyon nagy ajándék.
0: Fizetési papírok benyújtása, ekós elszámolás, Anna gyorsan tart egy laza házkutatást így anyagi fronton, és ha minden rendbe talál, akkor jöhet a játékos. Nem ám úgy vagy, csak úgy két Dyson meg hat mellé, még megkapod ezt 8. porcivónak.
3: Pontosan.
0: Itt komoly válogatás van, kérem szépen. Nem csak úgy oda dobjuk ezt a kis...
4: Majdnem fél milliós gépről beszélünk.
0: Igen.
4: Hát azért az nem egy, nem, ez nem csak egy porszívó.
3: Fél millió?
0: 450.
4: Bizony, így, ahogy mondod. Hát ez egy inas tulajdonképpen. Egy inasod lesz.
0: Ezt hagytak te itt a szerkesztőségi szobába kallódni.
3: Ezt haza fogom vinni most.
2: Most
4: az a baj, hogy nagyon felhájpoltam ezt.
0: Később, mert már 8-an elvitték azt a 3 porcívót, ugye azt már nem viszed nagyon sehol, mert azt már elvitték.
3: Széthorták.
0: Széthorták.
4: Sokat beszéltem el, és megjött az Eszternek igen. a kedve hozzá. Á, nem. hagyja, de nem ér ám annyit ám ez. Á.
3: Nem. 100 000 forintot, ha érne, akkor,
0: akkor
3: legalább valami lenne.
0: Andi, jó reggel, csáó, mi a helyzet, Andi? Hol, honnan?
1: Sziasztok, jó reggelt.
0: Hello, Andi, hol honnan?
1: Mindenkit. Nógrád megyéből, Széchenyi felfalból.
0: Ó, de szép hely az, szeretem.
1: Egy pici zsákfalu.
0: Igen, tudom.
2: Mit tudsz te?
0: Hát sokat
1: igen,
0: bringázom arra.
1: A templom alatt voltál te is.
0: Sokat bringázom arra. Nógrád, Széchenyi, Börzsöny, megyek arra.
1: Igen.
0: Igen.
1: Igen, a Börzsönyt azt hallottam, Nógrádot még annyira nem.
0: A vár alól szoktuk elindítani a kis túránkat, és akkor onnan megyünk.
1: A Hollókőből?
0: Igen.
1: Az igen, szép hely, szeretjük Hollókő. Kézkilátónál voltatok már?
0: Kézkilátó?
1: Isten tenyere.
0: Ja, hogy ne, persze, jó, abszolút, persze. Csóványoson fönn mindenhol, abszolút, igen.
3: Szerintem onnan származol.
0: Csóványos? Igen,
3: Csóványoson származik, sebességben lesz Csóványoson.
0: Csóványoson származik, de a Hollókői vár is nagyon szép. Nógrádi vár is nagyon szép, már az a várom, ami ott van, tehát azért az nagyon, nagyon szép. Jó van, Andi, mivel foglalkozol, vagy mit csinálsz?
1: Hát az az igazság, hogy én ápolásin vagyok itthon a Down-szindrómás húgommal 26 éve.
0: Azt a mindenit.
1: Előtte biztosítóztam, aztán...
0: Az egy nehéz vállalás.
1: Hát igen, sajnos ez dobta, vagy nem is tudom, hogy sajnos, vagy nem feladat, de amennyi keserűséget, bosszúságot ad, százszorosan örömbe is visszaadja, mert annyira kis virágot szed, most éppen a kerti kakukkfűből szedett tegnap is, és beteszi a kis vázába, aztán megpuszilgat, és akkor olyankor a feledésbe merül
2: az összes gond meg a baj.
1: Amit okoz.
3: Egyem a szívedet.
0: Igen,
2: hát ugye azt mondják a Down-szindrómásoktól, hogy Isten azért teremtette őket, hogy egy kis olyan boldogságot hozzanak a világra, amiért nem várnak ellenszolgáltatást.
0: Igen,
2: és miért
0: kérlek egyébként, igen, ez nagyon, nagyon szép.
1: Így van, nagyon tud szeretni. Tehát bennetek főleg inkább, leginkább ugye Balást ismeri a tévéből, és nagyon készülök rá, hogyha valahol így közelebb, ugye már voltatok Salgótarjánban, reménykedtem, hogy talán a szegényebb vidékre is eljöttök megint, és elmentem volna vele, de majd, ha Pesten lesz, még az is egy bevállalható út vele, mert nagyon biztos, hogy nagyon örülne neki. Hogy élőben lát benneteket.
0: Jó, ha úgy adódik hozzá, hát sok fele megyünk, mindig változtatjuk a helyeket. Voltunk Salgótarjában is egyébként többször. Meg megyünk is szerintem még, úgyhogy tudunk
3: ne
0: akkor.
3: Ne aggódjatok, el lesztek kapva ti is.
0: Igen, tudunk
3: mindenhol eljutunk.
1: Az biztos, figyelj, a fiúkat nagyon szeretik.
0: Édesem.
1: Idézőjelben, tehát neki nincsen párkapcsolata, de valahogy ugye a fiúkkal jobban kijön, vagy mindenkivel tulajdonképpen, de...
3: Na jó, hát azért válogatósok ne legyünk, jó? Ezen a ponton, hogy intézem nektek
1: a
3: ezért,
1: aztán... Te jól meghisztál, mert mindenkinek azt mondja.
3: Na, hát,
1: akinek van egy kis pocaka, vagy úgy erősebb, na jó, meghisztál.
2: Akkor
3: szerinte.
2: Mi mennyit kapnánk, mi?
0: Kaptátok tőle.
3: Helyes.
0: Na jól van, Andi, figyelj, megmutatjuk akkor, hogy mi az, ami kiömlik, és mi történik vele. Jó, nagyjából el kéne határozni ezt a két effektet, hogy mi történhetett szerinted, és akkor utána még mivel takarítjuk. Jó játékunk továbbra
1: is. Próbálok profi lenni benne, mert van bőven takarítani való utána.
0: Segítünk majd egy kicsit. Na figyelj. Jó? Ja. Ne törődjél vele, hogy nem szólt. Most? Én ezt imádom.
3: Atya úristen.
0: Figyelj, én azt hiszem, a tegnap Jenyes nem lehet überelni. Zseniális. Zseniális. Ez a játék egyre jobb. Nagyon szeretem. Csak ilyen játékot nekünk.
3: Ez a szembe szomszédom reggel.
0: Ez én vagyok reggel a fürdőszobában. Ez ennyi, Balázs a fürdőszobában reggel, ennyi, semmi több. Feri kimegy 60 évesen a füribe, figyelj!
2: Jaj! Ne haragudj!
3: Ez Balázs fogosás közben.
2: Béka, vegy hangosabbra a tévét!
0: Figyelj, ez kiírta ezeket az effekteket. Vegyük föl, legyen állandóba, és ennek járjunk utána, gyerekek, mert hogy itt végre nem egy mikroajtó csapódik, és ahhoz képest jön egy porszívó, ez teljesen elmeháborodott az a játék. Hát ezt még egyszer, figyelj! Otthoni kamera Feri fürdőszobájából. Tessék! Jézusom, Feri! Hát ez sírok ezen.
3: Azt hívják, hogy a Blázs Girozos.
0: A Blázs Girozos.
2: Igen, másnap.
0: Másnap a Blázs Girozos. Jézusom, de jó ez a játék. Figyelj, ez évjátékát játszunk. Nem is tudtuk, hogy ekkorát megyünk ezzel a játékkal. Mi se hallgattuk meg.
3: Meg a kedves játékost, jó?
0: Jaj, Andi, jó, jó. Andi, ami gondolkozó, figyelj, Feri fürdőszobába este, figyelj. Jézus, sírok.
3: Én csak annyit szeretném mondani neked, hogy lehet, hogy sok bosszúság van a húgoddal, de nekem se könnyű. Jó? De hát, hogy...
0: Gondold el, rócsom ezt éljük
1: el. Megértelek.
0: Milyen hangok jönnek a Feri rócsójának a szobájából, érted, minden este? Szerinted könnyű nekünk? Nagyon jó, imádjuk. Na mi lehet ez? Szerinted, agyá, hova tegyük?
1: Hát figyeljetek, nem tudom, hogy mennyire jó a fülem, vagy a hallásomban, lehet, hogy kicsit baj van, de ez olyan, mintha valami flakonból valami menne ki.
3: Jó vagy.
0: Nagyon jó vagy, jó vagy, jó vagy, jó vagy. Jó vagy.
1: Mert
3: jó vagy.
1: Ez nem a Feri kloakája. Hogy majonéz, vagy kötöp.
0: Nagyon jó, jó, jó, jó vagy.
3: Jó, jó.
0: Igen.
1: Ami... Még ezt is szoktam mondani,
3: ott van,
1: a ketchup helyett.
0: Nagyon jó, ketchup, jó. Így van, igen. Ami gondolkozó, csak mondom, hogy Niki azt írt, hogy ez én vagyok egy laktózmentes, vagy egy laktózos latte után. Laktózosként egy latte után.
3: Nem, ez a fodrászom, aki laktózos, és megevett egy jutrusztrapacskát, állt, hogy ebben nincsen laktóz.
0: Igen. Ez a te laktózmentes, ott persze, nálunk a latte laktózmentes. Aha, igen. Szóval jó, meg vagyunk, Andi, az, hogy ketchup, oké, valami kiömlik a tubusból, rendben van, és akkor mi a másik oldal?
1: Hát a gondolom a felmosónak a...
2: A klasszikus felmosó, így van.
1: A vödörnek, ahogy beleteszed a felmosót, aha, és akkor csavarod ki, és akkor föl törlöd vele tulajdonképpen jó a kiömlött.
0: Hát akkor hallgassuk még egyszer. Így van. És itt van. Itt van maga a felmosás. Nagyon jó, oké, hát ez egyébként egy tök jó megoldás, mert hogy ketchupös doboz és felmosás. Gratulálunk!
1: Hola!
0: Ügyes vagy, mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Impro koszmentes felmosóporszívó készülék.
0: Hoppácska! Na?
1: Nagyon szépen köszönöm! Hát rettenetesen sokat segítettetek, megkönnyített. Hát egy, mind ahogy mondtátok, sokszor szoktam mondani, hogyha úgy lenne pénzem, mint ahogy nincs, ide simán jöhetne egy bejárónő, hogy végére érjek a dolgomnak egész nap, mert annyi a feladat.
0: Na, hát akkor ebben.
1: Mire befejeztem, akkor szinte kezdhetem előről.
3: Figyelj, azt mondom neked, hogy most vegyek ki egy szabad napot, ma már megcsináltad a szerencsédet, most üljek ki egy kicsit a teraszra, a napsütésbe, szaladjon a háztartást, ne számítson semmi, főzzél magadnak egy jó laktózos kávét, nézel a semmibe, hallgass zenét, és egy kicsit engedd el magad.
0: Igen, ma meg vagy, ma megszolgálnak
3: ezek a dolgok.
1: Nincs áram, azzal kezdődött 8 órától 11-ig, tehát nem megy a mosógép, ami napjába 10-szer szokott, mert annyi a ruha utána. Szóval most kicsit így valóban kint vagyok az udvaron, meg a kert.
0: Figyelj, de lehet, hogy az áramszünet is ezt üzeni, amit ezt szeretném. Kicsit lazíts, most ilyen nincs áram. El kell kicsit engedned, megvan a takarítógép.
1: De megoldottam, vettem egy olyan rádiót, amit fél órát kilóttam, mire bebírtalak fogni benneteket, ami elemes.
3: De jó fel vagy.
0: Elemes rádió. A mindenit.
1: Mert igaz,
3: ez hogy
1: ilyen kínai 7000 forintos, de bennem bírtalak befogni benneteket, kijöttem az udvarra, és itt a cseresznyefa alatt felraktam a farakásra, úgyhogy magasra tomban is úgy kicsit recseg, meg mit tudom én, de hallak benneteket.
0: Nagyon jó. Jól van, hát ez Anna kezemunkája dicséri, ő talált meg téged, úgyhogy örülünk.
1: Nagyon
0: akkor, jó helyre
1: köszönöm.
0: Megy, Andi, küldjük,
1: Pucillak
0: jó?
1: Benneteket.
0: Küldjük akkor, oké, okay, ciao.
1: Köszönöm, uszi. Sziasztok, szép uszi, napot.
0: Hello.
2: Többen írták, hogy jó lenne, ha szólnánk ilyenkor, mert hogy lehúzott ablakkal autóztak hangos rádiót hallgatva. És ez jön érted egy izével, egy autóból.
0: Én nem tudom, ki írta ezeket az effekteket. Igazából mondom, vegyük fel kell.
3: Prémiumot kell neki adni.
0: Ismeri a műsor, tudja, hogy nekünk mi kell, és végre nem egy ilyen commerce. Csukódik a mikro, nem morzsa, porszívó. Nekünk ez kell. Hát én ebben fürdünk. Hát nekem ez annyira megcsálta a tegnap, meg a nagy napomat, hogy nagyon.
3: Ennyi. Azt kérdezik a hallgatók, hogy ez a kórhelyből mellette felvéve.
2: Igen.
0: Két napos lebbes leves után.
2: Két napos, hát azt még hazavisszük.
0: Igen, micsoda, hát az még elfogy. Hát az egy jó forralás után adnak hát még semmi baj egyébként, igen. Na jól van, gyerekek, jó helyre ment egyébként, tényleg. Tényleg jó helyre ment. Balázsi Gyula jövő több bejáró nőséget vállal ide valaki. Egyébként egy év ilyen jellegű munka ráférne egy kicsit. Abszolút. Na jól van, gyerekek, jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 9:30, helyszín Győr, Széchenyi, ott kezdünk. Hétfő nem győzünk hangsúlyozni, sok játék. Gyertek, jó idő, úgyhogy akivel addig nem, akkor ott tudunk találkozni Győrben. Jó, mi pedig jövünk mindjárt.
2: Még egyszer hallgassuk meg az effektet. Hát, egy kimenőre.
3: Kérlek egy kis kecsepot a szendvicsére?
0: Várjál, Feri, nem csuktad be a fürdőszobájtot. Kecsepöt a szendvicsed?
2: Jövök mindjárt! Várjatok meg!
0: Újra vécére!
2: Mindjárt indulhatunk!
0: Nagyon legjobb. Legjobb. Csak ilyet. Csak ilyet. Jövünk mindjárt 4 perc, a 9:30 itt vagyunk a hírek után.
6: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap. Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló, mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai szlogen!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
4: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130.000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
5: One. Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
6: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a Steel.hu-n.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vánnál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vánnál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Ván. Minden pillanat számít. Van.
9: Szevasz, Lacikám. Megint festesz.
10: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
9: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
10: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
9: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, 2 óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincsesszami forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
12: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
13: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
14: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
17: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
18: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
19: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong
1: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Elütöttek két gyalogost Kecskeméten a zebrán, vízi bicikliket rongáltak meg Kunfehérton, folytatódik a jó idő. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Két gyalogost, egy 12 éves gyermeket és a nagymamáját, egy 53 éves nőt ütött el egy autó Kecskeméten a Kükülő utcában. A baleset a kijelölt gyalogátkelő helyen történt, ahol a járművezetője a gyanú szerint nem adott elsőbséget, közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, a sérülteket kórházba vitték. Az eset körülményeit vizsgálják. Megszaporodtak a vadbalesetek a 44-es főút mentén, különösen Kecskemét térségében. Ezért a környéken élők petíciót indítottak a 44-es főút biztonságosabb átételéért, számolt be róla a Vármegyei Lap. A kezdeményezők szerint főként hajnalban és napnyugta után veszélyes a közlekedés az aktív vadmozgás miatt. A petíció három fő megoldást javasol, vadvédőkerítések és riasztók telepítését, a növényzet rendszeres karbantartását, valamint modern technológiák alkalmazását. Súlyos rongálás történt a Kunfehértói tófürdő területén, ismeretlenek két vízibiciklit a partra vonszoltak, majd végighúzták azokat az aszfalton és a térkövön, így az eszközök több helyen kiukadtak és használhatatlanná váltak. A kár előzetesen 100 000-es nagyságrendű, írja a baon.hu. A rongálást azonban a biztonsági kamerák több szögből is rögzítették. Az üzemeltető arra kéri az elkövetőket, hogy május 7-éig jelentkezzenek. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztat a rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
3: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el.
2: Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről volt szó. Szóval reggeli rutinokról, készülődési szokásokról beszélgettünk, hogy ki hogy készül, kinek milyen fura reggeli rutinja van. Ugye, hát ez volt az egyik témánk. És a másik, hogy hantavírusos lett egy luxusjáróhajó. Nem tud sehol kikötni, több halott is van már rajta, és hát a neve nagyon vicces ennek a vírusnak, maga a vírus kevésbé, és megnéztük, hogy mit csinálnak, ami ott lennénk ezen a hajón. Hogy élnénk túl, hogy próbálnánk kijönni a kabinból, vagy milyen túlélési technikáink lennének.
2: Az All You Can Drink-et azért kimaxolnánk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere.
3: Jó,
1: üres,
3: hát
1: üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bár. Te meg ma ott üldögél, rohadt nagy ízével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinban fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba a vezességét csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Ne, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
1: És nézi, hogy hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
1: Igen.
3: Hogy de te lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
1: Igen, te vizsgálnád magad, csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. De miért? Lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
3: ezt.
1: Nem jönnél ki a kabinból, nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
1: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed?
2: Zsülle, hát, már meg... így feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mi van a hány méter.
1: Indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal, mert leengedi a mentőcsónakot.
2: Már miért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk
3: a karibi, az közepén,
2: a karibi hangulatban, kókuszból iszunk a tejet.
1: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
1: De ez erős tagadásban lennék, tudod, kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs, véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogyis, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
3: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében, és Zsül megevezne.
1: Zsüli szőt
2: is evezne. Lapátolj, Zsül, lapátolj!
3: Mindjárt ott vagyunk.
1: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán közepén.
2: Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, hogy ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
1: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál három üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Van viszitek?
1: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most hajóznak.
2: Én akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
1: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
3: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
1: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy,
1: igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
1: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
3: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
3: de
2: a
3: az, patkányok. De az, hogy a patkányok egymás között, ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de úgy ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
3: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel.
2: Igen?
3: Utána az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontott a kis üdítős, és
1: neked már tölti is,
3: és
1: igen.
3: És már ott is vagy.
1: A hantás
2: patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalent.
1: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavíruson, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
1: hát
2: luxus
1: azért
2: az...
1: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
2: A luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egész délután.
1: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon,
2: a luxus.
1: Az igazi luxus. Nyitott ajtó, rápisilés, azonnal a randi off.
3: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Okay. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
1: Igen.
3: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
1: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
3: Persze.
1: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
2: Nem
1: tudom, lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
2: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
1: És nyitva hagyja az ajtót.
2: Igen, és az ilyen...
1: Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
2: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
1: pisztelem. A köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érdek, ezek kiverik a biztosítékot.
2: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsultam.
1: Uri Lány lett, most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
3: Mindig fogadjuk, hogy köpködte is.
2: Soha nem tudok köpni se. Sebefölni se köpni, nem tudok igazán jót.
3: Meg kell tanítsuk.
2: Annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oknál fog ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
1: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad. Csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
2: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát.
1: Az első randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, ahogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent az zuhany alatt. Na?
3: Tick,
1: és hallod a körömcsipet. Hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
3: De például zuhany közben nem fújsz?
1: De abszolút simán.
3: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
1: Hát ott azonnal van víz.
3: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
1: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze.
2: De van az ilyen, amikor a dohányos... van a dohányos felülés, tudod, amikor így tudod, hogy...
1: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölök, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
2: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarnod azt a párkapcsolatot amúgy.
1: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol,
3: lehet,
1: zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
2: Nem? Nagyon jókat írnak azt, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyarázz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó szóval, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
1: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
2: A börtön évek visszajönnek.
1: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
3: És akkor...
1: Hát van egy...
2: De mennyire hátra?
1: Egy kicsit. Ugye nyelv, fontos, hogy
2: lesúrolom. De miért, a seggembe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
1: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Hát most Most ez se lehet már. Nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogat mosni. Hát mit lehet?

0: legyen.
1: Na,
2: akkor Viszlát Győrben. Így holnap, holnap után Juliska támad adásban. Így és van. Akkor Győr Széchenyi tér. Mi érkezünk? Mi még előtte becsakolunk a szállodába? Vagy
3: hát, ahogy beesünk, haver, aki amilyen gyorsan jön, lassú odaérés, motoros ruhában műsorvezetés, gyors odaérés, könnyű tusolás és szép ruhában menés.
2: És gyors átöltözés.
3: Igen. Aha.
2: Jó, oké, de az a lényeg, hogy 5 órára Győrben vagyunk.
3: Ott vagyunk, 5-től ott vagyunk, 8-tól sztékezünk, állítólag.
1: Pontosan,
3: ugye?
1: Nem, foglalva, minden megoldva.
2: Nagyon jó.
3: És születésnapomra. Ja, már kaptam a hajcsit. Nagyon drága vagy, köszi,
1: puszi. Hát, ha jó újságot, akkor még egy verést is kitudod neked alkodni.
2: Gyerekek, puszi, akkor mi holnap azért még jövünk, jó, reggel 6-kor, Eszter pedig hétfőn Győrben.
1: Nem, hát hétfő reggel is találkozunk. Ugye
2: hétfő reggel is találkozunk, ugye hát az véleményes a találkozás, a valódi találkozás véleményes. A
1: találkozás.
2: A találkozás. Naphallgatója, megmutatjuk azért, hogy mit kap majd, ha fölhívjuk gyorsan.
4: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
2: Ó, nagyon szépen kap a naphallgatója mindjárt. Megcsörgetjük, de most megyünk. Holnap, Tali, sziasztok! Ciao, ciao!
0: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
10: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
11: Autóüveg Pilkington.
12: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
13: Csendből csinálok pénzt.
14: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
12: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n vagy hívja a 1411-et.
15: A Toyota bemutatja... Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
17: Trend Optika, az éles látás támogatója. Májusban 14. országos multifokális szemüveg kampány, kizárólag a Trend Optika csoport üzleteiben.
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
19: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu. Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
7: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
21: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
22: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
23: Synergic Test nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7 én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36/A. Synergic.hu/tesznap.
24: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
25: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most Rádió 1 Go.

0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 10 óra után, 7 perccel a mikrofonnál már Faragó Miklós. Üdv mindenkinek, május 6-a szerda van. Folytatódik az óra slágere játékunk. Ebben az órában is lesz egy dal, amit megjelölök, és a dal címét, előadó nevét várom tőletek. És így tudtok nyerni egy Oklahoma Burger menüt a Ritz Burger és Barbecue-nak köszönhetően. De van napi nyereményünk is, ma délután egy műszaki vizsgát és páros napi belépőjegyet adunk a nap nyertesének. Ez a belépő majd a nyári második kecskeméti Summer Festre szól. Tehát nincs más dolgotok, mint figyeljétek az igazi mai slágereket, és az óra slágerével nyerhettek. 29 414 020 az SMS Viber számunk. Ide várom majd a nyerni szeretnék üzeneteket. Nem sokára a netpercek rovatunkkal térek vissza, előtte jön még Kamrád és az I Believe, most pedig indítom a Holland DJ aktuális dalát, ő Martin Garrix, és ez a Butterflies.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A rádió egy gongot hallgatjátok. Ahogy ígértem, netpercek rovatunkkal folytatjuk. A Google már tesztel egy a mesterséges intelligenciára épülő keresőt a YouTube-on, amelynek köszönhetően természetes módon lehet kérdést megfogalmazni a rendszernek. A Google igyekszik minél több szolgáltatásába beépíteni a mesterséges intelligencia alapú keresőt. Ennek egyik újabb célpontja pedig nem más, mint a YouTube. A vállalat egy új Ask YouTube, magyarul kérdezd a YouTube-ot nevű funkciót kezdett el tesztelni, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók összetett kérdéseket tegyenek fel, és átfogó válaszokat kapjanak, amelyek videót és szöveget is tartalmaznak. Ezután a felhasználók további kérdéseket tehetnek még fel, hogy pontosítsák a találati eredményt. A kísérleti funkció április végétől június 8-áig érhető el a 18 évesnél idősebb előfizetők számára, ám egyelőre csak az Egyesült Államokban. Akik megkapják, azoknak engedélyezniük kell a felhasználói fiókban a funkció használatát, majd amikor megjelenik az AI támogatott keresősáv, beírhatják oda a kérdésüket, vagy választhatnak a kínált opciók közül. A kapott eredmény után ugyanezzel a két módszerrel mehet tovább mélyíteni majd a keresést. Hogy a világ más részein tervezze hasonló tesztet a Google egyelőre nem tudni, ahogy az sem egy esetleges pozitív értékelés esetén, mikorra tervezi a globális bevezetést.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Hamarosan jön majd az óra slágere, figyeljetek, de előtte még Lady Gaga is énekel. Ez az Abracadabra.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Szombaton a helvéciai szőlősgazdák és gazdák köre szervezésében rendezik meg Helvécián a traktoros napot. Az esemény reggel 8 órakor felvonulással indul, majd a 9 órási megnyitót követően fél 10-kor indulnak az ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyek. Aktivitásokkal teli délutára hívnak minden sportkedvelőt a Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémián ma délután. A délután 4 órakor kezdődő programon közel 20 sportágat lehet megismerni és kipróbálni. Az esemény egy fergeteges görkoris diszkó zárul majd a Kenterben. Majális is sportnap lesz Katonatelepen, szombaton a Katonatelepi sportpályán. A nap sztárvendége Delhusa John lesz, aki 19 órakor lép majd színpadra. És figyelem, ismét a hungarikumok és a helyi termékek lepik el Kecskemét főterét ezen a hétvégén. Ekkor rendezi meg az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület a 23. helyi termék ünnepet és a 8. Hungarikum Fesztivált. A néptánctól és népzenétől kezdve a gasztronómiai kóstolókig, a Kárpát-medencei mesterség bemutatóktól a kézműves vásárig minden korosztály talál magának izgalmas elfoglaltságot. A gyerekeket különböző programok és foglalkozások várják. Este pedig koncertek, pénteken a Szerelemvonat zenekar, szombaton pedig Csík János és a Mezzo zenekar lép majd fel. De a részletes programokat keressétek a www.aranyhomok.hu oldalon. Itt a rádióban pedig keressétek az óraslágerét, amivel nyerhettek egy Oklahoma burger menüt is. Csupán az előadó nevét és a dal címét várom majd tőletek, illetve előtte nyerni szeretnék üzenetet a 29-414-020-as SMS Viber számunkra. Most Shawn Mendes és Camille Cabello közösen jön, ez már a Señorita itt a Rádió 1 Gongon. Yeah.

most következik az a dal, mellyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Gong legújabb játékában. Ez az Óra Slágere.

0: Ez volt az Óra Slágere a Rádió 1 gongon.
1: A 2094-0-20-ra jöhet, hogy nyerni szeretnék üzenet, ha tudjátok, hogy ki volt az előző dal előadó és mi a dal címe. Szóval az Óra Slágere játékban vegyetek részt, közben pedig az autósoknak mondom, hogy az M5-ös autópályán figyeljetek, mert a Szeged felé vezető oldalon a 87-es 91-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében burkolatfelújítási munkálatokat végeznek, és ráadásul pont itt a terelésben ott van a budapesti oldalon, igen, az M5-ösön írja az útinform, egy műszaki hibás jármű, ami ott vesztegel már egy ideje, és a 91-es kilométernél jelezték, és csak egy sáv járható, úgyhogy kicsit torlódott a forgalom.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Szép számmal érkeznek a nyerni szeretnék üzenetek. Jól felismertétek az óra slágerét. Egy valaki nyerhet majd óra nyereményt, de hamarosan jön Ed Sheeran-dal a Camera. Itt a Rádió 1 gongon, pár perc múlva ezzel a dallal folytatjuk.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett.
5: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
6: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
5: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
6: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
5: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
9: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Finomít. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive. A szőlőfürtnél.
13: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
14: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
17: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
18: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert
4: 2499 forintért, a többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP-vásárlókestéje.
17: Irány az Osan! Spórolj okosan!
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Az Arsenal érkezik majd Budapestre a május 30-i labdarúgó bajnokok ligája döntőre, ugyanis az észak-londoni csapat tegnap este hazai pályán Bukayo Saka góljával 1-0-ra legyőzte az Atletico Madridot az elődöntő visszavágóján. Az Arsenal 20 év után játszhat ismét BL döntőt. Ellenfele vagy a címvédő Paris Saint-Germain, vagy a Bayern München lesz. A magyar női vízilabda válogatott 28-13-as győzelmet aratott Japán ellen a Hollandiában zajló Divízió 1-es világkupa selejtező torna 5.-8. helyért zajló rájátszásának második fordulójában. Mivel a világbajnok görögök nagy meglepetésre 11 gólos vereséget szenvedtek Ausztráliától, a miainknek még van esélyük arra, hogy elcsípjék az 5. helyet, és ezzel kvalifikálják magukat a júliusi Sydney-ben rendezett világkupa döntőre. A női kosárlabda NB1 döntőjének harmadik mérkőzését is megnyerte az NKA Universitas Pécs. A baranyaiak hazai pályán simán 77-49-re múlták felül a DVTK-t, így a klub megszerezte első aranyérmét. Pécs városa 12 év után ünnepelhetett ismét bajnoki címet női kosárlabdában. Érik a Szolnok-Falkó álomdöntő a férfi kosárlabda NB1-ben, ugyanis mindkét csapat megnyerte tegnap esti idegenbeli összecsapását, így 2-0-ra vezetnek az egyik fél harmadik győzelmét tartó párharcban. Az alapszakasz győztes Szolnok-Pakson nyert 87-82-re, míg a szombathelyek Kaposváron győztek 91-81-re. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok. Ray Dalton újdonságával megyünk tovább, ez a Blood Running.

0: rádió egy gongon az óra slágerét keressük egész héten, és most keresünk egy hallgatót is. Remélem, hogy felveszés mondja a jó megfejtést majd.
1: Szia!
0: Keresztnevedet áruld el először is.
1: Erzsébet.
0: És Erzsébet, te vagy az, aki megmondhatja az óra slágerét.
1: Igen.
0: Igen, halljuk, halljuk.
1: Wake me up, Avicii.
0: Igen, nagyon jó. Hova írtad ezt fel? Biztos felírtad valahova.
1: Viberre.
0: Beírtad magadnak. Jó, oké. Okay. No, hát megvan a Ritz Burgernek köszönhetően az Oklahoma Burger menüd.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: És még meg lehet délután egy műszaki vizsga, meg a második Kecskeméti Summer Fesztiválra.

0: páros belépőjegy.
1: Jól hangzik.
0: Jól hangzik. Oké, okay. Mivel telik a mai napod majd?
1: Dolgozom.
0: Ó, hát mivel foglalkozol te?
1: Cukrász vagyok.
0: Cukrász. És ó, készíted a tortákat, vagy süteményeket? Vagy csak eladod?
1: Most eladom inkább.
0: Igen, eladod, jó. De akkor, tehát hogy akkor nem te készíted, te csak felszolgálod, vagy hogy van ez?
1: Igen.
0: Aha, jó, oké.
1: Funkciós vagyok.
0: Értem, és mi az, ami most nagyon-nagyon fogy, és nagyon keresik? Még a pisztáciás dolgokat keresik egyébként?
1: Igen. A dubai csoki és pisztáciás ezek a slágerek újra.
0: Slágerek, jól van. Újra. Na hát kitartás, jó melót mára is.
1: Nagyon szépen köszönöm nektek is.
0: Köszönjük szépen a Rádió Egy Gong csapata nevében. Az óra slágerjátékunk folytatódik a következő órában is, és kezdünk majd Loi dalával. A Get Lucky, a témában pedig dr. Óvári Csabával, a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház főigazgatójával beszélgetek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió Egy Gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió Egy Gongon. A Rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kiskörös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Új út erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
10: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
11: Úgy is tett.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
14: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
15: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

0: dejavufesztivál.hu-n.
1: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
2: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
1: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
3: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldő néletrajzod a lajosmizsei@gmail.com címre. Házi Suites. Csatlakozz hozzánk!
4: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
5: Alapozz a nyár a plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak egy új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával, életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
6: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agrokeráruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátor. Nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agrokeráruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
7: Társadalmi célú reklám hangzott el.
9: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Súlyos károkat okozott a tavaszi fagy a Dél-Alföldön. Közeleg a magyar fagylalt napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Súlyos mezőgazdasági katasztrófa sújtotta a Dél-Alföld térségét, különösen Bács-Kiskunvár megye területét, ahol a május elejé fagy szinte letarolta az ültetvényeket. A szakemberek szerint akár elérheti a 100 milliárdos nagyságrendet, írja a Vármegyei Napilap. A szőlő mellett a szilva, megy és kajszibarack ültetvények is súlyosan károsodtak. Sok helyen teljes terméskieséssel számolnak. A Hajós-Bajai borvidék és a Kunsági borvidék területein. A szőlők jelentős része elfagyott. A gazdákat arra kérik, hogy mielőbb jelentsék a károkat, mert csak így juthatnak kárenyhítéshez. A hatóságok és szakmai szervezetek már megkezdték a felméréseket és egyeztetéseket a szükséges támogatások érdekében. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
11: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz, a forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát, viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
10: Közeleg a magyar fagylalt napja, május 8-án pénteken ismét megrendezik ezt az ünnepséget, amikor országszerte számos cukrászdában kínálják féláron a fagylaltot. A kezdeményezéshez Bács-Kiskunvár megyében már 5 fagylaltozó csatlakozott, írja a baon.hu. A programban résztvevő helyeken legalább 4 féle fagylaltot kínálnak kedvezményesen helyben fogyasztás esetén. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben. Ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő. Éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Faragó Miklóssal. Csak igazi, mai slágermek.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is egy Oklahoma burger menüt ér egy igazi mai sláger. Az óra slágerét keressétek, a megjelölt dal előadóját és címét várom majd. Előtte pedig a játékra jelentkezzetek SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra. Ide küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet. Délután napi nyeremény, sorsolás, műszaki vizsga és páros napi belépőjegy a második Kecskeméti Summer Fesztiválra, amit nyerhettek napnyereményeként. Dr. Óvári Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója lesz ebben az órában a vendégünk. Vele beszélgetek majd az aktualitásokról, most pedig Alex Varendalát hallgatjuk. Ez már az Ordinary, itt a Rádió egy gongon, 11 óra után 11 perccel.
1: They say

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Rádiónk vendége dr. Óvári Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója. Köszöntöm itt a stúdióban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Újabb jó híreket olvashattunk, hogy újabb jelentős szakmai elismerést könyvelhetett el a kórház, hiszen a második helyen végzett az ország irányító kórházai között, és elsőként beszélünk erről az eredményről, amihez gratulálok, és egyáltalán mi is ez a pontos eredmény?
3: Mi is nagyon büszkék vagyunk erre az eredményre. Az az előzménye, hogy az Országos Kórház Főigazgatóság néhány évvel ezelőtt bevezetett egy minőségértékelést, egy nagyon összetett és nagyon bonyolult minőségértékelést, a kórházak működését elemezendő, és ennek az a számunkra fontos hozadéka, hogy ezen keresztül a mi alapvető folyamatainkat megtanuljuk valamiképpen mérhetővé tenni, és megpróbálunk adatalapú döntéseket hozni, amikor a kórháznak a működését szervezzük. Nagyon sok területet vizsgál, és az egyes területeken belül is több paramétert vizsgál ez a minőségértékelés, és nagy örömünkre ebben az évben a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, hozzáteszem, hogy egészen minimális és szinte ilyen célfotóval megkülönböztethető eredménnyel lemaradva az első helytől a második helyen végzett. Egész pontosan úgy nézett ki az értékelés, hogy a legjobb eredményt a 100%-nak értékelték, a miénk az, ha jól emlékszem, akkor 99,53% volt, tehát ez tényleg olyan, mint egy célfotó.
2: És ebből az is kiderül, hogy mondjuk hol kell kicsit javítani, meg arról is beszélhetünk, hogy hol erős a Kecskeméti Kórház.
3: Hát hadd kezdjem az erősségeinknél, mert azt gondolom, hogy az erősségeink azok pont a legfontosabb erősségek voltak. Az egyik olyan terület, ahol mi 100%-ot produkáltunk, ami azt jelenti, hogy a kórház a legjobb ebben a mezőnyben, az az úgynevezett klinikai audit volt. Itt azokat a nemzetközi szinten már nagyon régóta követett paramétereket nézik, hogy például a műtétek után mennyire operációra van szükség, vagy hogy milyen a várakozási idő egy onkológiai beavatkozásra, vagy milyen a várakozási idő egy csípőprotézis műtétre. A másik, ahol ugyancsak hasonlóképpen 100%-os és legjobb eredményt értünk el, az a betegbiztonság. Ugye ebben a kórházi fertőzések, azoknak a felszámolása, a kórházon belüli eleséseknek a gyakorisága, és egy csomó minden olyan tartozik, amiről másfél évvel ezelőtt, amikor a munkákat kezdtük, akkor az egyik fő célkitűzésünk volt, hogy ez egy olyan kórház legyen, ami emberközpontú, biztonságos és átlátható működést tud produkálni.
2: Melyik az a terület, ahol fejlődni kell?
3: Ahol fejlődnünk kell, és ez azt jelenti, hogy ott átlagos eredményt értünk el. Az egyik a gazdálkodás. Itt rögtön hozzáteszem, hogy a gazdálkodásnak azért több oldala van, nyilván fejlődni szeretnék benne, tehát ez nem magyarázkodás szeretne lenni. De ugye a gazdálkodáshoz az is hozzátartozik, hogy jelenleg sokkal több munkatársunk van, mint másfél évvel ezelőtt. Az ő bérüket nekünk ki kell gazdálkodnunk, és nyilván a több munkatársnak a magasabb bére az valamilyen mértékben nem nagyon, de valamilyen mértékben a kórháznak a tartozás állományára is kiterjedt, amit a gazdálkodásnál néznek. De azt gondolom, hogy az is befolyásolta a gazdálkodást, hogy egy csomó mindenben nem voltunk megalkuvók, és például az elmúlt bő egy évben csak radiológián belül az ultrahangdiagnosztikát saját forrásból 150 millió forintos befektetéssel fejlesztettük. Van még egy terület, ahol fejlődnünk kell, és fejlődni szeretnénk, ez pedig az egyén és a társadalom érdekeinek érvényesülése az intézmény működésében. Ez megint csak nagyon sok mindenből tevődik össze. Az az érzésem, hogy ez egy olyan komplex mérőszám, amit egy kicsit jobban meg kell értenünk, hogy miből adódik az, hogy itt megint csak olyan átlagos eredményt tudtunk elérni.
2: Ha meg kellene fogalmazni két mondatban mondjuk, hogy mitől lesz egy kórház ma jó Magyarországon, mit mond erről?
3: Igen, de azt gondolom, hogy ez attól függ, hogy az intézmény mennyire képes biztonságos, kiszámítható és betegközpontú ellátást nyújtani. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, vagy nagyon röviden akarom elmondani, akkor talán ez a mondat írja le legjobban.
1: Téma. A Rádió egy gongon. Csak igazi mai slágerek reggeltől estig. Rádió egy gong.

0: Széma, a Rádió egy gomb közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Dr. Óvári Csabával beszélgettek a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatójával. A napokban arról a jó hírről is hírt adtunk itt a Rádió egy gongon is, hogy Angyal régió lett Bács-Kiskun vármegye, de mit is jelent ez?
2: Az Angyal régió és az maga az Angyal kezdeményezés egy hosszú évekre visszanyúló nemzetközi szervezet, amely a világ több mint 160 országában van jelen, és az a feladata, hogy az akut stroke ellátásnak a színvonalát egyrészt emelje, másrészt egyszerűsítse. Hogyha az akut érezzárodással járó sztrókoknak a lényegét megpróbálom most a hallgatóknak megvilágítani, akkor az úgy foglalható össze, hogy az a jó stroke ellátás, ahol a sztrókot elszenvedett betegeknek minél nagyobb hányada visszanyeri az önellátásra való alkalmasságát. Ehhez alapvetően időben kell kórházba kerülni, a környezetnek időben kell észlelnie és ismernie kell a stroke tüneteit, kell egy nagyon jó kórházi lefedettség, ami az adott régiónak legalább a 80%-át érinti, kell egy megfelelő szintű mentőszolgáltatás, és kell, ugye a mi régiónkban 3 stroke ellátó kórház van, az is kell, hogy ez a 3 kórház, ez az Angyal kezdeményezés minősítésében legalább aranyfokozatot érjen el. Ezeknek a dolgoknak az együttese adja ki az Angyal régiót. A tavalyi év elején már az volt az egyik célkitűzésünk, hogy próbáljuk meg Bács-Kiskun vármegyét Angyal régióvá tenni. Akkor egyébként az országban már volt 2 Angyal régió, de az egész világon csak néhány tucat volt. Egy csomó minden rendelkezésünkre állt, egy csomó mindent fejleszteni kellett, egy szisztematikus munkába fogtunk bele. Nagyon-nagyon jól látszódott, hogy a korszerű egészségügy az ma már nem különálló intézményekről szól, hanem rendszerben kell gondolkodni. Volt például olyan része, és ez volt az egyik legizgalmasabb része, hogy a kisiskolás gyermekeknek meg kellett tanítani a stroke 3 alapvető tünetét, azért, hogy ezt ők egyrészt megtanítják a nagyszüleiknek, másrészt, ha nehogyisten ők észlelik ezeket a tüneteket a nagyszülőkön, akkor tudjanak segítséget hívni. Azt is megtanítottuk, hogy ezt miképpen kell, mely telefonszámon mit kell mondani, és a többi, és a többi.
1: Nem csak az iskolások, hanem akár a hallgatók számára is egy fontos dolog lehet, hogy röviden el lehet mondani, hogy mire figyeljünk.
2: Természetesen a 3 tünet, amely jelentkezésekor stroke-ra lehet gondolni, az arc szimmetriának a megváltozása, tehát aszimmetrikussá válik az arc. Hogyha megváltozik valakinek a beszéde, érthetetlenné válik, összefüggéstelenné válik, és a kar gyengesége a 3. olyan tünet, a végtaggyengeség, amely jelentkezése kapcsán bármilyen életkorban, akár még gyereknél is fölmerül annak a lehetősége, hogy a tüneteket stroke okozza, és abban a pillanatban a 112 hívásával mentőt kell hívni, és el kell mondani, hogy ezek a tünetek és ez egy lehetséges stroke. Ha mentő így kapja a hívást, akkor az onnantól kezdve prioritásként kezeli, és a lehető leggyorsabb szállítást fogja megszervezni. Hála Istennek ebbe a megye iskolái, azok nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon nagy odaadással részt vettek, és ennek köszönhetően viszonylag hamar elértük azt a fajta, ezt úgy hívják a kommunikációs szakemberek, hogy penetrációt, tehát a gyermekeknek egy olyan nagy hányadát sikerült bevonni ebbe az oktatásba, hogy az eredetileg kitűzött célt azt tulajdonképpen 3-szorosan túl is teljesítettük. Volt kórház is, a Kecskeméti kórház is ide tartozott, ami még nem rendelkezett megfelelő aranyminősítéssel, második nekifutásra sikerült nem is arany, hanem platina minősítést szereznünk, és gyorsan megemlítem, hogy ugye a minőség az nem egy állapot, hanem az egy folyamatos munka, amin állandóan dolgoznunk kell, és pont a múlt hét legvégén kaptuk meg a 26-os év első negyedévének az Angels minősítését, és például ez a Kecskeméti kórházban, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórházban most gyémánt minősítésű lett. Evel azt gondolom, hogy az ottani stroke ellátás a világ élvonalába emelkedett. Ez a legmagasabb minősítés, amit az Angyal kezdeményezés kioszt kórházaknak.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója dr. Óvári Csaba a vendégünk. Beszéljünk arról is, ugye az új kormány feláll, és hogy lesz egészségügyi miniszter is, és hogy például milyen változásokra lehet számítani az egészségügyben, az új kormányzati ciklusban, mire számít, mit remél. Ezt a kérdéskört egy kicsit fejtsük ki, illetve ön személy szerint mit gondol, hogy...
2: Nagyon szívesen, nyilván egész pontos konkrétumokat nem tudunk, de ez rövidesen ki fog derülni. De az eddigi nyilatkozatokból elég jól körvonalazódik az az irány, ami felé haladni fogunk. Ugye önmagában az, hogy önálló minisztériuma lesz az egészségügynek, ez mindenképpen egy örvendetes dolog. Ennek nagyon sok aspektusa van, az önálló költségvetéstől, stratégiakészítéstől, egyebektől elkezdve. Én szerintem ez egy fontos lépés. Az világos, hogy szervezettebb, átláthatóbb és együttműködésen alapuló rendszerre törekednek az egészségpolitikai új formálói. Ebből én külön kiemelném az átláthatóbbat, tehát hogy transzparens lesz a működés, és ebben egész biztosan lesz egy jelentős változás az eddig megszokottakhoz képest, mert például azt gondoljuk, hogy azokat a működési paramétereket, amelyeket említettem már az okfő minőségértékelésénél, hogy a kórházi fertőzéseknek milyen a gyakorisága, hogy mennyit kell várni egy műtétre, és a többi, ezek transzparensek lesznek, és tulajdonképpen a lakosság minden kórházét megismerheti. Na most itt jön az, hogy miért fontos, hogyha valaki ebben a minőségértékelésben jól szerepel, mert nyilvánvaló a mi kórházunknak ezektől az adatoktól nincs félnivalója. Ezeket szívesen bemutatjuk, és látszódni fog, hogy hogyan helyezkedünk el a palettán, és az is látszódni fog, hogy melyik kórház az, lehetünk persze mi is, bizonyos tekintetben, ahol többlet erőforrásra és fejlesztésre van még szükség. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős változás lesz. Alapvetően a beteg számára mindig az a jó rendszer, ami érthető, gyors és biztonságos, és itt az érthetőség a különböző egészségügyi kampányokon túl, ez az átláthatóság is ennek az érthetőségnek lesz szerintem az egyik oszlopa.
1: És ha már a fejlesztés, csak tényleg néhány mondatban, hogy mi várható, mert hallottam arról, hogy azért vannak tervek fejlesztés tekintetében is, zöld fejlesztés?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Azt el kell mondanom, szerkesztő úr, hogy a kórházaknak sajnos nagyon nagy a környezeti lábnyoma. Tehát ugye gondoljunk csak bele, hogy rengeteg hulladékot termelünk, a sterilek működnek, műtők működnek, rengeteg vegyszert használunk, rengeteg veszélyes hulladékunk van, és hát ugye a kórháznak van több mint 2900 munkatársa, akik munkába járnak. Oda mennek, hazamennek, tehát a közlekedés szempontjából is ez egy jelentős terhelés. Szerencsére itt sem állunk rosszul, hiszen a tavalyi évben a Kórházszövetség kongresszusán mi lettünk az első hulladék gazdálkodás miatt kitüntetett zöld kórház az országban, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, a mi hulladék gazdálkodásunk az abszolút európai színvonalú, és hála Istennek azt a rengeteg hulladékot, veszélyes hulladékot, azt úgy tudjuk hasznosítani, hogy az példaértékű. Amiben tovább szeretnénk lépni, az a mobilitás kérdése. Ez részben kényelmet jelent a dolgozóinknak és a látogatóknak, részben pedig egyfajta előrelépés az elektrifikáció irányába. Jelenleg a kórházunknak van egy fantasztikus adottsága, hogyha jól emlékszem, akkor körülbelül 300 kW teljesítményű napelem rendszerrel rendelkezünk, és ezekre alapozva szeretnénk olyan töltőpontokat kialakítani a dolgozóinknak is, és bizonyos számban hozzátartozóknak is, amely lehetővé teszi, hogy valamilyen szinten elektrifikált járművel, akár elektromos autóval, akár plug-in hibrid autóval el tudjanak hozzánk jönni, ott tölteni lehessen, amíg elintézzük a dolgukat, vagy amíg dolgoznak, és utána tovább mehessenek. Én szerintem ez egy fontos lépés a jövőbe, és az az igazság, hogy egy kórháznak ma már nem csak gyógyítani kell, hanem egyfajta fenntartható működést is meg kell tudni valósítania.
1: Azt gondolom, ez egy tökéletes végszó volt, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, várjuk vissza legközelebb is.
2: Köszönöm szépen a meghívásokat.
0: Ez volt a téma. Aktuális helyi közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió.

Most következik a sokat érő dal. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9414 0620. Ez az Óra Slágere.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, néhány közlekedési információ. Az M5-ösön Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as 76-os kilométerek között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom. 60 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Az 5-ös főúton Dabason ma is a 43-as 45-ös kilométerek között marják fel az aszfalt burkolatot, úgyhogy 15 óráig félpályás lezárásra készüljetek. Balesetmentes közlekedést, ha van híretek, bármi rendkívült látok, hívjatok 76 414 010 a telefonszámunk. Aki pedig nyerni szeretne, SMS-ben, Viberen küldje a nyerni szeretnék üzenetét, ha tudja, melyik dal volt az óra slágere, amit jó pár perccel ezelőtt lejátszottam már.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: És akkor ebben az órában is valaki nyerhet óra nyereményt és esélyt a nap nyereményre. Ki lesz az? Mindjárt kiderül, mert már nálad csörög a telefon.
1: Igen, halló.
0: Halló, halló, Faragó Miklós vagyok, a Rádió egy gombból.
1: Igen.
0: Igen, ki van a vonalban, igen?
1: Órát, Erika vagyok.
0: Erika, az óra slágerét kerestük ebben az órában is. Mi volt a megjelölt dal?
1: Mindjárt mondom.
0: Jó. Megvárom, mert csak így nyerhet. Valahol fölírta ön is?
1: Igen.
0: Na és mit írt föl? Mit írt föl?
1: Tiesto és Tétnek a száma.
0: Igen. A dal címére emlékszik?
1: Húha.
0: Az egy időpont konkrétan. Számokból áll a dal címe.
1: Húha. Ez most jó kérdés.
0: Segítek. 10:55, akkor hány óra van?
1: 10:35.
0: Igen, ez volt a dal címe. Gratulálok, Erika, megvan az Oklahoma Burger menü.
1: Jaj, de jó, köszönöm szépen!
0: Ez az óra nyereménye, a nap nyereményére pedig esélyt kapott, műszaki vizsga, meg párosnapi belépőjegy a második Kecskeméti Summer Festre. Sorsoljuk délután ezeket a napi nyereményeket. Kalapba kerül a neve, Erika.
1: Jó!
0: Közben elindult az a dal, amivel indítom a mai déli mixet Hype Aton és Norma J. Martin közöse. Az óra slágere játékunk is folytatódik. Maradjatok velünk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Rizbörgeren Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
6: Roppant jó májusi bajnok ajánlat a Metróban. A 2,5 kg-os metrós év gyorsfogyasztott express hasább burgonya bruttó 2799 forint. 4 csomag vásárlásakor csak bruttó 1899 forint. Május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metró nagy kereskedelem.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
9: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-ig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
11: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pénteken 20:30-tól Kincse Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, a amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra tapasz bár mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
12: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
13: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
12: Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! Deja Vu Fesztivál.hu.
14: Itt az idő felturbozni a kerted. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szabdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
3: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. Localepizza.hu.
15: Rendhagyó függönyvásár a Szabó Lakás Textilben. Függönyök, sötétítők akár 20-50% engedménnyel, és csak ezen a héten ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: Finomíts. Cordon Bleu, rántott hús flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
18: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
19: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
18: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
20: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá, KTE!
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
21: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
22: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán. Jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola. Az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult. A diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234.000 forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
0: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az idegenes árusító helyeken és az útmenti értékesítésnél kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
22: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.

Ez a Rádió egy gonga, hogy csak igazi mai sláger megy. Hétfőn kezdtük az óra slágere játékunkat, ahogyan elkezdődött országszerte az érettségi. A magyar, a matek után ma a történelemmel találkoztak a diákok. Hát beszélek majd a történelem érettségiről is itt a Daily Mix idejében, de először is a játékra hívom fel a figyelmeteket. Az óra slágere játékban lehet részt venni ma is, és nyerni akár egy Oklahoma burger menüt, mégpedig az óra slágerével. A dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, megjelölök majd ebben az órában is egy igazi mai slágert. A nyerni szeretnék mondatot kell küldeni SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra. Napi nyereményünk is van, 16 és 17 óra között sorsolunk majd páros napi belépőjegyet a második kecskeméti Summerfestre, illetve egy gépjármű műszaki vizsga is jár majd a szerencsésnek, a diós gumi kiskörös kecel jó voltából. Játszatok velünk, figyelj az igazi mai slágereket, az egyik szerencsét hozhat. Most Teddy Simpson énekel, ez a The Door.

Rádió egy gong csak igazi mai sláger megy. Akik középszinten vizsgáztak, érettségiztek történelemből, nekik véget ért. Már az idő, hogy megoldják a feladatsort, viszont az emelt szinten érettségizőknek még van lehetőségük, és még valószínűleg ott is ülnek az iskolapadon, mert 240 perc áll rendelkezésükre. Közben megnéztem egy statisztikát, hogy a tavalyi évben egyébként történelemből, hát nem gondoltam volna, hogy ma közel 600-an megbuktak, de közel 200-an meg sem jelentek a vizsgán, úgyhogy az automatikus bukást jelent egyébként. No, hát nagy kalappal mindenkinek, küldöm az érettségizőknek Bibi Rexa újdonságát! Itt a

Most következik a sokat érő dal. Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Ez az Óra Slágere.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a Daily Mix idejében és az óra slágerével nyerhettek, és az imént hallott dal volt az óra slágere, ennek a dalnak a címét, előadó nevét kell majd tudnatok, de jöhet a nyerni szeretnék üzenet, nem késő még küldeni a 29-414-020-as SMS Viber számunkra. Az óra slágerével egy burger menüt nyerhettek ezen a héten, itt a Rádió egy gong nyereményjátékában. Pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, ott lesz a Swiss Disco is, most ők következnek. Ellen Anderson énekel a dalban. Ez a React.

legújabb játékunk nyereményeit már az idei nyáron élvezheted. Az óra slágere a Rádió 1 gongon. Téli Mix. Minden délben a Rádió 1-en. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkat mondok, az 5-ös főúton figyeljetek Kecskemét közelében, az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre, és jelentős sebességkorlátozásra készüljetek. Szintén Kecskemét 5-ös főút Kossuth lakótelep város részén kábelt fektetnek, a 78-as, 80-as kilométerek között a félútpályát zárták le.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Ha van infotok, hívjatok nyugodtan, 76-414-010 a számunk. A Daily Mixben pedig a Hertz, Purple Disco Machine, ez a Wonderful Life.

0: A rádió egy gongot hallgatjátok, a Daily Mix mindjárt folytatódik, de most sorsoltunk egy hallgatót, akinek a feladata, hogy az óra slágerét megnevezze. Szia, én Faragó Miklós vagyok. Hello.
1: Szia, Miklós.
0: Ki vagy? Hogyan szólíthatunk?
1: És... Józsi.
0: Józsi, hát te vagy a szerencsés akkor, hogy mondd el nekünk.
1: Jó.
0: Az óra slágere mi volt?
1: Justin Bieber és Kid Laroi Stay.
0: Pontosan, ez a helyes, tökéletes, megmondtad mind a két előadót. Úgyhogy megvan az Oklahoma Burger menü a Ritz Burgernek köszönhetően.
1: De jó.
0: És még lehet nyereményed délután, műszaki vizsga és páros napi belépőjegy a második Kecskeméti Summer Festre.
1: Ó, szuper, nagyon jó.
0: Mikor jár le a műszaki vizsgája az autódnak, tudod fejből? Hát akkor lassan aktuális lesz, úgyhogy megvan az esély arra, hogy megnyerd akár ezt a műszaki vizsgát is tőlünk. Hogy telik a mai napod, Józsi?
1: Munkával.
0: És te mivel foglalkozol most? Adáson kívül beszéljük a részleteket. Napi nyeremény sorsolás az, ahogy mondtam, 4 és

0: 5 között lesz, úgyhogy figyeld akkor is a telefont.
1: Jó, rendben.
0: A nap nyertesét majd Király Andor értesítés ő hívja fel, de még egy órán át itt vagyok veletek, a mikrofonnál Faragó Miklós, a Daily Mix pedig folytatódik Lady Gaga dalával. Ez lesz a Dead Dance, itt a Rádió Gongon.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy Gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy Gongon. A rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kis körös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TL. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az A-lelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá KTE!
5: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
6: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
7: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, két óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától Madridig. Plaza de la Cabra, a La Cabra Tapas Bar mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
8: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
9: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
10: Szia!
11: Hello!
10: Az Intim Flóránk egyedi, ahogyan mi is azok vagyunk.
11: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
10: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a Lajos Mizsei munkakukac@gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk!
13: Finom Eats. Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg! Finom Eats Drive. A szőlőfürtnél.
14: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
15: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft.
16: Kecskemét Dunaföldvári út.
15: A 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben.
16: Telefon 30 91 59 316.
15: www.carmax.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Súlyos károkat okozott a tavaszi fagy a Dél-Alföldön. Közeleg a magyar fagylalt napja, folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Súlyos mezőgazdasági katasztrófa sújtotta a Dél-Alföld térségét, különösen Bács-Kiskunvár megye területét, ahol a május elejé fagy szinte letarolta az ültetvényeket. A szakemberek szerint akár elérheti a 100 milliárdos nagyságrendet, írja a Vármegyei Napilap. A szőlő mellett a szilva, megy és kajszibarack ültetvények is súlyosan károsodtak. Sok helyen teljes terméskieséssel számolnak. A hajós bajai borvidék és a kunsági borvidék területein. A szőlők jelentős része elfagyott. A gazdákat arra kérik, hogy mielőbb jelentsék a károkat, mert csak így juthatnak kárenyhítéshez. A hatóságok és szakmai szervezetek már megkezdték a felméréseket és egyeztetéseket a szükséges támogatások érdekében. Bővítette a szőlőkabóca elleni védekezés lehetőségeit a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A gazdák még több fajta készítményt vethetnek be a kártevő visszaszorítására, ideiglenes engedélyekkel pedig a biogazdálkodásban is használható szerek is elérhetők, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
17: Főleg az olajos lemosó készítmények esetében történt engedélyokirat módosítás, illetve 4 szükséghelyzeti engedélyt adott ki a Nébih. Egy összefoglaló táblázatban szerepelnek. Nagyon sok információt tartalmaz. A forgalmi kategóriát, a legkisebb kiszerelést, a kezelhető területnagyságot, a kezelések számát. Viszont az fontos elmondani, hogy a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat, illetve a címke előírása alapján kell, hogy történjen.
1: Közeleg a magyar fagylalt napja. Május 8-án pénteken ismét megrendezik ezt az ünnepséget, amikor országszerte számos cukrászdában kínálják féláron a fagylaltot. A kezdeményezéshez Bács-Kiskunvár megyében már 5 fagylaltozó csatlakozott, írja a baon.hu. A programban résztvevő helyeken legalább 4 fagylaltot kínálnak kedvezményesen helyben fogyasztás esetén. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben. Ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió 1.
3: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

délután is Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és folytatódik a Daily Mix és az óraslágere játékunk. Ebben az órában is van egy dal, amit megjelölünk, a dal előadóját és a címét jegyezzétek meg. A nyerni szeretnék üzenetet pedig SMS Viber számunkra küldjétek a 29 414 020-ra. Ahogy látom, az óraslágerét két előadónak köszönhetjük majd. Ennyit segítek. Jó, a többit pedig rátok bízom. Egyszerű a feladat. Az óra nyereménye továbbra is Oklahoma Burger menü a Ritz Burger and Barbecue-nak köszönhetően. Napi nyereményünket 16 óra után sorsoljuk, ami tartalmaz egy páros napi belépőjegyet a második Kecskeméti Summerfestre és műszaki vizsgát. Játszatok velünk, én pedig játszom most Ray Dalton újdonságát. Blood Running. A cím metaforikusan azt fejezi ki, hogy a másik iránti érzések mennyire mélyen hatnak az emberre. Lely.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, az óra slágerével burgermenüt nyerhettek, játszottam már az óra slágerét, csupán a dal címét, előadó nevét, várom majd attól a hallgatótól, akit hamarosan visszahívok. Ha nyerni szeretnék, mondatokat SMS-ben, Viberen küldjétek el nekünk, van napi nyeremény is, Facebookon, Instagramon minden részlet megtalálható, a hivatalos játékszabályzatot pedig a radioegygong.hu-n olvashatjátok, és 18 év felettiek vehetnek részt a játékban. Lezárult a mai érettségi, legalábbis a történelmi érettségi véget ért. Középszinten egyébként a feladatok között szerepelt a görög és római építészet, a középkori egyház, honfoglalás, reformáció, dualizmus és a magyarországi holokauszt is. A második részben pedig esszéírás volt a feladat. Ha éppen érettségi után hallgatsz minket, nyugodtan csörög és meséld el az élményeket és azt, hogy milyenek találtad az érettségit. 76-414-010 a telefonszámunk. Egy igazi mai sláger David Gettától egy korábbi dal. Would I Lie To You, ismerős lesz a dallam, egy feldolgozásról van szó.

0: slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 26 fok van Kecskeméten, a délutáni órákban maradnak velünk a felhők, és zápor az esti órákban lehet számítani, legalábbis a legfrissebb előrejelzések szerint, mert nem nagy csapadék, és nem nagy mennyiségű csapadék, de eshet az eső majd az éjszaka folyamán. Holnap pedig csak 20-21 fok lesz a maximum, de utána péntektől ismét felmelegszik az idő, a hétvégére ismét 24-25 fok várható. A folytatásban itt a déli mixben pedig Kashmir érkezik, aki eredetileg nem DJ-ként kezdte, de 2014 óta építgeti szóló projekt.

szenvedjen. Légy résen, ellemulozd az igazi mai slágerek sorában a legértékesebbet. Az óra slágere a Rádió egy gongon.

rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán Szeged felé, a 87-es 91-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében burkolatfelújítási munkálatokat végeznek a következő hetekben, és a Kecskemét dél csomópontban az autópályáról nem lehet lehajtani, azonban az autópályára történő felhajtás csökkentett hosszon biztosított a forgalom részére. A terelés miatt az autópálya mindkét oldalán történő felhajtás során sárga, ideglenesen kijelzett terelőtáblák segítik a közlekedőket, úgyhogy figyeljétek nagyon ezeket a táblákat az M5-ösön. Balesetről nem kaptunk hírt, de ha bármi rendkívült látok, tapasztalatok, jelezhetitek nekünk akár SMS-ben vagy telefonon a 76 414 010-es számon. Itt Kecskeméten egyre több szökőkút működik, nem véletlenül, hiszen megkezdődött a szökőkutak csobogók éves beüzemelése, illetve az ivókutak is most már működni fognak. Ezt a jó hírt osztotta meg Facebook oldalán a város üzemeltetés. Én pedig jó hírrel hívok mindjárt egy hallgatót, aki megnevezheti az óra slágerét.

0: Halló, halló, Faragó Miklós, a Rádió egy gongból. Ki van a vonal túlsó végén?
1: Szia, Lajos vagyok.
0: Lajos, az óra slágerét kellene megnevezned, hogy tiéd legyen a burger menü.
1: Óra sláger a Oakabigail Accent Sugar Daddy.
0: Nagyon jó, hát meg is van az Oklahoma burger menü a Ritz Burgerbe. Mehetsz kajázni.
1: Köszöntöm.
0: És nem utolsó sorban, azért van itt napi nyereményünk is. Tudod, hogy mit sorsolunk délután? Milyen nyereményeket?
1: Igen, műszaki vizsgát.
0: Például az is, ott van, meg páros napi belépője a második Kecskeméti Summer Fesztiválra. De biztos akkor a műszaki vizsga, ami nagyon érdekelne.
1: Hát az igen, esedékes lesz már.
0: Esedékes lesz.
1: Valamikor nyáron.
0: Aha, milyen autód van egyébként, régi, új?
1: 23 éves.
0: 23 éves, azt a minden is. Szurkolok neked is a délutáni sorsoláson, Lajos, a burgerhez meg jó étvágyat, majd adáson kívül mondom, hogyan fogyasztatod el.
1: Oké, köszi.
0: Hú, most már én is éhes lettem, annyiszor említettem ezt a nyereményt, és gondolom mindenki, aki meghallja, hogy mi az óra nyereménye, rögtön nyel egyet. No, hát megyünk is tovább, Király Andor sorsolja majd egyébként a nap nyereményét 16 óra után, de ő is osztogatja a burger menüt. Én is elmegyek, eszek valamit, aztán holnap jövök, 10 és 14 óra között itt leszek újra. Lady Gagával indul a következő zenei óránk itt a Rádió egy gongon. Faragó Miklós vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, viszont hallásra. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó Ritz burgert, de akár az autód műszaki vizsgáját

0: A Rádió egy gongon. A Rizburger and Barbecue Kecskemét, a Diós Gumi Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Finomíts, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
9: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba,

0: Vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvas a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása a legnagyobb legendákkal. Bonnie Tyler, Earth, Wind & Fire, plusz Florida, Timbaland és meg annyi legenda a 90-es és 2000-es évekből. Július 10-13 Szeged, partfürdő. Ne maradj le! Napi jegyek és bérletek a dejavufesztivál.hu-n.
4: Szuperhűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
5: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
6: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
5: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
8: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsgaszolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3, www.gumispet.hu.
9: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Medencék, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
10: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
11: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
11: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Elütöttek két gyalogost Kecskeméten a zebrán, vízi bicikliket rongáltak meg Kunfehérton, folytatódik a jó idő. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. Két gyalogost, egy 12 éves gyermeket és a nagymamáját, egy 53 éves nőt ütött el egy autó Kecskeméten a Kükülő utcában. A baleset a kijelölt gyalogátkelő helyen történt, ahol a járművezetője a gyanú szerint nem adott elsőbséget, közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, a sérülteket kórházba vitték. Az eset körülményeit vizsgálják. Megszaporodtak a vadbalesetek a 44-es főút mentén, különösen Kecskemét térségében. Ezért a környéken élők petíciót indítottak a 44-es főút biztonságosabb átételéért. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A kezdeményezők szerint főként hajnalban és napnyugta után veszélyes a közlekedés az aktív vadmozgás miatt. A petíció három fő megoldást javasol, vadvédőkerítések és riasztók telepítését, a növényzet rendszeres karbantartását, valamint modern technológiák alkalmazását. Súlyos rongálás történt a Kunfehértói tófürdő területén, ismeretlenek két vízi biciklit a partra vonszoltak, majd végighúzták azokat az aszfalton és a térkövön, így az eszközök több helyen kiukadtak és használhatatlanná váltak. A kár előzetesen 100 000-es nagyságrendű, írja a baon.hu. A rongálást azonban a biztonsági kamerák többszögből is rögzítették. Az üzemeltető arra kéri az elkövetőket, hogy május 7-éig jelentkezzenek. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint, és emberekre, állatokra nem veszélyes. Tájékoztat a rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
15: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el.
14: Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

Ez továbbra is a Rádió 1 Gong, ahogy csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, a következő 3 órában a mikrofonnál Király Andor. Érdemes lesz velünk és velem tartani, hiszen amellett, hogy érkeznek sorról sorra a jelen nagy kedvencei, természetesen folytatódik a játék, az óra slágerét kell megtalálni. Aki figyelemmel kísér bennünket, neki könnyű lesz észrevenni, hogy melyik is az. Játszom is, nem sokára. Jelentkezni a szokásoknak megfelelően SMS, illetve Viber számunkon lehet a 29 414 020. Aztán már csak figyelni kell a telefont, mikor is csörrem meg. Hogy ki következik már is? Valaki, aki képes olyan dalokat szerezni, amik megkerülhetetlenek a rádióállomások számára, és sokáig a lejátszási listán is vannak. David Guetta, ki más? A One Republic-kal fogott össze. Ez lesz tőlük az I Don't Wanna Wait. Ezzel kívánok mindenkinek további kellemes időtöltést, jó rádiózást!

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Remek kikapcsolódási lehetőségek. Már a mai napon is Kecskeméten. Aktivitásokkal teli délutánra hívnak minden sportkedvelőt a Mercedes-Benz gyár kosárlabda akadémián. Ma délután 16 órakor kezdődő programon közel 20 sportágat lehet megismerni és kipróbálni. Az esemény egy fergeteges, görkoris diszkóval zárul majd a Kenterben. Szombaton a helvéciai szőlős gazdák és gazdák köre szervezésében rendezik meg a traktoros napot. Az esemény reggel 8 órakor felvonulással indul, majd a 9 órási megnyitót követően 9:30-kor indulnak az ügyességi, gyorsulási és erőhúzó versenyek. Akár már gondolatban is lehet erre készülni, mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánok, csak úgy, mint a délután további részéhez. Senki ne feledje, az óra slágerére vagyok kíváncsi, hogy melyik lesz az, nem sokára kiderül.
0: Most követ

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy. Egymást érik a jó zenék, ennyit ígérhetek a ma délutánra, és persze azt is, hogy valaki ma nyerni fog egy gépjármű műszaki vizsgára szóló utalványt, és egy páros napi belépőjegyet, hogy a szórakozás is meglegyen a második kecskeméti Summer Fesztiválra. Az óra nyereménye pedig, hogy ne maradjunk éhen. Egy Oklahoma nevezetű burger, és hogy ez milyen, azt is nem sokára elárulom. Most viszont csak annyit, hogy egyenlőre zenében hazatérünk, Regan Lili következik, Chris Willist kapta maga mellé, de nem kis munka lehetett, minden esetre megszületett a sláger, amit nagyon szeretünk, ez a Blue Heart, és ezzel megyünk tovább itt a rádió.

0: itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, ismét egy óra végéhez érkeztünk, és ez azt jelenti, hogy valakit felhívok, aki nagyon szeretne nyerni.
1: Hello!
0: Hello, én Király Andor vagyok, ez pedig a Rádió egy gong.
1: Szia, Andor, Andi vagyok.
0: Szia, Andi. Jókor zavarlak?
1: Jó, igen.
0: Ha már zavarásképpen lehet ezt mondani, ugye?
1: Ez nem zavarás.
0: Nyilván, főleg, hogyha nyerni lehet nálunk, de hát mindig lehet. Melyik nyereményünk érdekes számodra a legjobban?
1: Hát jövő hónapban
0: benne
1: egy hónap az
0: autóm is, aha, 2 évig felhasználható egyébként a nyeremény.
1: Igen.
0: De hát, ha most aktuális, akkor természetesen meg lesz az esélyed, hogyha elmondod nekem, hogy mi volt az óra slágere.
1: Szerintem a Jorla és a Night PM.
0: Emlékszünk erre a darra régről?
1: Hát...
0: Mert hogy a 90-es évek... Igen, a 90-es évek végén volt ez óriási sláger. Úgyhogy a dallamot elővették, előkapták, és ma is aktuális. Na, ezt
1: igen,
0: tudod,
1: nagyon mi? Jó is.
0: Tudod, mit jelent?
1: Igen.
0: Ez a válasz. Igen, igen, igen, öt előtt nagyon figyeld a telefont, mert lehet, hogy téged hívlak.
1: Nagyon jó lenne, köszönöm szépen.
0: Jó, drukkolok neked, addig is köszönöm, maradj velünk, szia. Neked. Rém egyszerű tehát a feladat a továbbiakban is a következő órában, de ez lesz az utolsó alkalom a mai nap, hiszen öt előtt sorsolok, úgyhogy tessék szíves figyelni az óra slágerét, mindjárt mondom a részleteket, érkezem vissza néhány perc múlva, és hogy kivel, az egyik nagy kedvencünkkel. Ők lesznek a Hertz és Purple Disco Machine, hát mi másról is énekelhetnének, mint a csodálatos életről. Ez lesz a Wonderful Life itt a Rádió egy gongon.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en. Ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A rizbörgeren barbecue kecskemét, a dió

0: Kiskörös Kecel és a Kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
1: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
5: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tök mag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
6: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
7: Úgy is tett!
8: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
9: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
11: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
12: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
14: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
15: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
16: Itt az idő felturbozni a kertet. Az Aqualink segít, hogy saját nyaraló paradicsomod legyen. Meden cég, jacuzzik, kerti játékok, trambulinok, szárdeszkák, fényfüzérek, kempingfelszerelések, pingpongasztalok és minden más, ami a nyárhoz kell. Aqualink medence áruház. Kecskemét, Batthyány utca 21. Aqualink.hu.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
19: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá, KTE!
7: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
20: Reklámot hallottak.
21: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Jelentős fejlesztések zajlanak Ágas egyházán, jótékonysági bált rendez egy kecskeméti iskola. Folytatódik a jó idő. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Látványos beruházások valósulnak meg egy uniós támogatásnak köszönhetően Ágas egyházán, írja a baon.hu. A fejlesztés egy nagyobb, több mint 200 millió forintos projekt része, amely a csapadékvíz kezelését célozza. Ennek keretében több mint 2 kilométer hosszan épül ki csapadékvíz elvezető rendszer. A cél, hogy megvédjék az utakat a belvíztől és csökkentsék a klímaváltozás hatásait. A beruházás emellett a közlekedés biztonságot is javítja, különösen a téli időszakban. Jótékonysági bált szervez a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskola, az eseménynek a Bajor étterem ad otthont május 9-én. Az est célja az iskola alapítványának támogatása, miközben tartalmas programokkal is várják a résztvevőket, írja a keol.hu. A bál megnyitó műsorral indul, majd vacsora, zene és tánc követi. Pénzbüntetéssel sújtottak egy kollégium vezetőt, miután egy internetes mém miatt kirúgással fenyegetett meg egy diákot, közölte a kecskeméti törvényszék. Az ügy egy ártalmatlannak tűnő esettel indult, a diák egy fotóból készített mémet osztott meg egy zárt csoportban, amit később törölt, és többször bocsánatot kért. A kollégium vezető azonban feljelentéssel fenyegette meg, majd arra kötelezte, hogy a ballagás után hagyja el az intézményt. Mindezt úgy, hogy hivatalos fegyelmi eljárás nem indult a diák ellen. A kecskeméti járásbíróság döntése szerint a vezető túllépte a hatáskörét, amikor szankcionálta a végzős tanulót. A bíróság ezért 234 ezer forintos büntetést szabott ki rá. Az ítélet azonban egyelőre nem jogerős. Kiemelten ellenőrzik az ideiglenes és az útmenti árusokat a fogyasztóvédők. Tavaly a mintegy 500 vizsgált tétel tizedével volt probléma, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
23: Közel 3 millió forintnyi bírság is kiszabásra került, és elsősorban a nyomon követhetőséggel, a származási ország, minőségi ország nem pontos megjelölésével és feltüntetésével kapcsolatban kerültek fel problémák, illetőleg az ideiglenes árusító helyeken és az útmenti kifejezetten higiéniai problémákat is találtunk.
22: Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütés.
24: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most Rádió egy gól.

Ez a Rádió egy gong, ahol továbbra is csak igazi mai sláger megy. Egy rádió, ami hangulatot ad, de közben szabadon hagyja a gondolatokat. Persze érdemes ránk figyelni, hiszen játszunk is, az óra slágerét keressük. Hogy könnyű legyen megtalálni, majd fel is hívom rá előtte a figyelmet. Így már csak jelentkezni kell SMS, illetve Viber számunkon a 2944 0 20, és így lehet megnyerni nagyon klassz kis nyereményeinket, akár a nap végén, akár óra közben, hogy mik ezek, arról is szó lesz még. Na meg arról is, hogy ugye sokaknak mond valamit az a kifejezés, hogy Walkman. Azt persze mondanom sem kell, hogy szerintem az Eiffel-tornyot mindenki ismeri, de hogy mi történt vele a mai napon, arról is lesz szó. Úgyhogy mindenkinek további jó munkát, kellemes kikapcsolódást, mégpedig a folytatásban, hogy igazi nyári hangulatba jöjjünk, a brit slágergyáros Sigala következik. Ő hozza most el a könnyed, napfényes vibe-okat, amolyan igazi tengerparti érzésekkel. Ez lesz a Riptide. Ezzel folytatom, már

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: A műsor támogatója a 48 étterem és bár. www.48étterem.hu.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol a játék még ebben az órában folytatódik, az óra slágerét keressük, nincs nagyon messze tőlünk, könnyű lesz észrevenni, viszont említettem korábban, hogy szót ejtünk az Eiffel toronyról, hogy mi is történt vele éppen a mai napon, május 6-án. 1889-ben 137 éve ezen a napon nyitották meg a nagy közönség előtt a párizsi világkiállítás egyik legnagyobb szenzációját. Ez volt az Eiffel torony, az építése több mint 2 évig tartott, ami akkoriban azért elképesztő tempónak számított egy ekkora szerkezetnél, és ami érdekes, hogy a több mint 300 méter magas acélóriást sokan eleinte csúnyának is tartották, ma viszont már elképzelhetetlen lenne nélküle maga Párizs. Mit is mondhatnánk erre? Néha a legmegosztóbb ötletekből lesznek a legnagyobb ikonok. A szót ne is felejtsük el nagyon, majd később még visszatérünk rá. Most viszont csak annyi, hogy azért is érdemes nagyon figyelni benne, aki a nyereményekre pályázik, hogy észrevegye az óra slágerét.
2: Most következik az

Neveszteges, értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az Óra Slágere a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol próbálunk mindig minden nap segíteni az autósoknak. Most egy picikét részletesebben, az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán a 87-es és 91-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében munkálatokat végeznek. Május 5 és 20 között az autópálya Szeged felé vezető oldalán a 91-es kilométer szelvényben található Kecskemét dél csomópontban az autópályáról nem lehet lehajtani, azonban az autópályára történő felhajtást csökkentett hosszon biztosított a forgalom részére. A terelés miatt az autópálya mindkét oldalán történő felhajtás során sárga, ideiglenesen kihelyezett terelőtáblák segítik a közlekedőket. Ezen időszak alatt az autópályáról történő lehajtás a 86-os kilométer szelvényben található Kecskemét nyugat csomópontban, vagy a 103-as kilométer szelvényben található Kunszállás csomópontban lehetséges. Ráadásul az érintett szakaszon 60, illetve 80 km/órás sebességkorlátozásra kell számítani.
1: Az Utinform támogatója a TradeLog Kamion Service. www.tradelog.hu.
0: Amennyiben minden világos, akkor nincs más hátra, mint hogy jó utat kívánjak és hallgassunk olyan zenéket, amelyeket a legjobban kedvelünk. Accent következik Szerával és Misa Millerrel. Ez lesz a Don't Leave, én is ezt mondom. Rádiózzunk együtt a továbbiakban is.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Synergic Test nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36/A. Synergic.hu/tesznap.
4: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fogyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlók estéje.
4: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
7: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
9: Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, elérkezett a pillanat az utolsó a mai alkalommal, hogy valaki hozzájuthasson a napi főnyereményhez.
1: Halló, tessék!
0: Én Király Andor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, én Gabi vagyok.
0: Szia Gabi, hogy telik a napod?
1: Munkával, sajnos.
0: Meddig tart?
1: Hát 10-15.
0: De azért a háttérben ott vagyunk.
1: Igen.
0: Szólunk. Ennek örülök. Aranyos vagy, köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy te is nyerni szeretnél, de melyik szimpatikus neked? Melyik nyereményünk?
1: Számol mindegyik, mert mindegyik jól jönne. Januárban kell vinnem az autómat műszakíztatni, úgyhogy még az is tök jól jönne.
0: Benne van a pakliban, hogy te nyersz.
1: Hát, remélem.
0: Na de mit várok én ezért?
1: Hát, az Oroszlágerét. Igazából most kettő vacilálok. Az egyik az a David Guetta, Getting Over You.
0: Milyen
1: és
0: szépen
1: akkor az utána való zene is, ez a Beautiful Things volt, mert mind a kettőnél elmondtátok, hogy na most az Oroszlágere.
0: Biztosra mentem, mit szólsz? Az a lényeg, hogy el legyen, hogy sikerüljön eltalálni. Egyébként melyik dal tetszik neked jobban?
1: Hát a David Guetta.
0: David Guetta, ritmusosabb, dinamikusabb, ugye?
1: Igen, jól van. Ez a jó, mert munkára dolgozunk, vagyis a ritmusra dolgozunk.
0: Mi is így gondoljuk, nem fagadlak tovább. A lényeg az, hogy figyeld a telefont, mert egy órán belül lehet, hogy még egyszer csörgök.
1: Ó, köszönöm szépen, jó. Várom.
0: Viszont a hamburger a tiéd, az megvan, az az óra nyereménye.
1: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Jó étvágyat hozzá, szia!
1: Szia!
0: Hogy kik segítenek nekünk a nyeremények tekintetében, mindjárt soroljuk. Én meg csak annyit mondok, hogy van még egy óránk, amit együtt tölthetünk, és fontos, mielőtt majd még elbúcsúznék, hogy kiderüljön ki a legszerencsésebb ma. Erre még néhány percet várni kell, csak úgy, mint a következő darab. Ez pedig a kis üdvöske, Loi lesz és a Get Lucky. Ezzel folytatódik a zenék sora. Ezen a szerda délutánon itt a Rádió egy gongon.
2: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dom Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kis körös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény.

0: 15 hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Mellette minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Piscineo?
2: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Piscineo. Válaszd a Datív Piscineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az egy kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36 per A. Synergic.hu/tesznap.
8: Finomít, Cordon Bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomít Drive, a szőlőfürtnél.
9: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
10: Éhes vagy? Pizza vagy grill? Rendeld meg kedvenc ételedet pár kattintással. Lokál pizza és grill. localepizza.hu.
11: Ha nyári tábor, akkor irány a Hellendoron Kecskemét. Játék, élmény, nyelvtanulás tematikus táborainkban. Jelentkezz a Hellendoron Kecskemét Facebook oldalán.
12: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, automosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket.
13: Kecskemét, Matkói út 3,
14: www.gumispet.hu.
15: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadó, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ és a sikeres újraalkalmasítást követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 000 forint. Csak nem téged keresünk. Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
16: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket.
19: A Caddy Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról, a Caddy Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
20: Prémium dísznövények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkokert.com.
21: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autouvegkft.hu.
22: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Elütöttek két gyalogost Kecskeméten a zebrán, vízi bicikliket rongáltak meg Kunfehérton, folytatódik a jó idő. Íme a részletek, Ármán Évi vagyok. két gyalogost, egy 12 éves gyermeket és a nagymamáját, egy 53 éves nőt ütött el egy autó Kecskeméten a Kükülő utcában. A baleset a kijelölt gyalogátkelő helyen történt, ahol a járművezetője a gyanú szerint nem adott elsőbséget, közölte a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, a sérülteket kórházba vitték. Az eset körülményeit vizsgálják. Megszaporodtak a vadbalesetek a 44-es főút mentén, különösen Kecskemét térségében. Ezért a környéken élők petíciót indítottak a 44-es főút biztonságosabb átételéért. Számolt be róla a Vármegyei Lap. A kezdeményezők szerint főként hajnalban és napnyugta után veszélyes a közlekedés az aktív vadmozgás miatt. A petíció három fő megoldást javasol, vadvédőkerítések és riasztók telepítését, a növényzet rendszeres karbantartását, valamint modern technológiák alkalmazását. Súlyos rongálás történt a Kunfehértói tófürdő területén, ismeretlenek két vízibiciklit a partra vonszoltak, majd végighúzták azokat az aszfalton és a térkövön, így az eszközök több helyen kiukadtak és használhatatlanná váltak. A kár előzetesen 100 000-es nagyságrendű, írja a baon.hu. A rongálást azonban a biztonsági kamerák többszögből is rögzítették. Az üzemeltető arra kéri az elkövetőket, hogy május 7-éig jelentkezzenek. Megkezdődött a biológiai szúnyoggyérítés a Balatonnál, a déli part mentén már megjelentek a szúnyoglárvák, ezért szükség van megelőző kezelésekre. A környezetbarát módszer néhány száz hektárt érint és emberekre, állatokra nem veszélyes, tájékoztatta rádiónkat Pali Róbert, a Balatoni Szövetség elnöke.
0: Rendelkezünk olyan egyedülálló tenyészőhely felmérésekkel, amivel előre tudjuk diagnosztizálni a lehetséges beavatkozást, ahol a monitorozás megtörtént, jelzést lehetett kapni arról, hogy ott már szükséges a biológiai földi csípőszúnyog gyérítés. Ez a legártalmatlanabb, mert csak a csípőszúnyog lárváira veszélyes, és őket pusztítja el.
24: Marad a szeles, nyáriasan meleg idő a térségben, ma még 27 fok is lehet, holnaptól pedig már záporok, zivatarok kíséretében 23 fokig hűl le a levegő, éjszaka viszont nem lesz kevesebb 14-15 foknál. A gyenge záporokon túl sok napsütésre is számíthatunk a következő napokban is.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, ez az utolsó óra, amit együtt tölthetünk a mai alkalommal, és természetesen egy fontos pillanat következik, majd kisorsolom a mai napi főnyereményt. Mindemellett, ha már zene természetesen, akkor ugye sokan emlékszünk a Walkmanre, a kis audiokazettás kütyű. Ha igaz, akkor a fiatalok egyre nagyobb kedvet kapnak hozzá. Mindjárt érkezem a részletekkel, addig viszont kevés szöveggel, sok zenével töltsük együtt az időt, egy újdonság is színesíti a délutánt. Ebben a pillanatban Sam Felt következik Rainyvel közösen, ez a Post Malone, és ez már a dal címe. Ezzel kívánok mindenkinek további jó rádiózást. A mikrofonnál még ebben az órában Király

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és nem hagyjuk abba. Mindjárt mondom is, hogy mi következik. Előtte néhány szó az időjárásról, mert holnap csak 20 fok lesz, és kora délután csapadékra kell számítani. Aztán pénteken már 24, szombaton és vasárnap ismét várható csapadék, de 25-26 fok is lehet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöld Kéz.
0: És ha már zene, említést tettem arról, hogy érdekesen alakul a zenehallgatás világa, miközben a streaminggel szinte bármit azonnal elérhetünk, egyre többen fordulnak vissza a régi formátumokhoz. Legyen ez a vinil, jó magyarsággal bakeli, CD, audio, kazetta, és nem csak nosztalgiából. Az a helyzet, hogy a fiataloknak ez már egy új élmény, hiszen kézzel fogható, különleges és kicsit lassabb, mint a digitális világ. És most a japánok jóvoltából megjelenik egy új Walkman, külsőre ugyan retro, de természetesen tud Bluetooth és USB-C töltőkkel hozzá. Egyébként külsőleg átlátszó, tehát lehet látni a mechanikát, úgyhogy ilyen szempontból igazi, vizuális élmény és az ára elérhető. Összefoglalva annyit mondhatok, hogy úgy tűnik az audio kazetta újból előtérbe kerül. Ez persze nem bánjuk, az sem, hogy mi következik most. Martin Garrix, aki nem maradhat ki a repertoárból. Butterflies, ez a felvétel címe. Ezzel folytatjuk a szerda délutánt itt.

Ne veszteges értékes másodperceket a mesterséges intelligenciával, ha nyerni szeretnél. Csak figyeld a zenéket, és üzenj minél gyorsabban. Az óra slágere a rádió egy gongon.

0: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és ahol fontos figyelmeztetések is sorra kerülnek, érdemes az út mentén lévő kerek piros szegélyezett táblákat figyelembe venni. Van benne egy szám mindig, a Dunaföldvári úton, a kivezető szakaszon még a felüljáró előtt kifelé haladva, 50-es van benne, és ezt most nagyon figyelik. Egyébként is óvatosan, sok türelemmel, hogy mindenki épségben elérje úti célját.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ami pedig hátra van a mai délutánból, hogy mindjárt csörgetek valakit, remélem, hogy sikerül is elérnem, nem úgy, mint a múlt héten, mert csak ebben az egy esetben lehet övé a napi fődíj, és remélem, hogy ha már ránk szánta az időt, akkor továbbra is figyel. Most viszont a Supertramp egykori slágerével folytatjuk, ez volt a Logical Song, When We Were Young az új címe, és sok-sok év után újra nagy lendülettel állunk neki.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekorkozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
10: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Finomíts. Cordon bleu, rántott hús, flekken. Minden kedvencet egy menüben. Gyere el és kóstold meg. Finomíts Drive, a szőlőfürtnél.
14: Synergic Test Nap 2. május 7-én. Próbáld ki a színléz lézeres megoldásokat, és ismerd meg az Omoda és Jayco autókat. Teszteld a gépeket élőben, és pörgesd meg a szerencsekereket. És ne feledd, vendégünk vagy egy lángosra. Várunk május 7-én a Synergicnél. Kecskemét, Szent László körút 36/A. Synergic.hu/tesznap.
15: Ülj újra iskola! csapatba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
16: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
17: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Azért szerettem a Rádió 1 gongot, mert változatok sok a zenék, és frissek a helyi hírek. Jók a műsorvezetők.
0: Ez a Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és már nincs sok hátra, viszont elérkezett az idő, hogy kiderítsük, ki a mai nap legszerencsésebbje.
1: Hello!
0: Hello, én Király Andor, Rádió egy gong.
1: Jaj, szia!
0: Ismét! Jaj, de jó, ilyen mosolyt, ilyen örömet hallani.
1: Hogyne, annyira vártam. Igen,
0: itt látod, milyen vagyok? Panaszkodtál az autóról.

0: voltam, még nem is volt.
1: Mert csak egy volt, az első. Most igen, van a második. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok hozzá, és használd ki a nyereményeket.
0: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon örülök. Köszönöm szépen.
1: Jó, hallom, hogy útban vagytok valamerre. Nem is zavarnak tovább. Gratulálok, maradj velünk a továbbiakban is, látod, érdemes.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szívesen, szia.
0: Szia.
1: Holnap folytatjuk, van még nyereményünk, úgyhogy érdemes jelentkezni, érdemes hallgatni bennünket, érdemes figyelni, hogy mi is az óra slágere, és aztán boldogan lehet búcsúztatni a napot. Már csak azért is, mert folytatjuk, nem hagyjuk abba 17 órakor, rádió egy live mix, ehhez is további kellemes időtöltést kívánok. Az elmúlt 3 órában én Király Andor voltam, holnap találkozunk legközelebb ismét délután. Mindenkinek további szép napot kívánok, jó pihenést!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a rádió egy gongon. Hihetetlenül hangzik, de igaz. Minimum bomba jó rizbörgert, de akár az autód műszaki vizsgáját is megnyerheted. Kis szerencsével pedig a tiéd lehet egy páros napi jegy a Summerfestre a Dome Beach-en, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A rizbörgeren barbecue kecskemét, a diós gumi kis körös kecel és a kecskeméti Summerfest 2026 támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
7: Mit olvassunk ma?
8: A láthatatlan kincset.
6: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
9: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Utazz messzire dízzellel, és élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
10: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trend Optikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
15: Fedezd fel a kedvezményes Volkswagen haszonjármű modelljeinket. A keddi Cargo Start modell most már nettó 6.999.000 forinttól elérhető. Legyen szó munkáról vagy mindennapi kihívásokról,

0: a keddi Cargo Start mindig készen áll. Ne várj, indulj el még ma! Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
1: Szuper hűsítőre vágysz? Irány az Andi fagyizó Kecskeméten a Praktiker parkolóban. Csavart fagyi, jégkása és jeges kávé. Nálunk garantált a felfrissülés. Nyitva 9 órától este 8-ig, vasárnap 6-ig. Andi fagyizó, a te nyári kedvenced.
2: Unod már a hosszú fűvel vívott harcot? Itt az idő, hogy könnyedén vágj neki a kertnek a Halasi úti Agroker áruház fűnyíróival. Benzines, elektromos, akkumulátoros, nálunk mindent megtalálsz, hogy a fűnyírás gyerekjáték legyen. Látogass el a Halasi úti Agroker áruházba, vagy nézz körül online az agroker.hu oldalon.
3: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Keczelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
4: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
6: Pizza vagy hamburger? Frissen sült vagy girosz? Egy kat és vacsora. Lokál pizza és grill. www.localepizza.hu.
7: Profi háztartási gépeket keres kedvező áron. Irány a Sultvadkerti Power Home a Kossuth Lajos utca 32-ben. Válogasson személyesen, vagy böngészen a powerhome.hu webshopban. Power Home. Velünk egyszerűbb a házi munka.
8: Tavaszi átvizsgálási akció a Gumispet Kft-nél. Teljes körű gumi, autó és klímaszerviz, futóműállítás, autómosó, műszaki vizsga, eredetvizsga szolgáltatásokkal várjuk meglévő és új ügyfeleinket. Kecskemét, Matkói út 3. www.gumispet.hu.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
11: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
9: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: I will leave the light on.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
9: Rádió
13: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Will Cox, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
14: A Temuron rendelt Juhász Geri, tegyük hozzá gyorsan. Hello mindenkinek, a stúdióban Györke Attila és Will Cox.
15: Hello. Cseh, sziasztok, hello.
14: Minden rendben, jól vagy?
15: Nagyon szuper minden. Észrevetted, hogy összeöltöztünk? Ma is.
14: Akik nézik most esetleg az élő közvetítést a YouTube-on, láthatják, hogy tényleg mint két törpe egymás mellett állunk, nagyon jól nézünk ki.
15: Milyen szép hasonlat.
14: Két fogyókúrázó törpe. Na, hát akkor kezdjük, Will Cox, mivel indítunk?
15: Egy óriási slágerrel, a Lady Gaga és a Dead Dance, itt a Rádió egy Live Mixben.
14: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek!

0: Live Mix, mellettem Phil Cox. Hello, hello!
1: Csá, hatig, köszönjük még egyszer mindenki, csak az elégszenek.
0: Közben itt vannak azok, akik néznek minket YouTube-on. Sziasztok, két Attila, két fehér póló, meg két farmer, mint az ikrek, írt a Rick. Peti, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz velünk az első sorban. Sajnos Peti, nem tudom felolvasni a teljes SMS-edet, mert nagyon-nagyon hosszú volt. Hatalmasak vagytok, ma is Pacsi a legnagyobb rajongótok, haj és szakáll növesztő Peti Pápáról.
1: Peti Pápáról. Hát Peti az nagyon komoly arc, a hétvégén is ott volt az egyik bulimban, és megbeszéltük vele, hogy természetesen ott is találkozni fogunk vele, és együtt levágjuk a haját meg a szakállát, vagy nem tudom miért, nem ígértél Peti, hát valami lesz, viszek magammal egy ilyen jó kis hajnyírógépet, megoldjuk.
0: Aztán, hogy miben vannak még a hallgatók? Kata írta, hogy még bent az irodában, túlórában, de legalább tiszoltok. Petinek köszönöm, hogy ma is megmentett a káosztól, nektek meg a jó hangulatot. Valaki még dolgozik. Bence vagyok, éppen tekerek haza, a Margit hídon vagyok jelen pillanatban, legalábbis 5-10 perccel, amikor ezt írta. Olyan jó az elétek, hogy képzeletben már a hétvégi sörözés van a fejemben.
1: Maradjon csak képzeletben, ahogy itt véletlenül átessél a Lotus oldalára.
0: Bulizzunk, bulizzunk, milyen zenét hoztál, mit hallgatunk most meg?
1: Nagyon jó hangulattal maradunk a további. És Ed Sheeran és az Azizam itt a rádió.

0: Itt a rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Ez a Live Mix, mellettem Wilcox.
1: Ciao, ciao, ciao, sziasztok.
0: Megkaptad a tapsot.
1: Yeah, köszönöm. Most ide is kapcsoltam, hogy halljalak.
0: Május 1-én egy Dodge-es posztban láttalak téged. Nem tudom, hogy privát, vagy a hivatalos oldaladon tetted közzé ezt a fotót.
1: Ez egy sztori volt, szerintem a kisfiammal mentünk dodge-ezni, minden évben el szoktunk menni, ilyenkor elviszem a búcsúba. Általában én ugye Szigetszent Miklósi vagyok, és ott a miklósi búcsúba szoktam elvinni, úgyhogy természetesen idén sem maradhatott el a hagyomány.
0: Csak elmondom neked, hogy mit kell csinálni. Minden egyes dodge-emezés után veszel 5 zsetont, és azt jövőre használod fel.
1: Ja, az inflációval számolok, hogy
0: több száz, 200-300 forintokat tudsz ezzel spórolni évről évre, csak mondom.
1: Nagyon rafinált vagy. Szerintem már betárasztál egy pár évvel ezelőtt.
0: Gyerekkoromban csináltam ezt a trükköt, és porul is jártam, képzeld el, mert olyan volt, hogy hát annak idején ilyen 50-60 forintokkal emelkedett mindig a dodge-em ára. Mindig ugyanazok a dodge-emesek jöttek, én tatai vagyok, és tatára ezek a dodge-emesek jöttek. Csak hogy dupláztak, és ezért baromira nem ment senki dodge-emezni, ott állt üresen a dodge-em, nem használt senki. Én meg nem tudtam ledodge-emezni a zsetonomat, mert hogy azért az elég fura lett volna, hogy mindenféle vásárlás nélkül én ott megyek az autóval.
1: El kellett volna bizniszeljed jó áron ilyen, tehát egy kicsit lehetél volna leleményesebb, hogy kicsit pénzt is csináljál belőle, nem csak hogy
0: maradt a nyakamon egy csomó zseton. Egyébként valahol egyébként a gyerekszobámban, nem is tudom, eltéve biztos ott vannak még.
1: Na hozd el, felhasználjuk.
0: Szerintem simán menne bármelyik autó vele. Na menjünk is tovább, zerélünk egészen 6 óráig, ugye a Rádió egy Live Mix. Még gyorsan elmondom, aztán kívánság műsor indul, amiben lesz játék a Rádió egy születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a kívánság műsorban is, úgyhogy figyelni kell, hogy mikor zenélnek.
1: Saját dalt hoztam magammal, amiben a legendás On The Beach dallama is felcsendül. Kíváncsi vagyok, hogy felismeritek-e, ez a Not Ready To Live, itt a Rádió egy Live Mixben.
0: További jó rádiózást kívánunk mindenkinek.
1: Yeah.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger meg. Mit hallunk, Wilcox?
1: A saját dalt hoztam nektek, a Karambát, ezzel zárjuk a mai live mixet.
0: Jaj, hallgattam volna még egy kicsit ezt a mixet, de hát lassan-lassan már rajtunk van a kívánság műsor. Ne felejtse senki, a Rádió Egy születésnapi fesztiváljára lehet majd páros belépőjegyeket nyerni. Mit kell tenni? Figyelni a műsort, és amikor jön a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának világsztárjai közül valaki, egy dallal, lehet ugye Cyril, Samfeld, Accent, Swiss Disco, akkor hívni kell 10-ként a 20-as 311-111-en.
1: Így van, én szorítok nektek mindenképpen.
0: Téged hol lehet látni élőben legközelebb?
1: Természetesen, hogy velem is találkozhatok a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, óriási parti lesz idén is, nem érdemes kihagyni, és hétvégén találkozhatok velem pénteken Szegeden, illetve vasárnap a World is My Radio Show, mint a Rádió Egyen. Attilán, vigyázz magadra, jók legyetek, sziasztok!
0: Jár a taps, Wilcox, köszönjük szépen ezt az egy órát. Hölgyeim és uraim, indul a Rádió Egy kívánság műsor, méghozzá Taylor Swift-tel.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Kaktuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
5: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és pullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és pullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban.

0: Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
3: Fáj a fejem.
4: Hamar elfáradok.
3: Nem szeretek este vezetni.
5: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
7: Autóüveg Pilkington.
8: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
10: One. A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
13: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
14: Skoda.
15: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
16: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív Pisineo?
17: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív Pisineo. Válaszd a Datív Pisineo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
19: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
18: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
19: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
20: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: A La Cabra Tapas Bar május 7-én újra kinyitja a Plaza de la Cabrát, a spanyol udvart a belváros szívében. Egész nyáron fiesta, több mint 30 koktél, csapolt spanyol sör, 2 óriás tévé, pályaestek, autentikus spanyol ételek és minden, ami a mediterrán életérzéshez kell. Május 8-án pinteken 20:30-tól Kincses Szabi forrósítja fel a hangulatot igazi latin house slágerekkel. Május 9-én szombaton 17-től az első mediterrán burgerest a teraszon, amikor elrepítünk Ibizától

0: Eddig Plaza de la Cabra, a La Cabra tapasz bár mellett. Kecskemét, Piramis udvarház.
1: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány, az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
2: Akció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
0: Egy műszakos munkarendbe keresünk férfi betanított munkaerőt, karbantartót és karbantartási csapatvezetőt. Várjuk villanyszerelő, géplakatosok és műszerészek jelentkezését is. Küldön életrajzod a Lajos Mizsei munkakukac gmail.com címre. Házi Sweets. Csatlakozz hozzánk!
3: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFestival.hu.
6: Premium növények, virágzó csodák, egyedi bonszájok, mind egy helyen, a Ginkgo Kertészetben. Sok éves tapasztalattal segítünk, hogy az álomkerted valóra váljon. Ginkgo Kertészet, Nagykőrös, ahol a kerted életre kell. www.ginkgokert.com.
7: Utolsó hazai meccsére készül a Kecskeméti TE. A lilafehérek közvetlen riválisukat, a Mezőkövesdet fogadják május 10-én, vasárnap 17 órakor a Széktói Stadionban. Töltsük meg a lelátót, búcsúzzunk közösen egy szép sikerrel az évtől. Jegyek ezúttal kizárólag az Allelátóra, online a jegymesteren, személyesen pedig a mérkőzés előtt a pénztárakban. Vasárnap 17 óra, Széktói Stadion. Hajrá, KTE!
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és a Temuron rendelt Juhász Geri, azaz én, Györki Attila mostantól lesi a kéréseket, kívánságokat, de közöttük lejátszik majd egy dalt a Rádió Egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától is. Egy kis segítség, ezt kell figyelni, hogy mikor jön.

0: azonnal tessék hívni a 23111-111-et tizedikként, és adom a páros belépőt a szülinapunkra. Na nézzünk itt egy SMS, szia Atis, Laza Lali vagyok, éppen kalapén fetrengve hallgatom a műsort, meló után. Küldeném a kedvenc dalomat, a New Religion-t, barátnőmnek Zsófinak, aki még tanul a holnapi vizsgájára, üzenem neki, ne izgulj, menni fog, utána jöhet a pihenés. És még valakinek küldhetem ezt a dalt. Szia, ki vagy?
1: Csaba.
0: Csaba, kinek és mit szeretnél üzenni?
1: Zarányban szeretném kérni.
0: Csak úgy?
1: Hát, csak úgy né.
0: Csak úgy né. Kapod a dalt te is.
1: Jó, rendben.
0: Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság, BB Rexa, Faithless és a New Religion.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Ma kívánság műsoron, igaz? Szeretnék kérni egy számot.
3: 7B elvitek neki, hogy jó legyen a osztálykirándulásunk. Köszönjük!

0: Itt a Rádió 1, 18 óra 18 perc közlekedési infók. Ezt írta az SMS-t, az egyes főúton Mosonmagyaróváron a Királyhidai út és a Szent Imre utca kereszteződésénél volt egy baleset. Budapesten több baleset is volt sajnos. A Krisztina körúton például a hegyaljához közel a felüljárónál írta G, Holli pedig azt írta a Pesti alsó rakparton, a Lánchíd után volt baleset az Erzsébet híd felé haladva. A Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111, jöhetnek még az utak hírei. Melyik dallal folytassuk, mit adhatok neked?
1: Egy Joe Cory
0: rendel a kívánság műsorban, helyes. Ezt a dalt a Galantis-szal készítette, Stay a Little Longer. Kinek küldjük?
1: Édesanyámnak, Irinának.
0: Örülök, hogy ő is a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon szép estét kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen!
2: Hi, I'm Joe Cory, and you're listening to Radio 1.

0: Erőteljes lesz csütörtökön a gomoly felhőképződés, ezt mondják a szakik. Keleten felé lehet zápor, zivatar. A fővárosban 22 fok lesz a csúcs, a szerencsése például nyugati területeken lehet 25 fok is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Köszönjük szépen, ez a Rádió egy kívánság műsor, mivel menjünk tovább? Hello!
2: Ilyen, én vagyok, és a Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot, és küldeném Tibinek.
0: Te meg, ha jól hallom, autózol?
2: Hazafele tartok.
0: Nagyon vigyázz magadra, szép estét!
2: Köszönöm szépen, nektek is!
0: Az infók után érkezik ez a dal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
6: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt autó 4. évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n, és most is az egyik világsztárunk zenél majd a kívánság műsorban, Bálint. Azt mondtad, hogy a kedvesednek szóljon ez a zene, lenne üzeneted is?
1: Üzenném neki, hogy szeretem, mert ma van a házassági fordulónk, ráadásul negyedik már, és ő még a munkában van, én viszont már mára végeztem, aztán várom haza.
0: Jól van, nektek indítottuk akkor ezt el. Hölgyeim és uraim, ők is zenélnek a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és ők a Switch Disco.
2: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: szeretnék kérni. Édesapámnak és anyámnak hozzátennék azt, hogy nagyon-nagyon szeretem a brokkoli krémlevest.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24, pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja négy világsztárral, és amikor ők zenélnek a műsorunkban, akkor páros belépőjegy nyerhető. Halló!
1: Szia, Adri vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Adri, ezzel a nagy mosollyal mondd el nekem, hogy kit hallottál adásban, melyik dalt?
1: Switch Disco, I'll Find You!
0: A Switch Disco

0: egyikként.
1: Ne, tényleg,
0: de! De, igen.
1: Munka után hazafele nagyon jó hír.
0: Mostában senki nem hiszi el ezt nekem.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Most már elhiszed nekem?
1: Igen, köszönjük szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszi!
0: Szép estét, csávó! A kívánság műsor is és a játék is pörög tovább. Mutatom a következő nyerődalt. Ez

0: erős belépőt. Hajrá, sok sikert!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok. Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég, Balázs. Így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: mivel piszkoskodnak?
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Az új Peugeot 308 SV megérkezett. A tágas Peugeot kombi, automata, 1.5-ös dízel változatban már 9.990.000 forinttól elérhető. Élvezd a megbízhatóságot a 8 év vagy 200.000 kilométer Peugeot garanciával. Részletek Peugeot.hu.
9: Fáj a fejem.
10: Hamar elfáradok.
9: Nem szeretek este vezetni.
11: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15.000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy 5-ajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
14: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
15: Nagy Idei Zoltán vagyok, a Trend Optika csoport tulajdonosa. Idén májusban 14. alkalommal kerül megrendezésre a Trend Optika csoport országos multifokális szemüveg kampánya, ahol a multifokális szemüvegeké a főszerep. Éles látás minden távolságra egy szemüveggel. Szemüveglencsék 50% kedvezménnyel vásárolhatóak csak most.

0: most a kampány ideje alatt. Jöjjön el ön is, próbáljon fel új szemüvegkereteket, és kérjen személyre szabott ajánlatot. Jelentkezzen be most a Trendoptikába, Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Egy este, ami nyomot hagy. Május 16-án Kecskeméten Felnézek Fesztivál. Ingyenes koncertek, inspiráló hangulat. Részletek felnézekfest.hu. Gyere, ahogy vagy!
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel, de csak pár óráig.
4: Használd aktív bizalom kártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osan.hu/VIP vásárlókestéje.
3: Irány az Osan! Spórolj okosan!
5: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál! Június 10-13 Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info dejavufesztivál.hu.
6: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

0: Itt a Rádió 1, 19 óra 5 perc, közlekedési infók. Béla írta, hogy néha torlódik, néha lassú az M1-es. Budapest felé haladva, Tatabánya után nagyjából Bicskéig. Ezt is szólt ugye nemrég, hogy az 1-es főúton Mosonmagyaróvárnál, a Királyhidai úton a Szent Imre utca kereszteződésnél volt egy baleset, és Krisztől tudtam meg, hogy szintén baleset volt a 8-as főúton Veszprémnél a város felé, a 43-as kilométernél. A közlekedési infók után egy üzenet, szia, hallgatunk!
1: Szia, Bertolt vagyok, és Rédo Anton legújabb számát kérném a kollégámnak.
0: Mit csináltok most?
1: Soprontól tartunk hazafelé.
0: Jaj, ti is úton vagytok, vigyázzatok magatokra. Köszi, hogy minket hallgattok, jó utat!
1: Mi is köszönjük!
0: És ha bármikor lejátszok egy dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárjától, tizedikként várom a hívásokat a 0623 111-111-en. Most a legfrissebbet játszom Ray Daltontól, Blood

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyolctól jön a diszkós itt, Bárány Attila, Hanvai PG DJ Junior. Ez még a kívánság műsor, és melyik dalt kérnéd? Szia!
1: Szia! A barátnőmnek szeretnék kérni egy dalt Erétől.
0: Egészen pontosan kinek?
1: Annának. Nagyon szeretem.
0: Egy nagyon szép szerda estét kívánok nektek.
1: Neked is, köszönöm.
0: Ray következik tehát, Anglia legizgalmasabb popsztárja a jelenben. Ő írt már dalt Beyoncé-nak, Charlie XCX-nek, vokálozott David Guetta-nak, Regard-nak, Jack Jones-nak, Martin Solveig-nek.

0: Csütörtökön, pénteken, szombaton változóan felhős napos időszakok jönnek. Holnap ráadásul az ország keleti kétharmadán lehet a legtöbb felhő, és ott záporok is várhatóak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Köszönjük szépen! 8-tól diszkos itt, addig kívánságműsor. Hallgatunk téged, hogy hívnak?
2: Anna.
0: Milyen dalt kérsz, drága?
2: A Szíriától kérek egy dalt.
0: Cseles. Kinek menjen?
2: A barátaimnak. Adél, Lili, Panni, Zorka és Kamilla.
0: Rendben, drága, szép estét nektek, szia!
2: Hello!
0: Akkor egy-két perc, és az infók után indítom ezt a dalt Cyriltől.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Számjon magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: 1.
1: Szia, Gábor vagyok. Üzenni szeretném anyukámnak, hogy várom őt haza, és mire hazajön, idadig már kvadrozni fogok. Köszönöm!

0: csak igazi mai sláger megy. Hetek, napok kérdése, és május 24-én pünkös vasárnap jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Négy világsztár zenél nálunk, a Rádió 1-es DJ-k, és hogyha a világsztárok a műsorunkban is zenélnek, akkor páros belépőt nyerhet valaki. Halló?
1: Szia, Gábor vagyok.
0: Gábor, azért csörögtél?
1: Gondoltam, hogy bemondom, hogy Stromboli nin, a Cyriltől.
0: Cyril a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, és ott lehet, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.
0: Megnyerted, mert te vagy a tizedik.
1: Aj, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon király. Szuper. Azt képzeld el, hogy először telefonáltam.
0: És a Rádió 1 születésnapi fesztiválján hányszor voltál már jelen?
1: Még egyszer sem, de most biztos, hogy ott leszek.
0: Nagyon úgy tűnik. Figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Nagyon jól fogod magad érezni, ezt most mondom.
1: Abba biztos vagyok. Én is.
0: És vannak még jegyeink, drága Rádió 1-esek, úgyhogy holnap is tessék figyelni, mikor zenélnek a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világ.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közöttük egy újdonság érkezik, erre kérek majd egy nagy hangerőt. Előtte egy üzenet, szia!
1: Jó napot! Én Melani lennék, és anyukámnak szeretném küldeni, mert négy napja van máma. Kivált nap van!
0: Anyát akkor meglepjük a legeslegújabb David Guetta dallal.
1: Tökéletes!
0: Hölgyeim és uraim, az egyik legfrissebb zenénk itt a Rádió Egyen, David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight, az igazi mai slágerek között. Perceken belül pedig a diszkós itt indul 8-tól.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
8: Skoda. Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászfeld Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászfeld Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
11: Mi volt a legutáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
12: Úristen,
11: és amit azt mondod, úristen, de jó ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
13: Akkor szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
11: Hát jutott hozzá valami.
13: Fecnik voltak beleszaggatva.
11: Fecnit beleszaggattak.
13: De húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
11: bélszíroló.
13: Nem. De az is volt.
11: Bélszíroló. Basszus, nem volt benne bélszíroló.
13: Úristen, de jó volt.
11: Bélszíroló.

0: Nincs
1: hát
0: meg?
1: Hát volt. Egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
0: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írták, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatosan, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
1: Semmi nem volt benne.
2: Nekem a bél és a roló szavak, amik legyenek
0: elsőkörben.
2: Elmondom, nem, mi volt a prémium étel.
1: Na, mi volt a prémium, tessék.
2: Figyelj, és mai napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
1: Igen.
2: Ledarálták, hogy ilyen nézének tűnjön.
1: Metszószal.
2: Metszószal, oh, főtt krumplival.
1: Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a metszósz...
2: Nem, de azért ledarálva, hogy igen, ne kelljen rágnod.
1: Ja, ledarálták nektek?
2: Le volt darálva, úgyhogy megfőzték, és utána ledarálták.
1: Vagy arra Karini előre megrágta.
2: Valaki valaki megrágta.
1: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
2: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
1: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Induló!

Faszon, ahogy mondják, faszhoz. Na kérem tisztelettel, Su! A Faded nevű számát szerintem nagyon sokan ismerik, de ez egy vadonatúj, egy Day nevezetű valakivel csinálta. Ez a 5 star, 5 csillagos dal itt a Rádió 1-en. Először a Discos Hitben, Biztonságban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám következik.
4: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Zseniális lesz a következő három óra, zseniális zenékkel és zseniális DJ-kkel. Jamina indítja nálunk a szerda estét. Hello, Jami!
1: Hello, Geri, szevasztok! Megyek fellépni, úgyhogy szeretném magamat és titeket is egy picit pörgetni, úgyhogy kezdjük még hozzá Joel Corey-val és a Stay a Little Longer. Maradjatok velünk, itt vagyunk a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött az új Bob Sinclair dal jön, Tiszta nyár.
1: Így van, igen, nagyon örülök, hogy azért ilyen dalokat is tudunk itt pörgetni, hiszen ezzel már tudunk hangolódni a nyárra. Nyárra pedig már majd kis újból fogjátok kirázni a fesztiválokon, úgyhogy jön egy újdonság, Bob Sinclair és ki lesz a közöse. Ez az I Can Wait itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show Jamina a lemezjátszói mögött már csak 2,5 hét, és jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, találkozunk május 24-én a Budapest Parkban. Ott lesz a holland DJ fenomén, Sam Feld.
1: Így van, a holland nagy ágyú jön, ugye fellépni május 24-én, ne felejtsétek, és én olyan megtiszteltetést kaptam, hogy valahol kettő világsztár között fogok kapni egy kis slotot, ahol zenélhetek nektek egy kis időt, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, kitől veszem át a pultot, és kinek fogom átadni, tehát ez egy óriási vállalás lesz. Na mindegy, legyen mondjuk Sam Feld, itt biztosan az jön a következő egy percben, vagy két percben, ez pedig a Heart Like Mine. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.
2: What's up, I'm Sam Feld, come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Electro Dance és House zenék minden este 9-től csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamilával most kezdünk még csak belelendülni. Maradjatok, jövünk vissza mindjárt.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mestergut virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Őrületesen nagy sláger lesz ez a zene idén nyáron. Alex Kenji és a Bambolé a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem 11-ig Yamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött. És nézzük, hogy mivel jössz most, Yamin.
1: Nagyon szeretem az olyan dalokat, amelyek az alja. Tudjátok milyen, amikor úgy úristen kicsit raksz a hangerőre, és akkor úgy elkezdenek az ablakok recsegni, ropogni. Na ez ilyen Bradzi és az Up Down, ezzel fogunk tovább menni. Úgyhogy na most lehet tekerni egy kicsit a hangerőn. Megyünk.

0: legvégére, ti viszont nem menjetek sehová, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
1: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat!
1: Csokis, szevasztos rácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Kezdjünk is bele, finoman indítjuk a mai mixet. Érkezik az angol slágergyáros, ő nem más, mint Cigala, és az egyik kedvencünk tőle. Ez a Riptide című track, ezzel kezdünk itt a Burizmán Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Wild Ride, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hoztál egy friss Mark Knight zenét ma estére.
1: Így van, egy igazi house gyöngyszem érkezik, és nagyon örülök neki, amikor keresek, nézelődök az interneten, mik az új dalok, megjelenések, és belebotok egy ilyen igazi minőségi zenébe, amikor visszaköszönnek az igazi klasszik house jegyek a dalban. Ez manapság nagyon ritka, és hát ki is lenne a dal készítője, aki tud még hozni ilyen hangzásvilágot. A Tool Room Records kiadó tulajdonosa, a house és a tech house stílus nagykövete, ő nem más, mint Mark Knight, és az egyik legfrissebb megjelenése Clap Your Hands. Ezzel megyünk tovább, itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: A most érkezőknek Hello Pure Beat, neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, Hello Gerikém.
0: És nagyon szeretjük ezt az iménti zenét, ez Christopher kollégánk, jó barátunk új megjelenése volt. A flow nagyon vagány, nagyon-nagyon trendy.
1: Igen, imádom egyébként, ezt kocsiban nagyon sokat szoktam hallgatni, és ha jól tudom, ugye Christopher nyomja a rappet benne?
0: Bizony, ez Christopher rap része, ez Christopher hangja, csak addig csűrte csavarta az AI segítségével, hogy rá nem ismerne, szerintem még az anyukája sem.
1: De zseniális, azt kell, hogy mondjam. És hát egy olyan dallal megyünk tovább, ami tökéletesen érik erre a dalra. 11:30 után már egy kicsit tekerünk a tempón, jönnek az igazi vámozgató zenék, azok a dalok, amik már nem csak itt a rádióban, hanem a klubokban is megállják a helyüket. Főleg ez a dal, ami az idei évben szerintem az egyik legnagyobb klub bomba jelenleg, a német DJ-től, Martin Bux-tól, aki egyébként nemrég járt Magyarországon, és ez egy személyes kedvencem tőle, ez nem más, mint a Velorum. Ezzel megyünk tovább itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: egy vadonatúj zene egyenesen a te stúdiódból.
1: Nagyon vártam, hogy végre publikáljuk ezt az igazán különleges hangzású dalt, amit a Ramit barátommal, kollégámmal készítettem. Egy ilyen rappes, magyarázós, vokálos téma, és egy nagyon feszes és előremutató tech house groove-ot kapott a dal. A dal címe pedig Loser, keressétek a YouTube-on, ez

szerda este a Rádió 1-en a First Is Mine Radio Show-ban. Mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Igazi mai slágerek megállás nélkül itt a Rádió Egyen, Felix Jen és a Sáusz duó a folytatásban. Nehéz időkben mindig számíthatunk a Sáusz zenéjére, ezt most már kijelenthetjük. Ugye annak idején a pandémia alatt jöttek ki a Love Tonight dalukkal, aminek a fő üzenete az volt, hogy tartsunk ki, itt vagyunk egymásnak, nem sokára vége, ne vesszen ki belőlünk a remény, stb. És most itt van a Walk With Me, amikor egyre több ember elmagányosodik. Ők kézen fognak minket, és megígérik, hogy örökké a barátaink lesznek. Hozom a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.
3: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Például Joel Corey, egy korábbi születésnapi fesztivál sztár fellépő, aki akkor elmesélte, hogy nem ez az első alkalom, hogy Magyarországon járt.
1: I've been to Budapest like as a tourist many times. Like we come with my friends years ago and we had like it was my friend's stag do.
0: Vagyis hát ilyen legény búcsús brit banda egyik része volt, amikor az egyik barátjának volt itt a legény búcsús eseménye. Lehet, hogy elsétáltunk a félmeztelen söröző Joel Corey mellett, aztán nem is tudtunk róla. Az idei buli május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban lesz. Sirius Sam Feld, Switch Disco, Accent, Rádió 1-es DJ-k. Jövünk nem sokára.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai slágermegy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan dal, amit a héten is hallhattunk már a live mixekben, több DJ-nk is játszotta, egy óriás nagy klubklasszikus, újra töltve. Fate lesz és az Insomnia, hát elképesztőd az eredeti már 31 éves idén. Fú, telik múlik az idő. Egy vadi új köntös kapott Bibi Rexának köszönhetően, egyébként a Fate lesz-tel közösen hozták ki ezt a dalt idén tavasszal. Az énekesnő közelgő negyedik stúdióalbumán is ott lesz majd. Ez a New Religion.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. David Guetta, egyik kedvenc DJ-em Hype-oton a folytatásban, sőt, hát ők kollégák is. Például közösen készítettek el egy hivatalos remixet Ray, Where's My Husband dalához. Ó, Hype-oton, utólag is boldog születésnapot, 1999-es évjárat, és most áprilisban lett 27 éves. Ezt a dal pedig aktuálisan nagyon szeretjük tőle, Norma Jean Martin vokájával, ez az Out of My Head Hype-otontól. A Rádió 1-en

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most például Ray. Hogy kicsoda Ray? Hát a zenei szakma által is igazán nagyra becsült londoni születésű énekesnő, dalszerző és producer, ez is egy nagyon fontos titulusa, 1997-es évjárat, és 2024-ben a Brit Awards-on történelmi rekordot ért el, egy éven belül 6 díjat bezsebelt. Nem rossz. A dalaiban keveredik a pop, az R&B, a jazz, és ezt most nagyon-nagyon szeretjük tőle, Where is my husband? Ray dalát hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

egy csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy